0: rám, soha rám is ragályos ez a romantika. Hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza. Az, hogy tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libidó szökik az égbe, vagy ahol teli. Az, hogy hány fő kell ahhoz, hogy stabilan álljunk. Az, hogy hány perc, ami hasznos, majd mi együtt kitaláljuk. Fencezzük le, míg nem süllyedünk a víz alá. Tudni magát az egyik a másikra, miért bízza rá.
1: Megveszek egy új cipőt.

nézem a én már, nem leszünk gyarmat, arra már húzzem a én már.

találkoztunk újra a repülőtéren. Láttam, hogy civilben is csodaszép. S mert szabad volt a délutánja, elkísért a Place Pigalle-ra, megmutatta Montmartre-t és a híres diák negyedet. S hogy történetünk vége mint múlt, azon, hogy a gépe indult, mosolyogva elköszönt, s a buszhoz sietett.

egyszer aztán Pesten Ferihegyen jártam. A presszóban itt a épp a feketék. Szép régi kisasszony, mi szél hozta erre? Nem a szél hozott engem, csak a gép. S mert szabad volt a délutánja, átkísértem én Budára. Mutattam a citadellát, csodálta a szigetet. S hogy kis kalandunk vége min volt, azon, hogy a gépe indult. Búcsúzott.

Afrikából írta, más vonalra tették. Átrepül naponta a tengeren. Szép francia kislány, mikor látlak újra? Magamtól bánatosan kérdezem. Majd Párizsban egy fél év múlva, mivel hogy a címét tudtam, lakását én megkerestem, öreg néni fogadott, s hogy kislányáról érdeklődtem, könny csillant meg a szemében, és fekete keretben egy képet mutatott. Szép szőke sztjuárdesz, fennjársz az égben, ahonnan egész másnak tűnik a világ. Szép szőke sztjuárdesz.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Jó reggelt kívánunk! Ez itt ismételten a Muravidéki Magyar Rádió, vagyis hát még mindig a Muravidéki Magyar Rádió. Július 3-a van péntek, és nézzük akkor a reggeli csapatot. Bedzik István lesz a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatta. No, a híreket pedig Szabó Rudolf szerkeszti majd. Úgyhogy jó reggelt kívánunk, már is megyünk tovább egy kis zenével, aztán hamarosan már jövünk is vissza.

Jó reggelt, és hát van már ismételten két mérkőzés mögöttünk a világbajnokságon. Az egyik ugye Spanyolország-Ausztria volt, az még viszonylag normális időben kezdődött, úgyhogy valószínűleg akkor többen követték is. 3-0 lett a végeredmény, eléggé sima győzelem volt ez a spanyoloknak. Na aztán volt ugye éjjel, kezdődött a Portugália-Horvátország mérkőzés, és hát az is elég érdekesen alakult, ugyanis horvátok Iván Perisic révén megszerezték a vezetést az 53. percben. Majd jött egy 11-es, Cristiano Ronaldo 68. percben betalált. Aztán már úgy nézett ki, hogy lehet, hogy itt az lesz, hogy hosszabbítás. De aztán jött Gonzalo Ramos 94. percben, lőtt egy gólt, ezzel pedig akkor Portugália 2-1-re nyert. És így a portugálok jutottak tovább, ezek tehát akkor most jelenleg a friss eredmények. De van még egy nagyon friss eredményünk is, az pedig azért friss, mert ugye nagyjából 40 perccel ezelőtt kezdődött a mérkőzés, mi időnk szerint ugye hajnali 5 órakor indult, Svájc-Algéria összecsapás, jelenleg 1-0 a mérkőzés állása. 5:43 perc a pontos idő, jó reggelt kívánunk!

0: Na egyébként azt is azért még hozzá kell tenni ugye a horvát-portugál meccshez, hogy egyes beszámolók szerint ugye a második félidő az egyik legjobb volt, hanem a legjobb, amit eddig lehetett látni a VB-ken. Tehát nagyon jó kis összecsapás volt. Azok, akik éjjel akkor ugye fönt maradtak és megnézték, bizonyára élvezték. Egyébként 2-1 lett ugye a végeredmény a portugáloknak, ezt említettük, de volt még két gól, amit érvénytelenített a bíró. Az egyiket Cristiano Ronaldo lőtte, hogy a válla kicsit éppen, hogy bent volt, ami azt illeti a lesállást, majd a 104. percben, ha jól tudom, 103. percben Guardiol is lőtt egy gólt, és azt is érvénytelenítették, úgyhogy azért eléggé mozgalmas mérkőzés volt. Viszont három mérkőzés még hátra van, és akkor utána összeáll a teljes kép, hogy ki az a 16 csapat, aki odajutott el, az egyik az még zajlik egyik mérkőzés, Svájc-Algéria, aztán ma este 20 órakor Ausztrália, Egyiptom összecsapás, majd éjfélkor Argentina és a Zöldfoki szigetek, valamint Kolumbia-Gána mérkőzés is lesz, az pedig 3:30-kor kezdődik majd. Egyelőre akkor ennyit a fociról, jön egy zene, utána névnapot köszöntünk.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's a greased lightning?

5:51 perc a pontos idő, és ugye július 3-a van, ma pedig akkor a Sovák és a Kornélok ünnepelnek névnapot. Sova, magyar nyelvújítók alkották a Som szumon, Kornél Cornelius magyarosítására, annak a feltevésnek az alapján, amely szerint ez a latin eredetű név egy somfa jelentésű szó származéka. Na, a Kornél latin eredetű név, Cornelius nemzetség név rövidülése, jelentése somfa, szarv, Cornéliuszi. Tehát Somák, Kornélok, boldog névnapot. Egyébként pedig még a Tamások, az Iliánok, a Leók és a Bernátok is ünnepelhetnek. Úgyhogy a névnaposoknak akkor boldog névnapot kívánok, a születésnaposoknak pedig boldog születésnapot.

55 perc a pontos idő, és még annyit akkor tegyünk hozzá a portugál-horvát meccshez, ami ugye 2-1-re végződött, hogy a portugálok Diego Jota játékosnak ajánlották fel ugye a győzelmet, aki július 3-án hunyt el, ugye tudjuk, az a tragikus baleset. Na, mi pedig hamarosan jövünk vissza 6 órakor, amikor információkkal várjuk Önöket.

0: Hidak, ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Néhány téma az adás tartalmából. Dr. Zágorec Csuka Judit, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete emlékérem kitüntetésében részesült. Múzeumok éjszakája Lendván. 100 éves a Völgyi Falu Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 20 éve működik a Gyert Jánosi Hajnalművelődési Egyesület hímző szakköre. Különleges néptánc előadás a Domonkosfai Portán. 19. Völgyi Falu Nap. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!
1: Jó reggelt kívánunk, és hát akkor 6 óra van, meg péntek, július 3-a, és nézzük is meg, hogy milyen lesz az időjárásunk, illetve hát, hogy mire kell készülnünk. Na és hát ugye ma is el lehet mondani még a holnapi napra is, hogy nincs riasztás érvényben, ami azért így jó, mert egy hétig ugye minden nap volt, legalábbis akkor a hőmérsékletek miatt. Most viszont zöldre van festve Szlovénia. Na de nézzük az előrejelzést. Ma a kezdetben túlnyomóan derült a napos időjárásunk lesz. A nap folyamán némi kis gomoly felhőzet vagy fátyol felhőzet azért megjelenhet majd az égbolton. Délután az ország középső részén nem lehet kizárni, hogy egy-egy kisebb futózápor kialakuljon. A hőmérséklet ma 24 és 29 fok közt alakul többnyire, tengermelléken 30 fok várható. Egyébként Muravidékre is kissé felhős égboltot és 30 fok körüli csúcsértéket jósolnak. Holnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos időjárás. A reggeli hőmérséklet 7 és 13 fok közt alakul, a nap folyamán 25 és 28 fok közt lesz a csúcsérték. Tenger melléken pedig 30 fok várható. Vasárnap egyelőre úgy néz ki, hogy észak irányából felhők érkeznek majd, és a délutáni órákban a hegyvidékeken előfordulhat zápor, illetve zivatar. Hétfőn változóan felhős időjárásunk lesz, és több helyt előfordulhatnak záporok, illetve zivatarok. Na, holnap hajnalban Muravidéken kis felhős égbolt, 13 fok várható. Aztán délután derült égbolt mellett 28 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Mi pedig nézzük a hőmérsékleteket országszerte. Krány 14 fokos, Triglav-Kedericán 6 fokot mutatnak most a hőmérők, ott egyébként kicsit esik az eső jelenleg. Ljubljanában 16 fok van, Maribor is 16 fokos, sőt Muraszombatban is 16 fokot mutatnak a hőmérők. Ptuj, 1 fokkal kevesebb, ott 15 fok van. Celjében 13 fokot mérnek, Koper 24 fokos, Lendva 16, Portoros pedig 17. Miközben pedig úgy tűnik, hogy a goricskói mérőállomás elromlott, ezért onnan friss adat nincs. Reméljük, hogy majd sikerül hamar megjavítani. Az előrejelzés Magyarországra pedig így hangzik. Ma sok napsütésre lehet számítani, miközben egy északnyugatról délkelet felé haladó szakadozott frontális felhőzet vonul át az ország fölött. Felhőzetből néhol zápor kialakulhat, északkeleten az ég is megdörrenhet. Az észak-északnyugati szél többfelé megerősödik, de egy-egy viharos széllökés sem zárható ki. Legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Zala és Vasvár megyére pedig 28 fok várható, és derült égbolt. Szombaton, tehát ugye holnap, napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel. Csapadék nem várható. Az észak-észak-nyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Késő délután 26-30 fok valószínű. Holnap hajnalban Zala 15, derült égbolt. Vasvár megye, kissé felhős, 15 fok. Délután pedig akkor mindkét megyére 29 fok várható, és kissé felhős égbolt. Vasárnap a fátyol és gomoly felhők mellett napos időre van kilátás, helyenként, de inkább az ország északi felén zápor, esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat. Hétfőn gyengén vagy közepesen felhős idő várható, több órás napsütéssel, de helyenként már ugye záporok is jelentkezhetnek. Na és akkor nézzük még, hogy a hőmérsékletek hogy is alakulnak. Békés Csabán 18 fok van, Budapest 20 fokos, Debrecen 19, Győr 16, Pécs 19, Sármellék 15, Siófok 22, Szeged 18, Szolnok 21, Szombathely 16, Lenti 13, Keszthely 15, Nagykanizsa 16. Irány az utak.
2: közlekedési hírek.
1: Moravidéken is nagyjából azért országszerte most még zavartalan a forgalom, komolyabb, illetve nagyobb fennakadásokról nincs hír, egy kivétellel. Ez pedig a domzselei csatlakozásnál van, méghozzá Ljubljana irányában. Ott ugye munkálatok folynak, most valamilyen kisebbek, és hát ott egy kis torlódás alakult ki. Nagyjából 5 perces késéssel kell számolni azon a szakaszon. Mi pedig mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk.

Na, az autósoknak most van még egy információnk, ez pedig akkor az, hogy ma a rendőrség Jutomer körzetében méri gyakrabban az autók sebességét, hogy a máshogy is tartsák be a szabályokat, és akkor ezen a címen nem lesz gond. 6:17 a pontos idő, jó reggelt kívánunk!

19 óra 20 perc a pontos idő, és hát ugye említettük, hogy az autósok ütőmár körzetében legyenek inkább elővigyázatosak, de mindenütt, mert ugye ütőmár körzetében gyakrabban mérik az autók sebességét. Egyébként pedig jelenleg Svájc-Algéria 2-0 a mérkőzés állása, 59 perc telt el a mérkőzésből. Valamint van még egy új csúcs, amit a portugál-horvát meccshez lehet mondani, ugyanis Cristiano Ronaldo először talált be kiesési szakaszban világbajnokságon. No, viszont ezzel csúcsot is állított be, ugyanis jelenleg ő a legidősebb, aki kiesési szakaszban gólt lőtt 41 évesen és 147 napossal. Ez pedig akkor gratulálunk neki. Önöknek pedig jó reggelt kívánunk!

Hamarosan, már fél hét lesz. Fél hétkor pedig ugye jövünk reggeli terepjáróval, ma pedig akkor két téma várja önöket, úgyhogy számítunk a figyelmükre. Egy zene és terepjáró.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Következik tehát akkor a reggeli terepjáró, és ahogy említettük, ugye ma két témával vágyjuk Önöket, úgyhogy vágjunk is bele. Kezdjünk az elsővel. Dr. Bence Lajos, muravidéki magyar író és költő, július 1-én ünnepelte 70. születésnapját. A jeles alkalomból a családja, barátai és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet együtt köszöntötték a József Attila díjas költőt. Krebs Bettina.
2: Minden közösségnek szüksége van olyan emberekre, akik legjobb tudásuk szerint dolgoznak azért, hogy egy erős, jövőbe tekintő közegben élhessünk. Dr. Bence Lajos, muravidéki magyar író és költő biztosan ilyen személy, hiszen számos területen szolgálta és szolgálja a muravidéki magyarság megmaradását és fejlődését. A József Attila díjas, sokszínű alkotó 1956. július 1-én látta meg a napvilágot Göntérházán. S bár az élet néha messze sodorta, mindig visszatért szülőföldjére, hogy itt alkosson és gyarapítson. Most kivételesen nem egy újabb díj elnyerése miatt ünnepelhettük őt, hanem 70. születésnapja alkalmából. Családja, barátai és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet közösen a Bánfi Központban köszöntötték az ünnepeltet. Dr. Bence Lajos meghatódva fogadta a köszöntéseket és az alkalmi műsort, melyet tiszteletére készítettek.
3: Csodálatos, én magam se tudtam volna jobbat elképzelni, meg ez úgy, meg eljön valaki Budapestről reggel 8-kor ilyen rettenetes hűségbe, és hogy fontosnak tartja, hogy itt legyen, meg hogy kocsincson velem, meg hogy tőlem elmondjon valamit, elénekeljen valamit. Az utolsó nagy meglepetés a Pál Péter volt, aki utolsó pillanatban ugrott be, őre már nem is számítottuk, nem is mondták, hogy jön. Egyszerűen megjelenik egy csodálatos verssel. Egy nagyon személyes hangú verssel, és neki is nagyon köszönöm mindenkinek, aki szerepelt, meg aki itt volt egyáltalán.
2: Dr. Bence Lajos, József Attila díjas, muravidéki magyar költőnek is írónak. Mi is szívből gratulálunk 70. születésnapja alkalmából.
1: Idén július 1-én a nyár legforgalmasabb időszakának kezdete előtt a rendőrök nem csak a veszélyekre figyelmeztetnek, hanem arra is kérik a közlekedőket, hogy változtassanak szokásaikon. Ezért elindítják a hashtag #ChastNaPrometna, tehát közlekedési becsó kampányt, amely arra buzdítják a sofőröket, hogy válasszák ki saját vállalásukat a biztonságosabb közlekedési magatartás érdekében, és tartsák is magukat hozzá, legalábbis júliusban. Szabó Márkot hallják.
4: Robert Vehovec, a rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti szektorának vezetője szerint a nyári hónapok közlekedésbiztonsági szempontból az év legkockázatosabb időszakai közé tartoznak.
5: U policii smo se nekako zamislili novo kampanjo, ki smo jo poimenovali Častna prometna.
6: A nyaralások, a hosszabb utazások, a sűrűbb forgalom, a hőség, a fáradtság és a hosszabb kikapcsolódás gyakran felerősíti mindennapi közlekedési szokásainkat. A gyorshajtást, a telefonhasználatot vezetés közben, a türelmetlenséget, az ittas vezetést vagy azt az érzést, hogy egy ismerős úton jobban uraljuk a helyzetet. Az új kampánnyal ezeket a közlekedési szokásokat szeretnénk jó szokásokká alakítani júliusban és a nyár folyamán.
5: V letošnjem poletju boljša. Smo v bistvu pripravili neke izhodišče, neke namige ljudem, kaj lahko spremeniti. Gre za to, da lahko rečemo, vozil bom bolj zmerno, ne bom uporabljal telefona.
6: Tudjuk, hogy a jó szándékú üzenetek nem jutnak el mindenkihez, ezért a rendőrség a nyári hónapokban is folytatja a szemléletformálást, amely a legsúlyosabb közlekedési balesetek leggyakoribb kockázati tényezőire összpontosít. Ezáltal is hozzájárulva a lehető legjobb közlekedés biztonsághoz.
5: Mogoče še kakšne druge, zaprepričani smo, da se bodo ljudje lahko našli v teh karakterih.
4: Tette még hozzá a közlekedésrendészeti szektor vezetője. De miért adjuk becsület szavunkat, hogy betartjuk a szabályokat? Mert a közlekedésbiztonság nem csak az ellenőrzéseken, a figyelmeztetéseken és a szabályokon múlik, hanem az egyes emberek mindennapi döntésein is. A Császna Prometna, vagyis Becs szó hashtaggel arra kérik a közlekedőket, hogy válasszák ki saját közlekedési ígéretüket, és legalább júliusban tartsák is be azt. Ez lehet az az ígéret, hogy lassabban vezetnek, és nem használják a telefonjukat vezetés közben. Időben és kipihenten indulnak útnak, nem ülnek volán mögé ittasan, jobban figyelnek a motorosok, kerékpárosokra és gyalogosokra, vagy egyszerűen csak türelmesebbek a forgalomban.
1: Ez volt tehát akkor a reggeli terepjára, és ugye, ahogy már bizonyára tudják, a honlapunk ott teljes terjedelemben is meg lehet hallgatni, és nem csak ezeket a terepjárókat, hanem más terepjárókat, más műsorokat is. Úgyhogy mmr.si, azt is ajánljuk a figyelmükbe. 6:36 perc a pontos idő. Jó reggelt, péntek van, július 3-a.

Na, ami a VB góllövő listát illeti, tehát az örök VB góllövő listát, Cristiano Ronaldo beérte Kocsis Sándort az örök rangsorban, vagyis meglőtte ugye a 11. VB gólját. Jelenleg egyébként így néz ki a góllövő örök ranglista. Lionel Messi van, hogy az első 19 góllal, Mbappé 18-szal a második, hát ugye ők még játszanak, tehát ezt a csúcsot még azért ki lehet tolni. Aztán Miroslav Klose van a harmadik helyen, Ronaldo az originál, azaz eredeti Ronaldo, ugye a brazil 15 gólnál van, Gerd Müllernek van 14, Just Fontaine, Harry Kane 13-nál járnak, Pelének van 12, aztán Kocsis Sándor, Jürgen Klinsmann és Cristiano Ronaldo 11 góllal vannak, majd jönnek akkor ugye a többiek, akik 10-et lőttek VB-ken, ezek meg Helmut Rahn, Teofilo Kubilas, Gregor Zlato, Gary Lineker, Gabriel Batistuta és Thomas Müller. Tehát ennyit akkor most így a góllövő örök ranglistáról. Zenéljünk egyet, hogy jól induljon a reggel.

Barcelonában a Sagrada Familia előtt bemutatták azt a 184 kerékpárost, akik 23 csapatban majd versenyeznek az idei 113. francia kerékpáros körversenyen, vagyis ugye a Tour de France-on. Ott volt természetesen Tadej Pogácsár is, akit pedig ugye a legnagyobb esélyesnek tartanak. Na egyébként Pogácsár elmondta, hogy lesz egy nagy segítsége, Isaac Del Toro, aki pedig szintén, sehát maga is esélyes a végső győzelemre, legalábbis ahogy Pogácsár elmondta. Mert kérdeztek ugye a nagy ellenfélről, Jonas Vingegaardról is, és Hambos mondta, hogy az elmúlt években nagyon jó összecsapásaik voltak, és hát bízik benne, hogy ez még továbbra is így lesz majd még jó néhány éven keresztül, de hogy bárki győzhet, méghozzá ez a srác is akár itt mellettem, és ugye Del Toro-ra mutatott, mert ő mellette a sajtótájékoztatón. Egyébként pedig Tadej Pogácsár az 5. Tour de France győzelmére hajt, amivel pedig akkor kiegyenlíteni magát a legnagyobbakkal, hiszen 5 Tour de France győzelme Jacques Aquetilnek van, Eddie Merckxnek, Bernard Hinaultnak, valamint Miguel Indurainnek. Tehát az egy neves társaságba kerülhet. Kíváncsian várjuk akkor, hogy hogy alakul majd az idei Tour de France. De hát ugye sose lehet tudni, egy defekt, egy rossz kanyarbevétel, egy esés vagy betegség, és ugye már is borulhat minden terv. 6:49 perc a pontos idő. Még egyszer akkor. Jó reggelt!

Na, könnyen megjelent. Megjegyezhető dalszöveg. 6:52 perc mindjárt a pontos idő, és péntek van, nálunk még egy kis zene következik, aztán pedig pontban 7 órakor jönnek a friss hírek, a mai délelőtti hírszerkesztő pedig nem más, mint Szabó Rudolf.

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén Pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 óra van. A mikrofonnál Szabó Rudolf, hírszerkesztő. A FIFA labdarúgó világbajnokság csütörtöki játéknapján újabb 3 csapat jutott a 8-ad döntőbe. Spanyolország 3-0-ra legyőzte Ausztriát. Portugália Cristiano Ronaldo és Ramos góljaival 2-1-re nyert Horvátország ellen, s a 8-ad döntőben a spanyolokkal találkozik. A horvátok Perisic góljával az 53. percben szereztek vezetést. A portugálok Ramos találatával a 94. percben azonban fordítani tudtak. A labdarúgó világbajnokságon ma reggel még Svájc és Algéria csapat össze a legjobb 16 közé jutásért. A mérkőzés 2-0-as svájci sikerrel zárult. Technikai problémák nehezítik a népszavazási aláírásgyűjtést a parlamenti vizsgáló bizottságokról szóló törvénymódosítás elleni népszavazás kezdeményezői szerint. Egyes állampolgárok sem a közigazgatási hivatalokban, sem az EU-Prava elektronikus ügyintézési portálon nem tudják leadni támogatói aláírásukat. A kezdeményezők szerint a hibákat rendszeresen jelezték az illetékeseknek, de választ nem kaptak. A belügy és közigazgatási minisztérium ezzel szemben a szlovén RTV-nek közölte, hivatalos panasz nem érkezett hozzájuk. Elismerik ugyanakkor, az elmúlt napokban időszakos hálózati zavarokat észleltek az állami informatikai rendszerben. A gyűjtés július 14-én zárul. Az Európai Bizottság Írországban egyeztet az uniós elnökség prioritásairól. Az ír EU elnökség kezdetén ma a bizottság küldöttsége élén Ursula von der Leyen elnökkel Cork városába látogat. A találkozó középpontjában az elnökség legfontosabb célkitűzései állnak. Az Európai Bizottság tagjait Michael Martin ír miniszterelnök fogadja. A megbeszéléseken a gazdasági versenyképesség, a biztonságpolitika és az Európai Unió bővítése kerül napirendre. Az ír elnökség célja, hogy kihasználja a bővítési folyamat lendületét. Ennek részeként támogatni kívánja Montenegrót a még nyitott csatlakozási tárgyalási fejezetek lezárásában. Podgorica azt reméli, a tárgyalásokat még idén sikerül befejeznie.
2: Időjárás.
1: Ma országszerte napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Napközben az ország középső részén előfordulhat egy-egy futózápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul majd.
0: Közlekedési hírek.
1: Országszerte folyamatos a forgalom. Fennakadásokról nem érkezett jelentés.
0: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
3: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Na, egy információ az autósoknak, méghozzá azoknak, akik a Moravidéki autópályán autóznak, ugyanis most érkezett a friss hír, hogy Tornése környékén, tehát az autópályán állatok vannak az úttesten, ezért akik arra tartanak, akkor most nagyon óvatosan. Tehát valahogy állatok keveredtek a Moravidéki autópályára, Tornése mellett, illetve környékén, úgyhogy akik most arra tartanak, akkor ezen a szakaszon nagyon óvatosan.

Na lapozzunk akkor benne az évforduló naptárba. Július 3-a van, ez az év 184. napja, úgyhogy 181 nap maradt még ebben az évből. És hát ma egyébként van egy ünnep Szlovéniában, méghozzá a bányászok napja. És ez ugye a bányászoknak az ünnepe, van saját ünnepük. És a Szeleskai völgyben, illetve Velenjében ugye akkor ez nagy ünnepnek számít, és ilyenkor az egész város ünnepel, különböző felvonulásokat is rendeznek meg. Zenei koncertek vannak, úgyhogy ma tehát akkor a bányászok napja van Szlovéniában. Egyébként pedig ezen a napon történt még, vagyis ugye július 3-án, amikor megnyitották az első kiállítást méghozzá Ljubljanában, amivel akkor elindult a Biennale, és ez ugye akkor a mai dátumhoz fűzhető, 1955-ben volt megnyitva az első ilyen kiállítás, és akkor ezzel indult ugye útjára a Biennale. Na, a mai napon született egyébként Tom Cruise, amerikai színész is, 64 éves. Top Gunból ismerhetjük, vagy a Rain Manből, de hát ugye sorolhatnánk Tom Cruise filmjeit. 1962-ben született, július 3-án. Hosszúfalván pedig megszületett Teleki Blanka grófnő, reformpedagógus, a női egyenjogúságért folytatott küzdelemért harcosa. Teleki Blanka 220 éve született. Leos Janáček, morva zeneszerző, aki morva népzenére alapozva egyéni stílust alkotott ki, 172 éve született. Franz Kafka, cseh író, pedig 143 éve látta meg a napvilágot, vagyis 1883-ban. Ünnepélyesen megnyitották a bécsi óriás kereket, ami a világ legmagasabbja volt 1920 és 1985 között, tehát jó sokáig tartotta a csúcsot, 129 éve nyitották meg. Megszületett Roda Scott, amerikai jazz zongorista, Hammond orgona királynője, ki fellépett egyébként többek között Dés Lászlóval is. 88 éve született. Judith Durham, ausztrál énekesnő, dalszerző, zenész, az első ausztrál pop énekes, nemzetközi zenei sikert aratott, 83 éve született. Szilárd Leo pedig az USA elnökéhez eljuttatott petícióban kérte, hogy ne használják fel az atombombát a háborúban. 81 éve kérte ezt, 1945. július 3-án, de ugye tudjuk, később azért mégiscsak felhasználták. Rosta Sándor is a mai nap szülöttje, 70 éve született, egyébként több mint 1000 filmben szinkronizált. És Sebastian Vettel is ünnepel ma, négyszeres Forma 1-es világbajnok. Sebastian Vettel ma 39 éves, 1987-ben született. Carlos Kleiber, osztrák karmester, 96 éve látta meg a napvilágot. 55 éve pedig, 1971-ben, július 3-án, Párizsban elhunyt Jim Morrison, rockzenész, énekes, költő, a The Doors együttes alapítójáról van szó. Nálunk pedig akkor jön is a The Doors, utána pedig jövünk vissza.

Na, a Doors együttest hallhattuk, ugye 55 éve annak, hogy elhunyt Jim Morrison Párizsban, egyébként ott is van, hogy eltemetve. 81 éve megszületett Uri István Jászimar Díjas színész, szinkron színész. Algéria pedig függetlenné vált ezen a napon, méghozzá 64 évvel ezelőtt. És ha már Algériáról beszélünk, akkor meg kell említeni, hogy Svájc nemrég legyőzte őket 2-0-ra, ugye 5 órakor kezdődött a mérkőzés, ezzel Algéria búcsúzott. Megszületett Joanne Harris angol írónő 62 évvel ezelőtt. Szellő István újságíró, televíziós műsorvezető, ma 59 éves. Saját úszómedencében holtan találták Brian Johnston Rolling Stones tagját. Ez 57 évvel ezelőtt volt, 1969-ben. És elhunyt Lawrence Hammond, amerikai mérnök feltaláló, az elektromos orgona feltalálója. 53 évvel ezelőtt hunyt el. Zala Tibor, Munkácsi Mihály díjas grafikus művész, 22 évvel ezelőtt hunyt el. Július 3-án történt az is, amikor elhunyt Gruber Hugo, Jászamar díjas bábszínész, szinkronszínész, 14 évvel ezelőtt. És befejeződött a Gettysburgi csata, az amerikai polgárháború egyik legnagyobb ütközete, 1863-ban, ezen a dátumon, tehát, vagyis 163 évvel ezelőtt. A Königgrätzi csatában vereséget szenvedett az osztrák sereg 160 évvel ezelőtt. Sztálin pedig rádióbeszédben lelkesítette népét a hitleri Németország elleni harcra 85 évvel ezelőtt, 1941-ben, tehát ők is elkezdték használni a rádiót, ugye előtte már a nácik is használtak. 1952-ben pedig megszületett Laura Branigan. Laura Branigan pedig amerikai énekesnő, és volt egy nagy sikere neki, volt neki több is, de a legnagyobb, az a Gloria című dal 1982-ben jelent meg, úgyhogy hallgassuk is meg a napos Laura Branigantől a Gloria című dalt, mi pedig fél 8-kor várjuk Önöket információkkal.

0: Reklám. A Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idei évben is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázérat Gonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.
1: Forró a nyár. Irány a Lendvai termálfürdő. Használja ki nyári akcióinkat. Hétfőnként és csütörtökönként a nyugdíjasokat 1+1 belépő várja. Pénteken a gyermekek ingyen fürdőzhetnek, ha két felnőtt kíséri őket. A kikapcsolódás estére sem ér véget. Szerdánként csillagfényes diszkó, csütörtökönként etnoestek a Taverna étterem teraszán. Élmények, pihenés és nyári hangulat. Mindez a Lendvai termálfürdőben. További információ termek_lendava.si. Állás lehetőség. C+E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező tehergépkocsi vezetőt keresnek Magyarország és Olaszország közötti fuvarozásra. Munkavégzés hétfőtől péntekig, versenyképes fizetéssel és kiemelkedő napi díjjal. Bérezés megegyezés szerint. Pincérnőt is keresnek italok felszolgálására a Lipovci Ina benzinkútra. A bérezés itt is megegyezés szerint történik. Ha szeretne egy jó munkahelyen dolgozni, hívja a 041 636 627-es telefonszámot. Még egyszer 041 636 627.
2: Ilyen.
3: Ilyen.
2: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
3: A újvidéki magyar rádióban. Időjárás.
0: Szerdán ugye megérkezett a felfrissülés, és hát azóta kicsit ilyen kellemesebb nyárias hőmérsékletek vannak. Hát nézzük meg, hogyha ez továbbra is így folytatódik-e, mert jönnek az információk itt a Muravidéki Magyar Rádióban 7 óra 30 perc pontos. És hát Szlovéniában ma a kezdetben derült időjárásunk lesz, viszont a délután folyamán némi kis gomoly felhőzet vagy fátyol felhőzet megjelenhet az égbolton. Délután egyébként az ország középső részén nem lehet kizárni azt, hogy helyenként ne forduljon elő kisebb zápor, de ugye nagy mennyiségű csapadékra nem kell készülni. A hőmérséklet 24 és 29 fok közt alakul, a tenger melléken várható 30 fok, illetve Muravidéken is 30 fokra készülhetünk. Kisé felhős, időnként kicsit, ilyen akár közepesen felhős is lehet az égbolt. Holnap többnyire derült időjárásra kell készülni. A reggeli hőmérséklet 7 és 13 fok közt alakul, a nap folyamán 25 és 28 fok közt lesz a csúcsérték, tenger melléken pedig 30 fokra lehet készülni holnap is. Vasárnap úgy néz ki, hogy észak irányából némi kis felhőzet érkezik majd az ország fölé, és a hegyvidékeken a délutáni órákban előfordulhat zápor, illetve zivatar. Több, illetve más helyeken egyelőre úgy néz ki, hogy azért száraz lesz az időjárás, vagyis nem lesz ugye csapadék. Hétfőn változóan felhős időjárásunk lesz, és már több helyütt előfordulhatnak záporok, illetve zivatarok. Muravidéken holnap hajnalban kissé felhős lesz az égbolt, 13 fokra ébredünk, majd tegezre reggel viszonylag friss lesz, aztán délután derült égbolt mellett 28 fokra számíthatunk. Mi pedig nézzük a hőmérsékleteket országszerte, hogy most hogy is alakulnak. Krány 17 fokos, Triglav-Kedericán 6 fokot mérnek, ott továbbra is esik egy kicsit az eső, ugye már hajnalban is esett. Ljubljanában 19 fokot mérnek, Maribor 18 fokos, Muraszombat jelenleg 20, Ptuj 19, Celléből 16 fokot jelentenek, Kopperben 23 fokot mutatnak a hőmérők, Lendván 18 fokot mérünk, Portoros pedig 19 fokos. Goricskóról pedig úgy elmítettük, hogy valószínűleg elromlott a mérőeszköz, ezért onnan sajnos nincs friss adat. Viszont van előrejelzés Magyarországra. Az pedig így hangzik. Ma sok napsütésre lehet számítani, miközben egy északnyugatról délkelet felé haladó szakaszott frontális felhőzet vonul át az ország fölött. A felhőzetből néhol zápor kialakulhat. Északkeleten az ég is megdörrenhet. Az észak-északnyugati szél több felé megerősödik, de egy-egy viharos szélük is sem zárható ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Zala és Vas megyékre pedig 28 fokot jósolnak, és derült égboltot. Ma délutára, ugye? Na, holnap napos idő várható, gomoly és fátyol felhőkkel, csapadékra viszont nem kell készülni. Az észak-észak-nyugati szél élénk, helyenként erős lesz, késő délután pedig 26-30 fok valószínű. Zala megye, derült égbolt 15, Vas megye, kisi felhős, 15 fok várható. Délután pedig Zala és Vas megyére is kisé felhős égbolt mellett 29 fokra lehet készülni. Vasárnap a fátyol és gomoly felhők mellett napos időre van kilátás, helyenként inkább az ország északi felén zápor, esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat. Hétfőn pedig gyengén vagy közepesen felhős idő várható, több órás napsütéssel. Na, a hőmérsékletek pedig most Magyarország szerte így alakulnak. Békés Csabán 21 fok van, Budapest 23 fokos, Debrecen 21, Győr 20, Pécs 22, Sármellék 18, Siófok 24, Szeged, Szolnok 21, Szombathely 20, Keszthely 20 és Nagykanizsa 21. Lentiből most jelenleg nincs friss adatunk. Viszont megnézzük, hogy mi történik az utakon.
4: Közlekedési hírek.
0: Említettük már, és továbbra is még érveimben van a figyelmeztetés, hogy a Muravidéki autópályán Turnisse környékén valahogy állatok keveredtek az úttestre, tehát az autópályára, úgyhogy akik azon a szakaszon autóznak, legyenek nagyon óvatosak. Egyébként pedig más fennakadásról Muravidéken nincs hír. Azt viszont elmondhatjuk, hogy a rendőrség Ljutomer körzetében méri majd gyakrabban az autók sebességét. Na, a távolabbra tartóknak pedig megemlíthetjük, hogy akadozik a forgalom a Steyr autópályán, Unicánál Malibor irányában, ott egy tárgy került az úttestre, illetve ugye Szlovenszke Konyice környékén, ott munkálatok folynak, még kicsit lassú forgalomra kell készülni, meg hát ugye reggeli munkakezdés, tehát Ljubljana környékén ismételten lassú, araszoló forgalomra kell készülni. Mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!

már máshol lenni. Nem akarok már máshol lenni. Nem akarok már máshol lenni.

No, annyi most már kiderült ismételten a médiából, illetve azok a hírek érkeznek, hogy Julian Nagelsmann nem vezeti majd tovább a német válogatottat, tehát a Nationalelfet, ugyanis ez a kiesés Paraguay ellen nem egészen ugye a tervek szerint ment, és nem tudta azt hozni, amit elvártak tőle, és amit ő saját magától is elvárt. Viszont a legnagyobb hír ezzel kapcsolatban pedig az, amit emlegetnek, hogy Jürgen Klopp lenne az, aki átvenni a német válogatott vezetését. Hát várjuk akkor még a hivatalos megerősítéseket. 7:46 perc pontos idő. Jó reggelt!

7:50 perc a pontos idő, és ugye említettük, hogy megszületett ezen a napon Teleki Blanka grófnő, reformpedagógus és a női egyenjogoságért folytatott küzdelem élharcosa. Brunswick Teréz unokahúga, Teleki Blanka grófnő 1846-ban nyitott intézetet Budapesten, hogy művelt, magyar nyelv és nemzet iránt elkötelezett úrilányokat neveljen. Ez volt az első leánynevelde, ahol szaktanárok tanítottak, többek közt Lövej Klára és későbbi szabadságharcos Vasvári Pál is. Teleki a korszerű nőnevelés mellett a női egyenjogúságért is küzdött. Tehát a mai nap szülöttje, Teleki Blanka grófnő, reformpedagógus, a női egyenjogúságért folytatott küzdelem élharcosa. Mi pedig még akkor folytatjuk egy kis zenével itt a Muravidéki Magyar Rádióban, majd 8 órakor hírek, következő órában pedig többek közt meghallgatjuk majd a hét zene számát is. Úgyhogy ha tehetik, akkor maradjanak továbbra is a társaságunkban. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 óra van. A szlovén speciális állami ügyészség korrupció gyanú miatt nyomozást folytathat az infrastrukturális és energiaügyi minisztérium államtitkára, valamint Velika Polana polgármestere Damian Jaklin ellen. A hírt a Pop TV közölte. Jaklin tagadja, hogy tudomása lenne bármilyen eljárásról. A Pop TV értesülései szerint a nyomozók hivatali visszaélés, vesztegetés elfogadása és pénzmosás gyanú miatt vizsgálódnak, amint egy 8 millió euró értékű muravidéki vízvezeték szakasz építésével összefüggésben. A televízió információ szerint Damian Jaklin több mint 60 ezer euró jogtalan juttatáshoz juthatott, nagy részt készpénzben, fiktív szerződéseken és fedő cégeken keresztül. Jernej Vertovec, infrastruktúra és energiaügyi miniszter a Pop TV-nek azt nyilatkozta, az ügyről egyelőre nem kapott hivatalos tájékoztatást. Franci Matos belügy- és közigazgatási miniszter tegnap Komendába látogatott, ahol június elén súlyos vihar pusztított. A miniszter gyors és hatékony közigazgatási ügyintézést ígért a károsultaknak. Juri Kern polgármesterrel tájékozódott a megrongálódott épületek állapotáról, és üdvözölte, hogy az önkormányzat azonnal megszervezte a helyszíni segítségnyújtást. Egyúttal biztosította a községet arról, hogy a minisztérium minden szükséges támogatást megad a közigazgatási eljárások során. A tárca közlése szerint a károsultak ügyeit a közigazgatási hivatalok gyorsított és kiemelt eljárásban kezelik. Izraelben tüntetésekkel, felvonulásokkal és egy videó összeállítással emlékeztek meg csütörtökön országszerte a Hamász 2023. október 7-i terrortámadása óta eltelt 1000 napra és áldozatokra. A terrortámadás napján, valamint az azóta dúló háborúkban összesen 2105 izraeli vesztette életét terror vagy harci cselekményben. A tüntetéseken a résztvevők állami vizsgálóbizottság felállítását követelték, amely megállapítaná, hogy Izraelben kik a felelősök a támadás megelőzésének, illetve hatékonyabb elhárításának elmulasztásában. Jeruzsálemben összecsapások törtek ki a rendőrökkel, amikor megpróbálták eltávolítani a demonstrálókat a Knesset közeléből. Sport. Tadej Pogacar készen áll a Tour de France rajtjára, ahol ismét az összetett győzelem egyik legnagyobb esélyesének számít. A szlovén kerékpáros az 5. sikerérét száll harcba a világ legrangosabb 3 hetes országúti kerékpáros körversenyén. Pogacar a tegnapi sajtótájékoztatón elmondta, készen áll az idei kihívásokra, noha tisztában van vele, hogy több erős riválist is le kell majd győznie. Pogacar azt is elmondta, hogy már izgatottan várja a szombati rajtot, amelyre ezúttal Barcelona utcáin kerül sor.
2: Időjárás.
1: Ma országszerte napos, száraz idő várható kevés felhővel. Napközben az ország középső részén előfordulhat egy-egy futózápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul majd.
0: Közlekedési hírek.
1: Országszerte folyamatos a forgalom, fennakadásokról nem érkezett jelentés. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 73 éves korában elhunyt Szarjas Adéla alsólakosból. Temetése ma 17 órakor lesz a lakosi temetőben. Honvajt 16 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerőseket, hogy 73 éves korában elhunyt Szarjas Adéla alsólakosból. Temetése ma 17 órakor lesz a lakosi temetőben. Honvajt 16 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

ne gyászruhára költsd, a jós ez egyszer téved, bár azt mondják, hogy bölcs.

Na, a hét zeneszáma szólt a Monovik Magyar Rádióban. Péntek van, és július 3-a, 8 óra 19 perc a pontos idő. Na, ebben az órában azért majd jövünk még néhány érdekességgel. A következő órában is majd természetesen jelentkezik a friss, ahogy azt megszokhatták, majd programokat is ajánlunk a figyelmükbe. 10 óra után az Aréna külön kiadása lesz majd hallható, a stúdióban majd beszélgetünk ugye kicsit a foci VB-ről, meg magáról a fociról, illetve 11 óra után egy színes összeállítást is hallhatnak majd, méghozzá hőlégbalon élményről és szenvedélyről. Sokan szeretik, sokan érdeklődnek ez iránt, és egy kis színes összeállítás akkor majd erről is hallható lesz. Mindez még a délelőtt folyamán. Úgyhogy maradjanak továbbra is az MMR társaságában. Folytassuk egy kis zenével, majd jövünk vissza.

Brian Jones 1942. február 28-án született az angliai Cheltenham városában. 1962-ben, tehát 20 évesen ő alapította a The Rolling Stones együttest, sőt a zenekar nevét is ő találta ki egy Rolling Stone című dal alapján. Rendkívül sokoldalú zenész volt. Nem csak gitáron játszott, hanem szájharmonikán, szitáron, marimbán, dulcimeren, fuvolán és még számos más hangszeren is. Ez nagyban hozzájárult a Rolling Stones korai különleges hangzásához. Az 1960-as évek közepére egyre komolyabb drog és alkohol problémákkal küzdött, emiatt a kapcsolata megromlott a zenekar többi tagjával. 1969. júniusában megvált a zenekartól, helyére pedig Mick Taylor érkezett. Mindössze 27 éves volt, amikor 1969. július 3-án, tehát ugye ezen a napon holtan találták a medencében, a Sussexi otthonában, Hartfield településen. Hivatalos vizsgálat szerint halálát fulladás okozta, amely az alkohol és drogok is hozzájárultak. Az ügyet azonban máig számos találgatás és összeesküvés elmélet övezi. Brian Jones lett az egyik első tagja annak a később híressé vált 27-esek klubnak, amelyhez olyan legendák is tartoznak, mint Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain vagy Amy Winehouse. Két nappal Brian Jones halála után 1969. július 5-én a Rolling Stones ingyenes koncertet adott a londoni Hyde Parkban. Az eredetileg új gitárosok bemutatására tervezett koncert végül Brian Jones emlékkoncertjévé vált. Mick Jagger, Percy Bysshe Shelley verseiből olvasott fel, majd több ezer fehér lepkét engedtek szabadon a tiszteletére. Ez a koncert a rock történelem egyik legismertebb emlékkoncertjeként vonult be a történelembe. No és Brian Jones ugye erős lenyomatot hagyott azért a Rolling Stones szemeket, ugye ő is alapította alapból az együttes, és például az egyik dalban, a Painted Blackben, ami egyébként 1966-ból származik, az a legismertebb dal közreműködött, amúgy a dalok szerzőpáros, ugye Mick Jagger és Keith Richards, no de ebben a dalban Brian Jones szitáron játszik benne, ami akkoriban rendkívül újszerű hangzást adott a dalnak. Hát akkor hallgassuk is meg, jön a Rolling Stones és a Painted Black.

Közepes 5,2-es erősségű földrengés rázta meg csütörtökön a görög szigetvilágot Karpadosztól a délre, közölt az Athéni Egyetem Földtani Intézete. Tájékoztatás szerint a földmozgás fészke 13 kilométerrel volt a tengerfenék alatt. Helyi sajtó arról számolt be, hogy a földrengés a turisták körében kedvelt Rodosz és Kréta szigetein is érezni lehetett. Sérültekről, illetve nagyobb károkról nem érkeztek beszámolók. Karpatosz-sziget polgármestere az RTN News közszolgálati rádiónak nyilatkozva szintén megerősítette, nem keletkeztek nagyobb károk. Karpatosztól délre ütköznek az afrikai és az európai kontinentális lemezek, térségben ezért gyakoriak a földrengések. És hát ugye még emlékszünk, június 25-én két pusztító földrengés rázta meg Venezuelát, a 1943 áldozatot követelt, a sérültek száma pedig meghaladja a 10.500-at. További 10.000 ember eltűntként tartanak nyilván. Miközben ugye a környező országokat, egy például Ecuadort és Salvadort is sújtotta a tragédia. Na ugyanazon a napon, tehát június 25-én Japánban a Richter skála szerint 7,2-es erősségű földrengésről számoltak be. Tehát úgy tűnik, hogy az elmúlt napokban vannak némi kis földmozgások, tektonikus mozgások. Nálunk viszont most egy kis zenemozgás következik.

Na, úgy tűnik hivatalossá vált, lemondottát Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A döntést néhány nappal azután hozta meg a 38 éves edző, hogy a nemzeti csapatot már a legjobb 32 között elbúcsúztatta a világbajnokságról Paraguay. Írja Florian Plettenberg, a Sky Sports német újságírója. Nagy reményekkel indult neki, hogy a német válogatott az idei világbajnokságnak. Négyszeres győztes nemzete a VB selejtezők során 6 meccsből 5-öt megnyert, majd az azt követő 4 felkészülési mérkőzést is hibátlan mérleggel zárta a Nacional Elf. A Julian Nagelsmann vezette nemzeti csapata a VB csoportkört is remekül kezdte. Curaçao ellen 7-1-es, míg Elefántcsontpart ellen egy utolsó pillanatban szerzett góllal 2-1-es győzelmet aratott, és ugyan az Ecuador elleni utolsó meccsüket kisebb meglepetéssel elveszítették 2-1-re, ugye ekkor már biztos csoport elsőnek számítottak a németek. Aztán a papíron könnyű ellenfélnek számító Paraguayjal kerültek szembe, és a végén ugye akkor 11-esekkel buktak. Na most úgy néz ki akkor, hogy a németek következő szövetségi kapitány, legalábbis szinte mindenki erről, én még Fabrizio Romano újságíró is, hogy Jürgen Klopp lesz majd akkor az, aki vezeti a német válogatottat. Tehát Julian Nagelsmann búcsúzik, és akkor úgy tűnik, hogy Klopp lesz, arra pedig valószínűleg azért még egy kicsit várni kell, hogy megerősítsék. Mi pedig megyünk tovább zenékkel, úgyhogy azokra már nem kell várni. 9 órakor friss hírek, majd a következő órában jön a Friss című műsor is.

A Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázirat Gunával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 óra van. Aláírták az új óvoda kivitelezési szerződését Sálaucin. A beruházás több mint 1,2 millió euróba kerül, és döntően állami támogatásból valósul meg. Sálauci község polgármestere Istok Fartek és a Zidarstvo Maucec építőipari vállalat igazgatója William Maucec aláírta az új óvoda építéséről szóló szerződést. A beruházás keretében egy földszintes, három csoportszobás óvoda épül. Az építési munkák értéke meghaladja az 1 millió 240 ezer eurót áfa nélkül. A beruházást az Oktatási Minisztérium 1 millió 80 ezer euróval támogatja. A fennmaradó összeget Sálauci község biztosítja saját költségvetéséből. Az építkezés még júliusban megkezdődik, a projekt befejezését 2028-ra tervezik. Gazdasági és üzleti okokra hivatkozva távozik tisztségéből Andrej Ribič, a DARS, a szlovén állami autópályakezelő vállalat igazgató tanácsának elnöke. Feladatait augusztus 15-ig látja el. A társaság közlése szerint a felügyelőbizottság egyhangulag támogatta a munkaviszony megszüntetéséről és a kapcsolódó jogok, illetve kötelezettségek rendezésről szóló megállapodás előkészítését. Jernej Vertovec, infrastruktúra és energiaügyi miniszter még június elején a DARS új székházának építésével kapcsolatos feltételezett szabálytalanságokról szóló hírek nyilvánosságra kerülése után kijelentette, Ribičtől felelősségvállalást vár. A DARS által elvégzett szakmai vizsgálat ugyanakkor nem tárt fel szabálytalanságokat a beruházással kapcsolatban. Az Egyesült Államok elnöke Donald Trump csütörtökön azt írta a közösségi platformján, szerinte nevetséges, hogy az Egyesült Államok folytatja egyoldalú kapcsolatát a NATO-val alig egy héttel az ankarai NATO csúcs találkozó előtt. Trump azt írta, nem voltak ott, amikor szükségünk lett volna rájuk, és hogy Washington NATO-val fenntartott kapcsolata nem kölcsönös. Trump többször is élesen bírálta európai szövetségeseit az iráni háborúra adott válaszuk miatt. Az elnök azt is hangsúlyozza, Európának kellene vezető szerepet vállalni a saját védelmében, Washington pedig már lépéseket tett vállalásainak csökkentésére. Sport. A tavaly döntős Amanda Anisimova tovább jutott a legjobb 32 közé a Wimbledoni teniszbajnokságon. Anisimova honfitársával, a szintén amerikai Sofia Kenin-nel találkozott a második fordulóban és fordulatos csatában tudott győzni. Tovább jutott a címvédő Iga Świątek is, aki Karolina Pliskovát győzte le mindössze 70 perc alatt. A férfiaknál a második helyen kiemelt német Alexander Zverev 3 játszmában múlta felül a francia Valentin Royert.
2: Időjárás.
1: Ma országszerte napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Napközben az ország középső részén előfordulhat egy-egy futózápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul majd.
0: Közlekedési hírek.
1: Ősz akadályozza a forgalmat a Muravidéki autópályán Gáncsáni és a Dolinszko pihenőhely között Lendva irányában. Vezessenek óvatosan!

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez a napi Friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal jön egy olyan hölgy, aki divatmodellként volt elsősorban ismert. Ő Cara Delevingne, és most páros lábbal rúgta be a zeneipar ajtaját is. Hivatalosan elindította a zenei karrierjét, a korábban modellként és színésznőként is ismert sztár, aki két egymáshoz szorosan kötődő dallal mutatkozik be. Az I Forgot és az Out of My Head kettősét egy 7 perces kisfilm illusztrálja, amit tényleg csak tátott szájjal lehet végignézni. Nehezen lehetne műfaji keretek közé szorítani a két kislemezt, míg az I Forgot egy letaglózó, torzított hangszerekkel és elektronikus elemekkel tarkított dalocska, addig az Out of My Head egy lélegzetelállító felvezetőt követően robban be, a drum and bass téma pedig azonnal felszabadít minden energiát. A premierrel egy időben lett nyilvános, hogy a modell a Warner Records kiadóhoz szerződött, ezzel együtt pedig bejelentették, hogy debütáló albuma is érkezik valamikor a nyár végén, amelynek méltóképpen megágyja az a most kiadott két felvétel. Az énekesnő így nyilatkozott: a zene mindig is az az álom volt számomra, amiről sosem hittem, hogy egyszer tényleg megkapom a lehetőséget a megvalósításra. Az I Forgot megírása olyan volt, mintha újjászülettem volna. Az Out of My Head pedig felért egy terápiával. Úgy érzem, az egész eddigi életem ehhez a ponthoz vezetett, és alig várom, hogy mindenki részese legyen ennek az élménynek. Hát akkor most jöjjön ez a két dal, és mint énekesként debütálva itt a napi Frissben, Cara Delevingne.

9:28 perc, pontos idő, ez pedig ugye a Moravidéki Magyar Rádió, ahol pedig hamarosan majd programokat tudunk ajánlani a figyelmükbe, hogyha lesz egy-kettő, ezért maradjanak velünk, de előtte még akkor itt lesz Tina Turner és egy régi klasszikus.

Na és akkor nézzük ezeket a programokat, amiket ígértünk. Hát az egyik az ma veszi kezdetét, és egyébként egészen majd augusztus 30-áig tart, és egy hagyományos rendezvényről van szó, ez pedig ugye a könyvtár a Lombok alatt. Minden pénteken és szombaton 17 órától 20 óráig, illetve vasárnaponként 9-től 12 óráig. Tehát ma veszi kezdetét ez a program 17 órától, és akkor minden héten, pénteken, szombaton és vasárnap könyvtár a Lombok alatt lent van, ugye a Rózsavárosi Parkban. Na, a lent, hogy egy festői szőlegyek aljában fekvő város, ezt már számtalanszor elmondtuk, és Szlovénia legkeletebb városa is, mint egy 4000 lakossal. Na, a könyvtár a Lombok alatt júliusban és augusztusban működik a Rózsa nevű városi parkban. Látogatók kellemes árnyékban ülve olvashatják meg a könyveket és folyóiratokat lapozgathatnak. Látogatók számára elérhető kiválasztott anyagok között szlovén és magyar nyelvű könyvek, újságok és folyóiratok állnak rendelkezésre minden korosztály számára. A szervező és kivitelező pedig nem más, mint a lendvai könyvtár és kulturális központ, úgyhogy szeretettel várnak mindenkit. A könyvtár a Lombok alatt július 3-ától augusztus 30-ig működik, ugye a lendvai Rózsavárosi Parkban. Lapozgatási időpontok pedig péntek és szombat, ahogy említettük, 17 órától 20 óráig, illetve vasárnap 9 és 12 óra közt. Ez ma kezdődik, ajánljuk a figyelmükbe. Jöjjön egy zene, aztán jövünk vissza, mert azért lesz még egy-két rendezvény.

Holnap, tehát július 4-én szombaton a 13 órától pedig Lendván kezdetét veszi, ugye, a 18. nemzetközi halászléfőző verseny. Ugye a Kubis szálloda és a Bella Venezia közötti parkoló területén kerül megrendezésre. Ez a rendezvény, vagyis a hagyományos helyszín, ahol ugye az elmúlt években is megszokhattuk, megismerhettük. 13 órakor a 18. nemzetközi halászléfőző verseny megnyitójára kerül sor. Majd fél kettőtől merítsen az MMR-ből élő kívánság műsor ott a helyszínen, és majd ugye hallani is lehet a zenéket. 15 órától 17 óráig kulturális program, benne pedig ugye a 15. nemzetközi néptánc fesztivál. Erről mindjárt akkor szólunk részletesebben is. Az eredmény hirdetés 18 óra 30 perckor várható, aztán 19 órától kezdődik az utcabál a Duo Teo együttessel. A kulturális programok alatt meg egyébként is gyermek és szórakoztató tevékenységek is lesznek, mint arcfestés, csillámtetoválás, íjászat, kisvonatozás, kézműves foglalkozások, korongozás és ugrálóvár. Tehát mindez holnap a nemzetközi halászléfőző versenyen 13 órától Lendván a Kubis szállod és a Bella Venezia közötti parkoló területén. Vagy a 15 órától pedig akkor kezdetét veszi a nemzetközi néptánc fesztivál, és ott pedig fellépnek a Kis Cimbora Tánc Együttes. Óbecsérőjük Vajdaságból érkeznek egyébként. De ott lesz a Pincei Zala Gyöngyművelődés Egyeslet néptánc csoportja. Kozje néptánc csoport, az Anatoli Tánc Együttes Pécsről érkezik, a Kacamajka Tánc Együttes Maglodról jön Magyarországról. A Prekmurja Néptánc Együttes is fellép, de ott lesz a Horvátszka Művelődési Egyeslet, de Szinicsből, Horvátszka Zagorjebel jönnek ők. És itt lesz még a HKD Pomurja Néptánc csoport, valamint a Kapszai József Attila Művelődési Egyesület néptánc csoportja is. Tehát színes a kínálat, 15. Nemzetközi Néptánc Fesztivál a halászléfőző verseny keretében, ez pedig akkor ugye 15 órától kezdődik, ezt is mindenképp ajánljuk a figyelmükbe. És még van egy-két program, azokat mindjárt mondjuk, de előtte akkor még egy zene.

Na, a Liszt intézetben is lesznek különböző programok júliusban, és például lesz ott is könyvtár a lombok alatt, egy mese délután a szabadtéri könyvtárban, július 23-án, méghozzá 17 órakor a Tivoli Parkban, és ott a Csollárna közelében. Tehát akik ott járnak a Csónakászóház mellett, illetve a Csónakház melletti Árnyos Ligetben, akkor július 23-án kedden üljenek majd be, és legyenek ott a könyvtár a lombok alatt, ha Ljubljanában járnak. Lesz egyébként Hungaroring 40. A Forma 1 Magyar Nagydíj 40 éve kezdetektől napjainkig kiállítás megnyitó lesz, szintén a Liszt intézetben, július 6-án, ez akkor hétfőn lesz, ugye? Az időpont pedig 18 óra. Na, a kiállítás egyébként majd szeptember 4-ig lehet megtekinteni, tehát ha ebben az időszakban járnak Ljubljanában, látogassanak el a Liszt intézetbe, és akkor tekintsék meg ezt a kiállítást. No, lesz majd Románodrom koncert Metlikában a Pridízve Csernágrád programsorozat keretében július 18-án szombaton 21 órakor, ez a Metlikai Váron lesz. A Románodrom, vagy a roma nyelven Cigány út, a kortárs roma kultúra egyik legjelentősebb együttese, már 1999-ben megalakultak, no és akkor Szlovéniába is ellátogatnak, lehet őket akkor majd látni Metlikán. És még egy programra, illetve eseményre felhívjuk a figyelmüket, ez pedig a kincskereső piactér. Lehet keresni és vadászni kincsekre, és hát, hogy miről van szó? Ha már esetleg van otthon valamilyen dolog, amit nem használnak, vagy porosodik, akadékban van. No, két hetente szombaton, 8 órától el lehet vinni akkor a kincskeresőbe, és ott lehet árulni a portékákat, vagy pedig cserélgetni cserebere, ahogy szeretnék. Mindez Szent György Völgyön, a Kossuth utca 8-as, tehát a régi iskola épületénél, és hogy mikor lesznek ezek. Látomok július 4-e, tehát holnap lesz az első ilyen kincskereső piactér, majd július 18, augusztus 1, augusztus 15, 29, szeptember 12 és szeptember 26. Ezt is akkor ajánljuk a figyelmükbe. Most még egy zene, utána pedig eláruljuk azt is, hogy milyen témák várják majd önöket a terepjáróban délután.

0: Na és akkor még a témák, amíg várják önöket a terápiáróban a délután 15 órakor, tehát három téma biztosan lesz. Az egyik, 15 évvel ezelőtt hunyt el Makovecz Imre, Kossuth és Ybl díjas építész, 1992-ben a Szevélyi világkiállításon aratott sikert a Magyar Pavillonnal. Ez szerezte a zenét Kis Ferenc. Ennek nyomán készült el a Hét Torony című táncelőadás, amit tegnap este tekinthetett meg a közönség a Lendvai Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán a Duna Művész Együttes előadásában. Botka Ágnes összeállítását hallják majd erről, tehát a terepjáróban. Szólunk arról is, hogy a Magyarok Kenyere 10 millió buzaszem program keretében megvalósuló 2026-os Muravidéki Buzaadomány gyűjtés hivatalos sajtótájékoztatóan bánután a Muravidéki Mintagazdaságban ismertetik az idei jótékonysági kezdeményezés részleteit, a gyűjtés menetét, valamint a program kiemelt célkitűzéseit. Szabó Márk számol majd be erről a rendezvényről. És szólunk arról még, hogy a héten zajlott Muravidéken a kultúrák közötti kommunikáció a Kárpát-medencében elnevezésű, immár 25 éve működő nemzetközi nyári tábor. Az évente más-más Magyarország és külhoni helyszínre költöző projekt házigazdája most a Lendvai kétnyelvű középiskola volt. Találkozó célja, hogy a Kárpát-medencében élő magyar fiatalok megismerjék egymást és a különböző vidékek értékeit, különlegességeit. Erről majd Gerebic Bettina fog akkor szólni részletesebben, úgyhogy ez a három téma biztos, hogy várja önöket a terepjáróban délután 15 órakor. Most viszont zene várja önöket, 10 órakor friss hírek, majd a következő órában az aréna jelentkezik, ugye a VB külön kiadással. Kicsit elbeszélgetünk a fociról, maradjanak tehát velünk.
1: MMR

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 óra van. Mihály Zupáncsics, igazságügyi miniszter ma Katarina Bergant főállamügyésszel tárgyal. A megbeszélésen várhatóan a tervezett jogszabálymódosítások és a korrupció elleni új különleges ügyészi egység, a SZKOK létrehozása is napirendre kerül. Ennek előkészítését a minisztérium irányítja. A tárca tájékoztatása szerint a mostani megbeszélés elsősorban ismerkedő jellegű. Emellett áttekintik az állami ügyészséget érintő aktuális kérdéseket, valamint véleményt cserélnek a tervezett jogszabályi változásokról. Technikai problémák nehezítik a népszavazási aláírásgyűjtést a parlamenti vizsgálóbizottságokról szóló törvénymódosítás elleni népszavazás kezdeményezői szerint. Egyes állampolgárok sem a közigazgatási hivatalokban, sem az EU Prava portálon nem tudják leadni aláírásukat. A kezdeményezők szerint a hibákat rendszeresen jelezték az illetékeseknek, de választ nem kaptak. A belügyi és közigazgatási minisztérium ezzel szemben a szlovén RTV-nek közölte, hivatalos panasz nem érkezett hozzájuk. Elismerik ugyanakkor, az elmúlt napokban időszakos hálózati zavarokat észleltek az állami informatikai rendszerben. Oroszország és Ukrajna az éjszaka újabb kölcsönös drón és rakéta támadásokat hajtott végre. A támadásoknak halálos áldozatai és sebesültjei is vannak mindkét oldalon. Az ukrán hatóságok közlése szerint az orosz hadsereg dróntámadást intézett a Szumi régió ellen, amelyben 4 ember életét vesztette. Közben az ukrán erők az oroszországi belgorodi területet vették célba. Az orosz hatóságok tájékoztatása szerint a támadásban 1 ember meghalt. A csapás károkat okozott az energiaellátó infrastruktúrában, ami áram- és vízellátási fennakadásokat eredményezett. Sport. Átigazolási díj ellenében távozik a Zalaegerszegtől João Victor. A brazil támadó az aktuális izraeli bajnoknál, a Hapoel Be'er Sheva-nál folytatja pályafutását, tudatta az NB1-es klub a hivatalos oldalán. João Victor 2025 nyarán érkezett az Etihez. Összesen 33 bajnoki és 5 kupa mérkőzésen szerepelt. 6 gólpassza mellett 9 gólt szerzett.
2: Időjárás.
1: Ma napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Napközben az ország középső részén előfordulhat egy-egy futózápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap ismét sok lesz a napsütés. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul. Napközben 25 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Országszerte folyamatos a forgalom, fennakadásokról nem érkezett jelentés.

0: Világbajnokság 2026.
1: Izgalmas meccsek. Érdekes történetek. És elemzések.
0: Labdarúgó VB a Moravidéki Magyar Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket az Aréna című műsorunknak a VB külön kiadásában, és lassan meg lesz az a 16 csapat, akikre úgy már várunk, hogy kik lesznek. Hát a legtöbb kérdésre már megkaptuk a választ, maradt még három mérkőzés, azok ugye ma jönnek, és akkor utána teljes lesz a mezőny. És hát kicsit akkor ma ismételten a fociról fogunk beszélgetni, méghozzá ma itt a stúdióban két kollégával, Sós Péterrel és Piszják Attilával, és hát remélem akkor a hallgatók megengedik, hogy itt tegező viszonyban folyjon akkor a mai beszélgetés.
1: Szia Sándor!
0: Sziasztok!
2: Szia Attila, szia Sándor!
0: Na egyébként itt a műsorban azért általában mindig előjön az a kérdés, ha valakik először látogatnak ide, hogy mennyire sikerül követni az idei foci VB-t, mert ugye azért így európai szemmel a mérkőzések többsége
1: éjszaka van.
0: Eléggé nehéz időpontban van, mondjuk így.
1: Hát én nekem ez nagy szívfájdalmam, mert mindig a VB, illetve az EB-k azért itt a környezetünkben nagy eufória vette őket körül. Ugye kocsmákban nézték az emberek, összegyűltek, VB döntőket, elődöntőket, tehát minden olyan fontosabb meccsre azért így csapatok, csoportok összejöttek, ugye beszéltek róla. Hát most meg így reggel lényegében arról szoktunk beszélni, hogy hát igen, ott elaludtam, akkor még nem keltem föl, tehát hogy így sok minden kimarad szerintem így az embereknek, főleg így most európai szemmel.
0: Tehát akkor nincs meg az az igazi VB hangulat?
1: Nincs, és én azt hiányolom, mert azok jók szoktak lenni. És nem is csak úgy, hogy az ember otthon megnézi, hanem hogy így volt ennek egy ilyen közösség kovácsoló ereje. Hát gondoljunk bele, ha mondjuk rá egy horvát-portugál idézőjelben normális időben van, hát itt Lendván is, vagy a Muravidéken, Szlovéniában, hát szerintem tömegek nézték volna.
2: Meg nem utolsó sorban átmehettünk volna Muraszerdahelyre kivetítőn nézni, mint például én emlékszem, 8 évvel ezelőtt az oroszországi VB-t, azt szinte minden kieséses szakaszos meccsét a Horvátországnak Muraszerdahelyen kivetítőn néztük a horvátokkal. Ez meg most így az éjjeli órákban, hát nem tudom, hogy megoldható-e.
1: Kicsit az a feeling ugye elmarad idén.
0: De annak egyébként akkor ugye régen ugye meg is volt a hangulat, amint az ember ott lett volna a stadionban egy kicsit, mert azért ment ott is a szurkolás keményen.
2: Hát amikor bent voltunk a sátorban, akkor igen, ott több száz horvát szurkoló volt, és nem csak Horvátországból, még egyszer hangsúlyozom, hanem Lendváról is jártunk át, és tényleg meg volt neki a hangulata. Hát ez most, hogy Amerikában van, kicsit nehezebb, mert igen, hát naponta mondjuk egy meccs van, nagyon maximum kettő, ami még úgy évfél belefér előtt, hogy belefér, igen.
0: De egyébként volt néhány mérkőzés ugye az elmúlt napokban, és most még egyelőre úgy vagyunk, hogy napi szinten vannak, aztán később majd lesz azért némi kis szünet is. Volt esetleg valamilyen meglepetés kedd óta számotokra? Tehát itt, ami mérkőzések voltak, például Elefánt Csontpart, Norvégia 1-2, és hát ugye Erling Haaland Holland, hogy mondjuk, azért eléggé felkapott lett, meg ugye a norvégok, erről már múltkor is beszéltünk, hogy van egy különleges ünneplésük is, ugye az evezés, ami azért viszonylag eléggé elterjedt.
1: Én a norvégokban is, vagy a norvégokban azt látom, hogy ők eddig már szerintem meglepetés csapata a VB-nek. A játékuk az kompakt, tehát amit ők tudnak, azt tudják, és azt csinálják is, és azt játsszák. A meccs is jó volt szerintem Elefánt Csontpart ellen. Igaz, hogy benne volt a 50-50, tehát azért Elefánt Csontparti játékosokban, vagy a játékban is benne volt az, hogy na, akár ugye még lehetne más is az eredmény, de nagyon-nagyon sok mérkőzésről szerintem ezt eddig el lehet mondani, hogy olyan kiki meccsek voltak, tehát nagyon kevés volt az a gázolásos győzelem, ahogy szokták mondani. Inkább benne volt az, hogy így az utolsó pillanat rengeteg gól esik ugye a 90 percen túl is. Nem a hosszabbításban, hanem még ugye a bírói hosszabbításban.
0: Hát tapasztalhattuk az éjszaka folyamán is, igen, erről is mondom, hogy szólni fogunk. De egyébként az afrikai csapatok pozitív vagy negatív?
2: Hát szerintem hozzák azt, ami várható tőlük, tehát a csoportból megvoltak a továbbjutók, de én azt gondolom, hogy reálisan csoportból megvoltak a továbbjutók, de én azt gondolom, hogy reálisan az afrikai csapatok

0: szemszögből nézzük, akkor ez az ő tornájuk eddig.
1: Ezt lehetne akár így is mondani, viszont még egy érdekesség akkor a marokkóiakkal kapcsolatban, ha már így megemlítetted, hogy nekik többször is most előfordult, hogy olyan kezdőcsapattal álltak ki, hogy egyik játékos sem született Marokkóban. Tehát ugye ők többségük az, mint Európában született.
0: Igen, igen. De ez a francia, bocsánat, nem a franciáknál, ez azért rengeteg olyan afrikai országra igaz, ami hát valamikor ugye gyarmad volt. Itt főleg a francia akadémiák azok, amelyek még mindig azért nagyon-nagyon erősen scoutolnak Afrikában. És ez meg is látszik amúgy a francia bajnokságokban. Úgyhogy hát szerintem vannak azok a játékosok, akik ugye ott megszületnek, kettős állampolgárság, tudják, hogy mondjuk rá egy Dembélével nem tudják fölvenni a versenyt, de esetleg egy Szenegál vagy egy Marokkóban még elférnek. És hát valljuk be azért, ezek nem kivételek, tehát van ilyen Magyarország, a magyar válogatottban
2: persze,
0: is van hasonló.
2: De ez a siker kulcsa Afrikánál szerintem is, amúgy az afrikai csapatoknál tényleg, hogy azok, akik ha nem is Európában születtek, de már hamar Európába kerültek, és az itteni akadémiákon francia, holland, német, spanyol, akármelyik, tehát...
1: Tehát itt nevelkednek.
2: Igen, igen, igen. Ez a kulcsa annak, hogy ennyire jók szerintem.
1: Na egyébként a franciákat említetted, de simán verték ugye a svédeket 3-0-ra a legtöbben. A franciákat tartják ugye a legesélyesebbnek arra, hogy megszerezzék a világbajnoki címet. Ti is azt itt lehet
0: látva? Hát eddig, hogyha minden meccset nézni kéne, akkor én azt mondanám, hogy eddig ők azok, akik a legjobban bizonyítottak, tehát ők mindegyik meccsüket úgy hozták, ahogy kell. Ugye most a spanyolok éjszaka Ausztriát megverték késő este 3-0-ra. Ez most egy jó meccsük volt a spanyoloknak. Ha most ők ezt a formát meg tudják tartani, akkor ugye, de a franciákban most jobban érzem azt, hogy bennük van, és ott van még a Argentína, aki nekem eddig egy meglepetés csapat, nem is annyira csapat.
1: Milyen szempontból?
0: Hát valahol Messi szempontjából, mert hogy ennyire itt 40 évesen így a csapatot a vállára tudta venni, és viszi, és tényleg ő az, aki gyártja gólokat, a gólhelyzeteket, még akár bennük is benne van az, mondjuk egy könnyebb ágon is vannak, hogy eljuthatnak lényegében a döntőig.
1: Na egyébként az, hogy Messit említed, érdekes abból a szempontból, mert múltkor is már kicsit említettük ezt a témát, hogy ott van például ugye a mexikóiak kapusa. Vagy ott van például Modric, akit említhetünk. Vagy ott van Messi, vagy ott van például Cristiano Ronaldo. Tehát ők azért, hogy mind 40 év, vagy annál idősebbek. Luka Modric például, ugye. Tehát azért 10-15 évvel ezelőtt ilyen magas szinten, ilyen korosztályt nem lehetett látni. Minek tudható ez? Tehát ennyire fejlődik a sporttudomány, meg az étkezés, meg minden, hogy tehát, hogy te legmagasabb szinten 40 évesek.
2: Szerintem benne van ez, igen. Meg hát ilyen embernek is kell lenni. Tehát én például Ronaldinho-ból, vagy a brazil Ronaldo-ból is kinéztem volna, hogy egy kicsit tovább bírják a legmagasabb szinten, ha nem olyan életet éltek volna, amilyet éltek, és amiről legalábbis tudunk, hogy éltek, ki tudja, hogy miért éltek azon kívül. De Cristiano Ronaldo például, ő szerintem az ő anatómiája, meg a sporthoz való hozzáállása, az szerintem kimagasló, úgy alapból a futball történelemben, ha nézzük. Modricot hoztat példának. Modric 2012-ben igazolt a Real Madridhoz, ahol az év legrosszabb igazolásának választották meg akkor. Tehát nem volt ő akkor egy jó játékos, vagy nem futott jó szezont a Real Madrid szurkolók szemében. Az most meg már legenda. De rengeteg évet lehúzott ott, aranylabdás lett, világbajnoki bronzérmes, ezüstérmes. Szóval tényleg előtte is le a kalappal, ami pedig Messit illeti, hát igen, én se számítottam arra, hogy ő fogja vezetni, legalábbis jelenleg még Mbappével együtt vezetik a góllövő listát, de hát bizonyítja, hogy a kor az csak egy szám, legalábbis az ő tekintetében.
0: Én mondjuk rá Messiben látom azt, hogy úgy élvezi. Tehát, hogy voltak neki görcsös VB-jei, ugye, amikor nem is sikerült úgy, de most, minthogyha ugye azzal, hogy megvan nekik a VB cím, élvezi. Lehet, hogy ide az is kell, hogy ezen a szinten mondjuk rá ő is, Ronaldo is azért eligazolt egy topligából, ugye Messi Amerikába, Ronaldo Közel-Keletre, tehát lehet, hogy ott már ugye a munkatempó nem ugyanaz, nekik még az adottságaik megvannak, és valahogy talán ők föl tudják magukat szívni.

0: erre a VB-re, hogy na akkor most itt. Mert azért gondoljunk bele, sok olyan játékos, hát hány, 50-60 meccsel a hátában vág neki egy VB-nek, ha nem többel.
1: Meg nem mindegy, hogy melyik ligában
0: meg
1: játszik.
0: Így van, nem mindegy, hogy melyik ligában. Úgyhogy szerintem ez is kicsit közre játszik kettőjüknél. Jó, mondjuk rá Modric az ugye a Milánból jött, felemás szezonja volt, azért nem azt mondom, hogy az egyik legjobb klub szezonja volt neki, de mondjuk rá én éjszaka fölkeltem a második fél időre.
2: A jobbik fél időre.
0: A jobbik fél időre, illetve nem azért keltem föl, na ez úgy volt, hogy fölkeltem, és ránéztem a telefonra, és írta az egyik internetes oldal, hogy hát úgy viszonylag unalmas első fél időt követően elkezdődött a második fél idő, mondom, jaj, de jó, erre nagyon jó vissza lehet aludni. Na, hát akkor kapcsoltam be, amikor Perisic gólt rúgott, na onnét ez egy hullámvasút meccs volt, nagyon jó
2: volt. Benne minden.
0: Volt benne minden. Kapufák, lesgólok.
1: Már csak a piros lap hiányzott.
0: fordítások, de amit ki akartam hozni, az ugye Modrichoz visszatérve, szerintem ő volt a azt nem tudom, az első fél időt nem néztem, a második fél idő legjobb játékosa volt. Tehát Ronaldo kapta a ugye a legjobb
1: a díjat, a legjobb játékosa.
0: De szerintem Modric egy olyan motorja volt abban a második fél időben a horvátoknak, ha ő nincs, akkor nincsenek helyzetek. Tehát, hogy olyan passzokkal, olyan kulcspasszokkal operált, nem adott el labdát. Tehát a legnagyobb szinten, még a mindig a legnagyobb szinten focizik Modric is.
2: Na hát ugye Ronaldo megkapta, hogy a meccs játékosa lett egyébként, és egyben ő lett a legidősebb, aki gólt lőtt méghozzá kieséses szakaszban. Egyébként az első gólját lőtte meg kieséses szakaszban, tehát eddig ez sem sikerült neki. Jó, előtte már egyet lőtt, csak ugye az kicsit les volt, úgyhogy nem adták meg, pedig már nagyon készült arra, hogy itt lesz egy nagy ugrás és egy szíjú ordítás, de aztán akkor mégsem. Viszont azért a portugáloknál azért, ennek is majd utána azért Diego Jota előtt tisztelektek, és ugye az ő mezében álltak ki, de ugyanis pont egy éve annak, hogy elhunyt. Tehát azért ez egy szép gesztus.
0: Hát igen, mindenképp szerintem ugye az egy évvel ezelőtt tragikus baleset szerintem megrázta a foci világot, és ott azért mindenki, én azt hiszem, hogy ez most egy olyan gesztus volt, ami tényleg szívből jött, mert azért ha ő még élne, ő ott lenne
1: ott
0: a csapatban.
1: Ott lenne, szinte biztos, tehát, hogy ott lenne a válogatott keretében.
2: Hát egyébként Ronaldo mondta ugye a mérkőzés után, hogy pontosan tudtuk, milyen dátumot írunk, magunkért, Portugált, de főleg Diegoért nyertünk. Nyilatkozta, tehát lehetett egy ilyen kis plusz löket akkor a csapatnak?
1: Szerintem igen. Ugyanúgy, vagy nagyon hasonlóan, mint ahogy Hakpónak, a holland csatárnak, aki ugye akkor tudta meg aznap, vagy az előtt nap, mint a meccsük volt Marokkóval, hogy a várandós párja elveszi, tehát hogy elveszítették a gyermeküket, igen, a babát, szerint, és ő is ugye gólt szerzett, amúgy azon a meccsen, igaz, nekik a továbbjutás nem sikerült, szerintem ez egy extra löketet adott számára is, és Ronaldónak, illetve Portugáliának is.
0: Jó, azt amit le kell szögezni, hogy ez megint egy olyan meccs volt, aminek a végén, ha horvátok nyernek, nem meglepetés. Tehát az a második fél idő, az pont egy olyan volt, amire szerintem azért sok ilyen példa volt ezen a VB-n, hogy nehéz lenne azt mondani, hogy nem megérdemeltem, vagy kevésbé megérdemeltem. Igen. Lehet, hogy ott a második portugál gólnál én azt mondom, hogy az egy védői hiba volt, ugye, hát lényegében két horvát védő ölelésében tudott felugrani és befej, hát azért ez egy kicsit amatőr hiba ezen a szinten, de hát megtörtént.
2: Előfordul egyébként akkor még így zárólagosan csak két dolog ugye Cristiano Ronaldóról. Az egyik a nővérehez kapcsolódik, ugyanis megosztott egy érdekes üzenetet, mondjuk így, a szocialis hálóján, és azt értek, hogy élvezzétek ki, amíg tart. Hamarosan vége lesz, megbízható forrásból tudom, ez az ő utolsó tánca. Értetett Cristiano Ronaldo nővére. Visszavonul?
0: Hát nem tudom, lehet, hogy
2: ez abban a korban van egyrészt, de hát nála sose lehet tudni.
1: Nem tudom, amúgy szerződése van még a szaudi klubbal, mert ha van, akkor ott még igen, de a portugál válogatottól valószínűleg szerintem amúgy elbúcsúzik.
0: Hát attól, én szerintem attól függ, hogy mi lesz a...
1: Hát 2 év múlva van a következő EB, nem... Igen. Hát nem tudom, ha...
0: Hát jó, lehet, hogy nem egy első csapatba, de őt azért még úgy szerintem néhány hónapig, 1-2 évig talán lehet valamilyen szinten játszatni, mert neki amúgy a fizikai adottságai megvannak hozzá. Hát,
1: meg valószínű kedve is van hozzá, mert azért úgy áll hozzá a dolgokhoz.
2: Valahogy úgy. Egyébként pedig ugye ez a gólya a 11. gólya volt, ezzel pedig akkor most kiegyenlítette magát többek közt a Kocsis Sándorral. Kocsis Sándornak is 11 gólya van, viszont azért itt a meccs számokban vannak különbségek, és hát ugye 54-ben Kocsis Sándor lőtte 11 gólt, méghozzá konkrétan 5 meccsen. Aztán ugye jött kicsit később Jacques Fontaine, ő 13 gólt lőtt, 6 meccsen, ha jól mondom, hogy Peti utána nézett, 6 meccsen, és sokáig ezeket a rekordokat nem láttuk úgy, hogy valaki megdönteni. Majd akkor hosszú idő után egyszer csak jött Miroslav Klose, aki eljutott 16-ig, már akkor azt hittük, hogy fú, hát ez most egy olyan, hogy nem lehet utolérni. Idén azért már jó néhányan be is előzték, többek közt ugye Messi, meg Mbappé is.
0: Hát igen, és azért Mbappéban még 2 világbajnokság benne van, akkor
1: még simán, benne,
0: még simán
1: van.
0: Benne van, és hogyha ő azért így gyártja a gólokat, ő szerintem ő beállíthat egy olyan rekordot, amit akkor évtizedekig nehéz lesz beállítani. Igaz, azért hozzá kell tenni, hogy ezzel, hogy bővült ekkorára a VB, azért sok a meccs, lehet olyan meccseket is lejátszani, ahol meg lehet tömni az ellenfelet, most ez csúnyán hangzik, de tényleg.
2: Hát mondjuk egy német Curaçao 7-1 például.
0: Igen, tehát, hogy azért bele, és hogyha ebből kiveszi a egy mesterhármassal rúg, hát azt
1: jó, de Mbappé eddig is, tehát 18 VB meccset játszott, és ugyanannyi gólt lőtt, tehát ő neki meccsenként
2: egy per egy,
1: úgyhogy ezt, ha tudja tartani, és tényleg, ha marad az ekkora szám, tehát a meccsek száma a VB-n, és a franciák kijutnak, és jók lesznek, akkor simán elkerülheti.
0: Hát, szerintem amúgy ebbe a francia csapatban, így ahogy vannak, még ezzel az összeállítással még benne van 4, de még akár hát 8 nem, de 4 év biztosan. Tehát fiatal a csapat.
2: Hát és tegyük hozzá, hogy ez most, ha már egy utolsó táncról beszélünk, Didier Deschampsnak is az utolsó tánca, ezzel akkor a búcsúzás után, akkor ugye jön Zizou, vagyis Zinedine Zidane veszi majd át. Azért az is még akkor úgy sejtett valamit így a francia válogatott kapcsán.
1: Igen, Zidane azért sok mindent elért edzőként a Real Madridnál. Azzal a Real Madriddal, ami azért egy elég erős csapat volt, most akárhogy is nézzük, tehát máshol is kéne neki bizonyítani ahhoz, hogy ki lehessen egyértelműen mondani azt, hogy nem csak azért volt a Real Madriddal nagyon sikeres edző, mert volt egy jó csapata. Tehát meglátjuk, hogy mit fog tudni kihozni ebből a csapatból. Hát annyi biztos, hogy a francia válogatott az egy olyan csapat, hogy simán ki tudna állítani szerintem 2 olyan kezdő 11-es is, ami azért tudna menetelni a világbajnokságon.
0: Az biztos. Tehát a franciáknál szerintem most messze a legkvalitásosabb játékosok.
2: Talán a franciák meg a spanyolok valahogy kivétel, viszont ugye a többi európai csapat azért, hogy szenved, mert ugye az angolok is Kongo ellen sokáig kiesésre álltak, sőt belgák is Szenegál ellen.
1: Ott is egy zseni oldotta meg, tehát Harry Kane oldotta meg a
2: meccset. Igen.
1: Aki szintén nem 25 éves, hanem 33-34 éves, azt hiszem, tehát...
2: 33.
1: Azt hiszem, igen, tehát benne is még egy VB benne lehet, de ő sem már a legfiatalabb játékosok közé tartozik, de mégis kétszer nem vigyáztak rá, és villant, és megfordította.
2: Hát ez a dolga egyébként, de ugye az angolok kapcsán Thomas Tuchel mondta, mert a következő ellenfelük az ugye Mexikó lesz, és hogy arra is fel kell készülnie, és hogy a Mexikónak előnye van abból, mert ugye azért magaslaton is játszanak, és hogy más az egész körülmény. És az európaiaknak...
1: 2000 méter magasan, ugye?
2: Hát igen, és hogy erre azért egy kicsit nehezebb adaptálódni. Lehet, hogy ez is közrejátszik az európai csapatoknál egy kicsit? Vagy ilyen időátállás, vagy valami?
0: Biztos, hogy benne van, tehát meg azért, ha megnézzük, én nem tudom, ha volt már ilyen VB, amikor ekkora különbségek voltak ugye helyszínek között. Uh-huh. És nem mindegy, hogyha valaki Torontóban játszik, vagy ugye egy mexikói magaslati fensíkon. Tehát ez itt...
1: Meg hogy délben vagy este.
0: Ez biztos, hogy valamilyen formában azért kihathat a csapatokra, a játékosokra. ezért is nehéz azt mondani, ezért is nehéz az erőviszonyokat fölmérni, hogy most ki mennyire erős, melyik csapat mennyire erős, mert vannak olyan külső tényezők. Azért gondoljunk bele Iránba, azért iráni csapatnak mennyire volt nehéz azzal, hogy ugye Amerikában, amikor beengedték őket nagyon rövid időre.
1: 24 órára.
0: Igen, 24 órára. Tehát ott még azért idézőjelben adaptálódni sem tudtak a környezetre. Ez a FIFA-nak, én azért hozzáteszem, ez egy nagyon-nagyon nagy hibája volt, hogy egy ilyet megengedtünk egy sportjátékban, egy olyanban, ahol azért tényleg én azt hiszem, hogy a fair play-t mindig emlegetik, mert a fair play így, a fair play úgy, na most
1: ez volt, nagyon nem volt fair.
0: Ez nagyon nem volt fair, de biztos, hogy közre játszik az, hogy ki, hol, merre, meddig.
2: Jó, hát azért kicsit adaptálódni kell mondjuk az ivószünetekhez is, főleg akkor, ha mondjuk egy, vannak stadionok, amelyek Amerikában ugye fedettek és klimatizáltak, és akkor ott ivószünet kicsit olyan furán
1: néz ki. Jó, de ez már tény, hogy az ivószünet nem az ivás meg a pihenés miatt van, tehát ez... Hát
2: hivatalosan azért?
1: De már nyílt titok, hogy nem azért, tehát...
0: Én amúgy ezt megoldanám, tehát én ezt úgy oldanám meg, hogy van lehetőség ivószünetre, a bíró eldönti, ha él vele. Tehát, hogyha most kiindulunk abból, hogy tényleg itt nálunk is voltak múlt héten ezek a 40 fokok, és valaki játszik ebben, igen, legyen ivószünet.
1: Világos. Mindenki. Katarban is volt, azt hiszem. Igen, és ott is volt klimatizált stadion, de hát azért.
0: De hogyha
1: sivatagban volt a VB.
0: 25 fok van, relatíve normális páratartalommal, én nem látom ezt annyira fontosnak, vagy hát most kiindulva abból, hogy azért ezek a játékosok lejátszanak 90 perceket, mert például pont a horvát meccs volt az, nagyon eltolódnak a meccsek, nagyon elhúzódnak a meccsek, fáradnak, itt nem csak fizikailag, de szerintem azért lélekben is valamit kivesz ez, amikor így, hát sima meccs, 110 perc. És ne adj Isten, még jön rá egy hosszabbítás.
1: Meg egy ilyen szezon után, amikor már ennyi meccset lejátszottak.
2: Na, minden esetre úgy tűnik, ezek megmaradnak. Egyébként pedig a szabályzatban amúgy is benne van. Tehát most is, hogy például Szlovéniában is, hogyha 30 foknál magasabb a hőmérséklet, a bíró elrendelheti a rövid szünetet. Tehát ez már amúgy is megvan. Ma éjjel 3 mérkőzés lesz, Ausztrália-Egyiptom, Kolumbia-Gána, és a kettő közt ott lesz egy, amit már kicsit Attila is pedzegetett, Argentina, és hát ugye, ahogy emlegetik őket, a Cabo Verdei csapat, akik egy ilyen kis meglepetés, meg hát az van egy kapusuk.
0: Hát van, igen.
2: Okozhatnak meglepetést akkor az argentinok ellen?
0: Hát, én azért azt nem hiszem, hogy meglepetést okoznának, de mondjuk, fogalmazunk úgy, hogy üde színfoltjai ennek a kiírásnak. Szerintem kicsit benne van az is, amit így néha elfelejtünk a foci kapcsán, hogy vannak pozitív történetek, vannak ilyen leányálmok, amik meg tudnak valósulni, és szerintem ez kicsit ad egy olyan löketet azoknak, akik fociba adják, hogy hát azért lehet, meg lehet itt mérettetni. És hát azért gondoljunk be, ez nekik mekkora dolog. Ez nem kis dolog. Úgyhogy...
2: Na, ugye egyébként erről pedig akkor átmegyünk a következő témára, ami pedig az, hogy ugye 48 csapat van a VB-n. Most sokan ezt kritizálják, mert hogy túl sok mérkőzés, meg hogy olyanok is odajött, akiknek nem kéne, de ugye másrészt a másik szempont pedig, amit egyrészt ugye a FIFA is valahogy próbál képviselni, hogy ezáltal több csapat, és akkor lehet nagyobbakat ünnepelni, és akkor itt van például egy zöldfoki szigetek, akik ugye, tehát azért minden gólt úgy ünnepeltek, mint hogyha megnyerték volna a VB-t, tehát azért ez akkor magának, a focinak mégiscsak nagyon pozitív. Mert egyébként, ha 32 csapatnál marad a VB, akkor nem valószínű, hogy egy zöldfoki szigetek kijut.
1: Hát lehet, hogy jót tesz neki, csak itt meg van a másik oldal, és ez az én veszőparipám, amit minden baráti társaságban elmondok, és most itt is el fogom mondani, hogy Dél-Amerikában 10 ország van. Tudom, hogy onnan kijött 3 világbajnok is már, tehát Brazília, Uruguay és Argentina, de hogy 10 országból 6 ország kijut a világbajnokságra, tehát a 60%-a a kontinensnek, az szerintem mégis egy kicsit, hát ha nem is nevetséges, de azért úgy kicsit el kéne gondolkodni.
2: Nincs egyensúlyban.
1: Nem, miközben Európában egyrészt sok ország van, másrészt még az UEFA-hoz tartozik több olyan állam is, ami földrajzilag nincs Európában, és hát nem kapod valami sok plusz helyet Európa erre a világbajnokságra. És akkor jönnek ugye a a szakértők, akik ugye mondják például Magyarországra is, hogy már 40 éve nem jutott ki, és még most sem, mikor még a zöldfoki szigetek is kijutottak, meg a Curaçao is kijutott. Hát igen, csak nem mindegy, hogy melyik kontinensről jutsz ki. Szóval örülök a tündérmeséknek én is amúgy, tehát félreértés ne essék. Én örülnék ma is, ha úgymond Argentinát búcsúztatná ez a kis ország. Nem látok rá amúgy reális esélyt, de nem tudom, hogy ez jó-e igazából.
0: Jó, itt talán a most kicsit ilyen önreflexióval élve az európai hiba is talán az, hogy ugye mi mindent európai szemmel nézünk. Tehát követjük a horvát focit, a német focit, az angol focit, ezek a bajnokságokat, ugye a top bajnokságokat, követjük a kevésbé top bajnokságokat, a válogatottakat, és őszintén nem is nagyon tudjuk, hogy mi zajlik mondjuk rá egy Dél-Amerikában, ha már ugye Peti felhozta, vagy épp Afrikában. Tehát annyira kiesik a pixisből, hogy nem vagyunk tisztában vele, és akkor azért mégiscsak egy Paraguay kiejti Németországot, vagy egy Marokkó Hollandiát, azért két olyan országról beszélünk, ahol a foci otthon van idézőjelben, tehát és mégis megteszik, tehát mégis, tehát nem, itt nem csak egy meglepetés volt ezen a tornán,
1: több is,
0: és lehet, hogy ez pont amiatt, mert nekünk tűnik úgy, hogy hát ők amúgy se tudnak focizni.
2: Hát egyébként amúgy a győzelmek után például Ecuadorban meg Paraguayban is ugye nemzeti ünneplet hirdetve, úgyhogy azért valószínűleg akkor némi kis súlya van egy ilyen győzelemnek, ha már ott is úgy érzik, de nem kell olyan messzire menni, mert a Bosznia-Hercegovinában is az USA elleni mérkőzés, ami ugye 2-0-ra elveszítettek, de a kormány előtte felhívta a munkaadókat, meg a figyelmét is arra, hogy hát akkor másnapra úgy szervezzék a munkát, hogy akkor később lehessen bemenni, vagy később
1: mivel
2: kezdjenek.
1: Volt a meccs, ugye?
2: Mert hogy meglehetni, mert éjjel 2-kor kezdődött ugye a mérkőzés, vagy 3-kor, nem is tudom.
1: Valamikor éjszaka.
2: Hát éjjel 2 vagy 3, és a legtöbb bár pedig akkor hajnali 6-ig üzemelt, hogy azért lehessen azért hol nézni, és hát nagy is volt a megmozdulás. Úgyhogy azért itt is vannak ezek a kis pozitív történetek.
0: Jó, de szerintem a boszniai pozitív történet az már ott kezdődik, hogy az olaszokat kiverték
1: az
0: ugye a ráadásban, vagy az utolsó kvalifikációban, vagyis hát a
1: ráadás kvalifikációban
0: cselekedik. White card, vagy nem is tudom, hogy nevezzem. Tehát az ott már ugye egy akkora buli volt, hogy tényleg azért ott egy világbajnokot, nem azt mondom, hogy könnyedén, de magabiztosan. Úgyhogy ők kijutottak, hát eljutottak a legjobb 32 közé a VB-n. Én azt hiszem, hogy szégyelni valójuk nincs. Azért az USA-hoz, ugye az USA is kiesik a mi pixisünkből kicsit, azért az USA-hoz hozzá kell tenni, hogy az elmúlt 20 évben, vagy talán
1: sokat fejlődött
0: is.
1: A foci.
0: Igen, nagyon-nagyon sokat fejlődött infrastruktúrális szempontból, szakmai szempontból, úgyhogy én azt hiszem, hogy az amerikai, vagyis hát az USA csapata azért nem egy gyönge csapat.
1: Hát és Belgiummal fognak játszani, akik meg felemás teljesítmény nyújtanak a VB-n eddig, ugye az arany generáció most fog kifutni, már egyesek ki is futottak igen belőle, de hát többüknek ez az utolsó VB-je az arany generációból. Ki tudja, lehet, hogy az USA bejut, vagy hát tovább jut még innen a nyolcadöntőből.
2: Hát a belgákkal valahogy mindig úgy vagyunk, hogy tőlük sokat
1: igen
2: várunk, aztán
1: mert
2: akkor
1: a nevek
2: a végén
1: ott vannak, tehát igen, a nevek megvannak náluk, csak hát jön a torna, aztán nem mindig.
0: Na jó, de hát itt a 16 között már egy portugál-spanyol mérkőzés lesz, igen, ami azért igen érdekes lesz.
2: Erre akartam még kitérni, mert
1: szomszédsági derbi.
2: Lassan vége a fél óránknak, de hát ugye például ott van a 16 közt mind a három házi gazda
1: igen
2: is, tehát azért ilyenre se volt még példa, meg hát arra se, hogy három országban legyen VB, szóval úgyhogy mind a három tovább jutott, és ugye ma még három mérkőzés, utána pedig már a nyolcad döntők kezdődnek, és azért lesz egy-két érdekes összecsapás, ugye mondjuk Brazil, Norvég, Mexikó, Angol, USA, Belgium akár, meg hát talán azért így név alapján a portugál-spanyol lesz majd a legérdekesebb július 6-án, mi időnk szerint 9 órakor, tehát normál időben lehet
1: nézni
2: majd, meg tudjuk nézni. Itt
0: ilyen
2: közös, nagy csatára lehet számítani.
0: Közös meccsnézésre kéne majd invitálni az embereket, mert ugye azt hiányzik. Szerintem ez egy nagy mérkőzés lesz. Ez
1: hát
0: biztos.
1: Reméljük, hogy nem egy unalmas 0-0 lesz.
0: Én a spanyolokkal vagyok úgy, hogy nagyon jó csapatuk van. de nem tudom, mennyire van ez a csapat összerakva. Tehát az egyéni...
2: De mennyire van meg az egység.
0: Igen, az egyéni kvalitások megvannak, és mondjuk rá visszanézve a tegnapi mérkőzéseket, ugye Ausztria ellen voltak megmozdulások, kiváló megmozdulások, szép gólok estek, veszélyesek voltak a kapura, de ő bennük benne van az, hogy úgy el tudják engedni a meccset. Nem tudom miért. Tehát annyira őket nem érzem mondjuk rá biztosnak, mint például a franciákat.
2: Na, talán egy végezetről csak akkor egy-két mondatban arról, hogy a németek kapcsán, egyszer-kétszer említettük őket, ugye most jött a hír, hogy Julian Nagelsmann akkor elbúcsúzott. Van rá esély, hogy majd egy másik német edző lesz majd, aki átveszi a csapat, a Jürgen Kloppról van ugye szó. Viszont a kiesés nyomán többektől lehetett hallani, volt világbajnokoktól is, például Thomas Müller nyilatkozta, vagy Bastian Schweinsteiger, hogy a német válogatottban az volt a gond, egész egyszerűen nem voltak az egyéni kiválóságok. Tehát, hogy mint csapat úgy rendben van, de hogy ez már attól van, hogy az akadémia rendszer úgy működik, hogy te most itt ne egyedül csinálj valamit, hanem csapatba gondolkodjál, és hogy a németeknél ez hiányzott, viszont hogy a kis csapatok meg már erre föl tudnak készülni. És hogy akkor kell egy individuális, valaki kiemelkedő, egy Messi, Ronaldo, vagy nem bárki, okay, aki ugye át tudja verni ezt a védekezést. Lehet, hogy most akkor itt ilyen irányba túlságosan elment ez az akadémia rendszer? Mondjuk, hogy az egyének hiányoznak a fociból?
0: Hát most nem tudom, ha hiányoznak, mert ugye...
2: A németeknél biztos legalábbis ott azt mondják. Tehát, az a kimagasló, vagy ilyen kirívó valaki nem volt.
0: Igen, de most, hogyha azért megnézzük azt, hogy mégis egy Argentinát Messi viszi a hátán, azért a franciák, jó, a franciák az más, ott mindenki jól, de azért egy Dembele meg a Mbappé is mind a ketten ugye top formában
1: vagy
0: vannak.
1: Olisze most,
0: vagy
1: igen.
0: Olisze. Igen, igen, tehát ugye azért ott azért megvannak ezek az egyéni kvalitások, meg a villanások.
2: Tehát a Harry Kane, ugye az angoloknál.
0: Igen. Szerintem itt a kettőnek kell összhangban lennie ahhoz, hogy működjön. Tehát a csapatnak jól kell működnie, viszont ha nincs az egyéni plusz, az egy jó megmozdulás, egy jó kulcspassz, akkor hiába az egység, az nem fog tudni. Tehát az egység az nem hiszem, hogy el fogja tudni dönteni a meccseket.
1: A kettő között van valahol a kulcs, szerintem is.
2: Na és akkor ez így végszónak jó is lesz, úgyhogy köszönöm szépen, hogy szántatok egy fél órát a mai Arénára, hallgatóknak pedig akkor továbbra is jó rádiózást kívánunk. Aréna legközelebb jövő kedden jelentkezik. Világbajnokság 2026.
3: Izgalmas meccsek, érdekes történetek és elemzések.
2: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: A Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázirat Gonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.
1: Forró a nyár. Irány a Lendvai termálfürdő. Használja ki nyári akcióinkat. Hétfőnként és csütörtökönként a nyugdíjasokat 1+1 belépő várja. Pénteken a gyermekek ingyen fürdőzhetnek, ha két felnőtt kíséri őket. A kikapcsolódás estére sem ér véget, szerdánként csillagfényes diszkó, csütörtökönként etnóestek a Taverna étterem teraszán. Élmények, pihenés és nyári hangulat. Mindez a Lendvai termálfürdőben. További információ termekkötőjel lendava.si.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tizenegy óra van. Aláírták az új óvoda kivitelezési szerződését Selaucin. A beruházás több mint 1,2 millió euróba kerül, és döntően állami támogatásból valósul meg. A beruházás keretében egy földszintes, három csoportszobás óvoda épül. Az építési munkák értéke meghaladja az 1 millió 240 ezer eurót áfa nélkül. A beruházást az Oktatási Minisztérium 1 millió 80 ezer euróval támogatja. A fennmaradó összeget Selauci község biztosítja a saját költségvetéséből. Az építkezés még júliusban megkezdődik, a projekt befejezését 2028-ra tervezik. 75%-os kihasználtsággal kezdődött a nyári szezon a Málani Déliai Bioterme glampingjében. A szálláshelyen továbbra is a belföldi vendégek vannak többségben, írja az STA. A bioterme tájékoztatása szerint a Sun Valley Glamping jelenleg 33 szállás egységgel rendelkezik, amelyek összesen 132 vendég fogadására alkalmasak. A faházok kihasználtsága a nyári szezon kezdetén eléri a 75%-ot, míg a sátraké 55%-os. A vendégek mintegy 90%-a belföldről érkezik. A külföldiek közül a legtöbben horvátok, őket követik az osztrák vendégek. Az üzemeltetők szerint az elmúlt években körülbelül 10%-os növekedést tapasztaltak a keresletben. A leggyakoribb vendégek a nyugdíjasok és a kisgyermekes családok. A második legmelegebb volt az idei június, közölte a Hungaromet ZRT ma a honlapján. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 fok volt, ami 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek 19,8 fokos átlagát. A hőhullám Magyarországot is elérte. Az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt 42 fokkal Széchenyben. Az ország legnagyobb részén 25 és 50 mm között alakult a hónap csapadék összege. Sport. Három mérkőzést rendeznek ma a legjobb 32 között a FIFA labdarúgó világbajnokságon. 20 órakor Ausztrália és Egyiptom csap össze. Éjfélkor rendezik az Argentina-Zöldfoki szigetek találkozót. Hajnali 3:30-kor Kolumbia-Gána összecsapás zárja napot. Szombaton pedig két mérkőzéssel már megkezdődik a nyolcad döntő a világbajnokságon. A legjobb 16 között elsőként Kanada-Marokkó mérkőzést rendeznek 19 órakor. Ezt követi 23 órától a Paraguay-Franciaország nyolcad döntő.
2: Időjárás.
1: Ma országszerte napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Délután az ország középső részén előfordulhat egy-egy futózápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap ismét sok lesz a napsütés. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul. Napközben 25 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön folyamatos a forgalom. Fennakadásokról nem érkezett jelentés.
2: Muravidéki Magyar Rádió.

A közelmúltban rendezték meg Muraszombatban a nyílt magyar és szlovén nemzeti hőlégballon bajnokságot, amelyen a nézőknek is látványos eseményekben volt részük. Göncz Erita a magyar bajnokkal és a magyar távolsági és magassági csúcstartóval beszélgetett a vasárnapi díjkioszton.

0: Látványos, izgalmas, érdekes, időjárás függő. Számunkra, akik lentről nézzük, talán veszélyesnek tűnik. Egyéni sport, de a pilóta csapattal dolgozik. A következő percekben a hőlégbalon versenyekről, a sport szépségéről, rekordokról beszélgetünk a Győri Balonklub két tagjával. Molnár Péter hatszoros magyar bajnokkal és édesapjával, a többszörös magyar bajnok Molnár Csabával, aki Európa-bajnokságot is nyert, Japánban pedig díszpolgári címet kapott. A hőlégbalonozás mind versenysport adott időjárási körülmények között egyforma pályán, egyforma területen, egy intervallumon belül végrehajtott repülés feladatokkal. Nézed magad, helyezkedsz, nézel másokat és koncentrálsz. Molnár Péter hatszoros magyar bajnokot édesapja fertőzte meg a hőlégbalon sporttal, annak szépségével. Tehát családi hagyomány.
1: Ez ilyen családi sport, nagyon kevesen kerülnek be úgymond a balonozásba, úgy külsőleg, vagy kívülről, szóval nagyon sok család viszi tovább, hogy édesapáról fiúra száll ez a szenvedély. És nálunk is így volt, igazából talán 2016-ban lett meg a szakszolgálati engedélyem, és rá egy évre már versenyeztem, és meg is nyertem a akkori nemzeti bajnokságot 17-ben.
0: Többszörös magyar bajnok.
1: Igen, ha jól számolom, ez a hatodik bajnoki címem. Most ez a harmadik zsinórban, most egy egész jó szériában vagyok.
0: Mondja el a hallgatóinknak, hogy miért szép a hőlégbalonozás?
1: Hát én nagyon szerettem ezekre a célokra rárepülni, és akkor, amikor az ember küzd, ma is volt egy olyan feladat, amit nem nagyon volt szél a cél fele, csak egy bizonyos rétegbe, ilyen alig ment egy gyalogló sebességgel a szél. 40 percet küzdöttem rá, végül oda kerültem a célkeresztre, és dobtam egy 25 centit, és az a, hogy végre 40 percig dolgoztam ezért, hogy oda kerüljek, az jó érzés volt, hogy sikerült. Ezeket szerettem nyilván, amikor ilyen jól sikerülnek a dolgok.
0: Többször felmerül benne a gondolat, meddig lehet hódolni e szenvedélynek.
1: Igazából már két gyermekes családapa vagyok, egyre kevesebb idő jut ilyen hóbortokra.
0: De azért végjusson?
1: Hát még benne vagyok, de sokszor elgondolkodok, hogy jobb helyem lenne otthon. De most ez a verseny azért szépen alakul.
0: Köszönjük szépen, további sok sikert!
1: Köszönöm szépen!
0: A magyar hőlégbalon sport támogatásáról Péter elmondta.
1: Most ez a versenyen egész sok támogatást kaptunk a szövetségtől, fizették a nevezési díjat, meg beszálltak a gáz költségekbe is, szóval most azt mondom, hogy igen, de ez mindig így adhok, hogy hol mit kapunk, vagy mit ne. Ezzel nem nagyon tudunk

0: tanítom, vagy segítem így a versenyzésben, amit én összegyűjtöttem a 50 év alatt lassan.
1: Sok összegyűlt.
0: Hát elég sok érte. De hát előbb-utóbb át kell adni a tudást a fiataloknak, hogy végül is segítjük őket. Ugye így most már érjük lassan 4 éve nem indulok EB-n, VB-n, a Péter indul. Most már a világranglista 20-25. Helyén van, hogy végül is szépen jön fölfelé.
1: Amikor ön kezdte, és a mai napig, mennyire változott a hőlégballonozás?
0: Nagyon sokat, és itt nem a maga hőlégballonról beszélek, hanem a kiszolgáló technika, GPS-ek, számítógép, tulajdonképpen radar, meteoradar. Régen ezt mind érzésre csinálta az ember, ugyanúgy, mint ahogy mondanám úgy, hogy a parasztember is tudta, hogy mikor kell vetni, mikor kell szántani a sok éves tapasztalatból. Mi annak idején tulajdonképpen GPS nélkül szemre, érzésre repültél. Péter is, amikor 2-3 éves volt, repült velünk magasságban, és megszólalt, apu, miért süllyedsz, miért megy, amikor még nem is voltak olyan komoly műszerek, amilyen most van. Ők már ebben a számítógép rendszerben nőtek fel, és ennek az oldalát használják ki elég jól.
1: Mire a legbüszkébb, hogyha így visszamegy a kicsit a múltba?
0: Hát egy 5-6 évvel ezelőtt annak örültem, hogy a nemzeti bajnokságon, a magyar bajnokságon második voltam. Örültem a második helynek, jobban, mintha én lettem volna az első, mert Péter volt az első. Sportról van szó, van még cél, nekem is vannak még kitűzéseim, még van 2 olyan ilyen nagyobb rekord, amit meg akarok csinálni, és akkor tulajdonképpen a világon a első 10-be belenne ilyen hőlégballonnal. Ugye per pillanat most nekem van egyedül aranykoszorom Magyarországon, a világon meg 20-nak van. Ez azt jelenti, hogy 6 óránál többet repült az ember egy felszállásból, 6000 méter fölött volt, és 300 kilométer fölött repült távolságot. Hát én azt Pécsről Nyíregyházára repültem 5 óra alatt. Annak az érdekessége az volt, hogy olyan 50-nel szálltam le. Olyan erős szél fújt akkor.
1: És ilyenkor, amikor például az erőviszonyok ott fönt olyanok, amilyenek, mi történik így mentálisan a fejben?
0: Több fejbe kell ott lenni. Mindig ezt szoktam mondani, amit a repülés az durva sportág, mert csúnyán mondom, a tapasztalat nem mindig azzal jön, vagy fogalmazzak. A repülés őskorát is vérrel írták, érted? És én azt szoktam mondani, hogy amíg tudod, hogy mit, miért csinálsz, határokon belül, és te döntesz, addig jó. A probléma annak kezdődik, amikor már nem te döntesz, hogy mit, miért csinálsz. Én mondhatnám azt, hogy tudom azt, hogy zivatar időjárási körülmények, inkább nem megyek el repülni, mert az olyan, hogy nem tudod megoldani, mert nem te irányítod a rendszert, hanem a időjárás.
2: Érdekességként és a sportnak, de ezen belül is Molnár Csaba gazdag pályafutása előtt tisztelegve, hadd mondjuk el, hogy Japán Saga nevű városában díszpolgári címet kapott, mert ott ő tette rendkívül népszerűvé ezt a sportágat.

Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja. Are you coming to the tree?

0: Képzeld el azt, képzeld el újra.
1: Most érkezett a hír, hogy 83 éves korában elhunyt a csodálatos orgánum és nem kevésbé csodálatos színész Szilágyi Tibor. Ő volt Philip Noiret és Jean Reno szinte állandó szinkron hangja. Előbbinek 32, utóbbinak 29 alkalommal adta a hangját. De gyakran szinkronizálta még Walter Matthaut is, például 13-szor, és Toma Wilkinson-t, akit 11-szer is. Olyan filmekben hallhattuk őt többek között, mint a Hidak Vájfolyón, a Ben Hur, vagy például a Pszichóban, a Keresztapában. Az Anderson Magnus akna például Sean Connery-nek kölcsönözte a hangját. Vagy sorolhatnánk még a filmeket, az utolsó metrót Gerard Depardieu-nek, vagy a Mephisto, illetve mondjuk az Amadeus, csak hogy néhányat említsünk, de még számos filmet ugye lehetne sorolni. Színészként pedig olyan filmekben és sorozatokban tűnt fel, mint a Szegény legények, Hideg napok, a Prince a katona, Kakukk Marci, Nincs idő, az Oscar jelölt Macskajáték, a Kántor, Lőcsei fehér asszony, Mérkőzés, és ugye még mindig lehetne sorolni, de engem itt

tegyünk még az Európa Express-t, az Üvegtigris 1, 2 és 3-at is, de a kisvárosból is ismerhetjük többek közt. Szilágyi Tibor hatalmas űrt hagy maga után. Nyugodjék békében!

0: A Yata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázirat Gunával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Yata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.
1: Állás lehetőség. C plusz E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező tehergépkocsi vezetőt keresnek Magyarország és Olaszország közötti fuvarozásra. Munkavégzés hétfőtől péntekig, versenyképes fizetéssel és kiemelkedő napi díjjal. Bérezés megegyezés szerint. Pincérnőt is keresnek italok felszolgálására a Lipovci Ina benzinkútra. A bérezés itt is megegyezés szerint történik. Ha szeretne egy jó munkahelyen dolgozni, hívja a 041 636 627-es telefonszámot. Még egyszer 041 636 627.

11:54 perc a pontos idő, és a délelőtti csapat most elbúcsúzik önöktől. Bencik István volt a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatta, na, a híreket Szabó Rudolf szerkesztett, ő pedig hamarosan érkezik, és ugye várja majd önöket a Déli Krónika. És délután sem lesznek egyedül, sőt, nagyon is jó társaságban lesznek, Göncz Tamarával, úgyhogy maradjanak az MMR-rel, amúgy a mai délután is tartalmas lesz, sok minden érdekességgel, úgyhogy hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót. Jó rádiózás, szép délutát mindenkinek!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Szabó Rudolf hírszerkesztő és Göncz Tamara műsorvezető összegzi az elmúlt 24 óra fontosabb eseményeit. Először röviden címszavakban.
2: Spanyolország, Portugália és Svájc is tovább jutott a nyolcad döntőbe a FIFA labdarúgó világbajnokság csütörtöki játéknapján.
1: Új óvoda épül Sálaucin.
2: Korrupció gyanúja miatt nyomozhatnak Damian Jaklin államtitkár ellen.
1: Technikai problémák nehezítik a népszavazási aláírásgyűjtést.
2: Franci Matos belügyminiszter komendában ígért segítséget a viharkárok helyreállításához.
1: Andrej Ribic távozik a Darsz éléről.
2: Az Európai Bizottság Írországban egyeztet az uniós elnökség prioritásairól.
1: Ennyit röviden, most pedig következzenek a részletek. A spanyolok 3-0-ra verték az osztrákokat. Portugália 2-1-re nyert Horvátország ellen, Svájc pedig 2-0-ra legyőzte Algériát a FIFA labdarúgó világbajnokság csütörtöki játéknapján. Mindhárom csapat így bejutott a nyolcad döntőbe.
2: A portugál válogatott 2-1-re legyőzte a horvátokat a legjobb 16 közé jutásért rendezett mérkőzésén Torontóban. A második félidő elején Ivan Perisic vezetés szerzett a horvátoknak, de a portugálok fordítani tudtak. Cristiano Ronaldo 11-esből egyenlített, majd a ráadásban Ramos fejjel megszerezte a győztes gólt. A horvátok egyenlítettek ugyan, de a VAR ellenőrzés után a játékvezető Les miatt érvénytelenítette a találatot. A portugál válogatott hétfőn Spanyolországgal játszik a Dallas nyolcad döntőben.
1: Aláírták az új óvoda kivitelezési szerződését Sálaucin. A beruházás több mint 1,2 millió euróba kerül, és döntően állami támogatásból valósul meg. Sálauci község polgármestere Istok Fartek és a Zidarstvo Maucec építőipari vállalat igazgatója William Maucec aláírta az új óvoda építéséről szóló szerződést.
2: A beruházás keretében egy földszintes, három csoportszobás óvoda épül. A külső környezet rendezésével és a közmű csatlakozások kiépítésével együtt. A kivitelezőt közbeszerzési eljárás keretében választották ki. Az építési munkák értéke meghaladja az 1 millió 240 ezer eurót áfa nélkül. A beruházást az Oktatási Minisztérium 1 millió 80 ezer euróval támogatja. A fennmaradó összeget Sálauci község biztosítja saját költségvetéséből. Az építkezés még júliusban megkezdődik. A projekt befejezését pedig 2028-ra tervezik.
1: A szlovén speciális állami ügyészség korrupció gyanúja miatt nyomozást folytathat az infrastruktúrális és energiaügyi minisztérium államtitkára, valamint Velika Polana polgármestere Damian Jaklin ellen. A hírt a Pop TV közölte. Jaklin azonban tagadja, hogy tudomása lenne bármilyen eljárásról.
2: A Pop TV értesülései szerint a speciális állami ügyészség irányításával dolgozó nyomozók hivatali visszaélés, vesztegetés elfogadása és pénzmosás gyanúja miatt vizsgálódnak, amint egy 8 millió euró értékű muravidéki vízvezeték szakasz építésével összefüggésben. A televízió információi szerint Damian Jaklin több mint 60 ezer euró jogtalan juttatáshoz juthatott, nagyrészt készpénzben, fiktív szerződéseken és fedőcégeken keresztül. A beszámoló szerint a nyomozók SMS üzenetekkel, valamint egy részletes táblázattal is rendelkeznek, amelyet az egyik érintett adott át a hatóságoknak. Jernej Vrtovec infrastruktúra és energiaügyi miniszter a Pop TV-nek azt nyilatkozta, az ügyről egyelőre nem kapott hivatalos tájékoztatást, ezért azt jelenleg nem kívánja kommentálni.
1: Franci Matos belügy és közigazgatási miniszter tegnap komendába látogatott, ahol június elején súlyos vihar pusztított. A miniszter gyors és hatékony közigazgatási ügyintézést ígért a károsultaknak. Juri Kern polgármesterrel közösen tájékozódott a megrongálódott épületek állapotáról, és üdvözölte, hogy az önkormányzat azonnal megszervezte a helyszíni segítségnyújtást.
2: A belügyminiszter egyúttal biztosította a községet arról, hogy a minisztérium minden szükséges támogatást megad a közigazgatási eljárások során. A tárca közlése szerint a károsultak ügyeit a közigazgatási hivatalok gyorsított és kiemelt eljárásban kezelik. Komendát, valamint több más szlovéniai települést június 9-e és 11-e között rendkívül heves vihar sújtott, amely jelentős károkat okozott lakó, gazdasági és mezőgazdasági épületekben, valamint az infrastruktúrában és a mezőgazdasági területeken.
1: technikai problémák nehezítik a népszavazási aláírásgyűjtést a parlamenti vizsgálóbizottságokról szóló törvénymódosítás elleni népszavazás kezdeményezői szerint. Egyes állampolgárok sem a közigazgatási hivatalokban, sem az EU Práva elektronikus ügyintézi portálon nem tudják leadni támogatói aláírásukat.
2: A kezdeményezők szerint a hibákat rendszeresen jelezték az illetékeseknek, de választ nem kaptak. A Belügy és Közigazgatási Minisztérium ezzel szemben a Szlovén RTV-nek közölte, hivatalos panasz nem érkezett hozzájuk. Elismerik ugyanakkor, az elmúlt napokban időszakos hálózati zavarokat észleltek az állami informatikai rendszerben. Az aláírásgyűjtés június 10-én kezdődött. A kezdeményezők szerint eddig 34.104 aláírás gyűjtöttek össze. A népszavazás kiírásához azonban legalább 40.000 érvényes aláírás szükséges. A gyűjtés július 14-én zárul.
1: Gazdasági és üzleti okokra hivatkozva távozik tisztségéből Andrej Ribic, a DARS, a Szlovén Állami Autópálya Kezelő Vállalat igazgató tanácsának elnöke. Feladatait augusztus 15-ig látja el. Andrej Ribic azt javasolta a DARS felügyelőbizottságának, hogy közös megegyezéssel szüntessék meg megbízatását gazdasági és üzleti okokra hivatkozva.
2: A társaság közlése szerint a felügyelőbizottság egyhangulag támogatta a munkaviszony megszüntetéséről és a kapcsolódó jogok, illetve kötelezettségek rendezéséről szóló megállapodás előkészítését. Jernejvör Tovec, infrastruktúra és energiaügyi miniszter még június elején a DARS új ljubljanai székházának építésével kapcsolatos feltételezett szabálytalanságokról szóló hírek nyilvánosságra kerülése után kijelentette, Ribictől felelősségvállalást vár. A DARS által elvégzett szakmai vizsgálat ugyanakkor nem tárt fel szabálytalanságokat a beruházással kapcsolatban.
1: Oroszország és Ukrajna az éjszaka újabb kölcsönös drón és rakéta támadásokat hajtott végre. A támadásoknak halálos áldozatai és sebesültjei is vannak mindkét oldalon.
2: Az ukrán hatóságok közlése szerint az orosz hadsereg dróntámadást intézett a Szumi régió ellen, amelyben 4 ember életét vesztette. A Dnipropetrovszki területet drónokkal és rakétákkal támadták, 10 megsérültek, emellett több épület és gépjármű is megrongálódott. Közben az ukrán erők az oroszországi belgorodi területet vették célba. Az orosz hatóságok tájékoztatása szerint a támadásban 1 ember meghalt. A csapás károkat okozott az energiaellátó infrastruktúrában, ami árammi és vízellátási fennakadásokat eredményezett.
1: Több ezren gyűltek össze Tel Avivban, hogy megemlékezzenek a 2023. október 7-i támadás óta eltelt 1000 napról. A tömeghez volt túszok és gyászoló családtagok szóltak.
2: A terrortámadás napján és az azóta dúló háborúkban összesen 2105 izraeli vesztette életét terror vagy harci cselekményben. A tüntetéseken a résztvevők állami vizsgálóbizottság felállítását követelték, amely megállapítaná, hogy Izraelben kik a felelősök a támadás megelőzésének, illetve hatékonyabb elhárításának elmulasztásában. Jeruzsálemben összecsapások törtek ki a rendőrökkel, amikor megpróbálták eltávolítani a demonstrálókat a Knesset közeléből.
1: Az Európai Bizottság Írországban egyeztet az uniós elnökség prioritásairól. Az ír EU elnökség kezdetén a bizottság küldöttsége élén Ursula von der Leyen elnökkel Cork városába látogatott. A találkozó középpontjában az elnökség legfontosabb célkitűzései állnak.
2: Az Európai Bizottság tagjait Michael Martin ír miniszterelnök fogadja. A megbeszéléseken a gazdasági versenyképesség, a biztonságpolitika és az Európai Unió bővítése kerül napirendre. Az ír elnökség célja, hogy kihasználja a bővítési folyamat lendületét. Ennek részeként támogatni kívánja Montenegrót a még nyitott csatlakozási tárgyalási fejezetek lezárásában. Podgorica azt reméli, hogy a tárgyalásokat még idén sikerül befejeznie.
0: Sport.
1: Három mérkőzést rendeznek ma a legjobb 32 között a FIFA labdarúgó világbajnokságon. 20 órakor Ausztrália és Egyiptom csap össze. Éjfélkor rendezik az Argentina-Zöldfoki szigetek találkozót. Hajnali 3:30-kor Kolumbia-Gána összecsapás zárja a napot. Szombaton pedig 2 mérkőzéssel már kezdődik a 8. döntő a világbajnokságon. A legjobb 16 között elsőként Kanada-Marokkó mérkőzést rendeznek 19 órakor. Ezt követi 23 órától a Paraguay-Franciaország 8. döntő. Tadej Pogácsár készen áll a Tour de France rajtjára, ahol ismét az összetett győzelem egyik legnagyobb esélyesének számít. A szlovén versenyző az ötödik összetett győzelmét szeretné megszerezni a világ legrangosabb 3 hetes országúti kerékpáros körversenyén. Pogácsár sajtótájékoztatón elmondta, készen áll az idei kihívásokra, de tudja, hogy több erős riválist is le kell majd győznie. Azt is elmondta, már izgatottan várja a szombati rajtot, amelyre Barcelona utcáin kerül sor. A tavaly döntős Amanda Anisimova tovább jutott a legjobb 32 közé a wimbledoni teniszbajnokságon. Anisimova honfitársával, a szintén amerikai Sofia Kenin-nel találkozott a második fordulóban és fordulatos csatában nyert. Tovább jutott a címvédő Iga Świątek is. A férfiaknál a második helyen kiemelt német Alexander Zverev 3 játszmában múlta felül a francia Valentin Royert. Átigazolási díj ellenében távozik a Zalaegerszegtől João Victor. A brazil támadó az aktuális izraeli bajnoknál, a Hapoel Be'er Sheva-nál folytatja pályafutását.
2: Időjárás. Ma napos, száraz idő várható kevés felhővel. Délután az ország középső részén előfordulhat egy-egy futózápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap ismét sok lesz a napsütés, a hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul. Napközben 25 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
2: Forgalmi torlódások alakultak ki a Steyr autópályán Szlovenske Konyice és Drámlje között mindkét irányban, valamint a tengermelléki autópályán Postojna előtt szintén mindkét irányban. Lassabb a haladása a Lesce, Bled, a Lucia, Izola, valamint a Smárje Koper közötti útszakaszokon is. Vidékünkön folyamatos a forgalom.
1: Déli krónikánkat hallották. A híreket Szabó Rudolf szerkesztette. Göncz Tamara műsorvezető és Bencik István hangtechnikus nevében kívánok kellemes rádiózást, valamint szép napot. A viszonthallásra!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Szép napot kívánunk a kedves hallgatóknak, ez itt továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió. Július 3-a van, péntek, nyakunkon a hétvége, és 3:41 a pontos idő. Egyébként pedig a délutáni csapattal mi már egy újabb kellemes délutánra készülünk itt a stúdióban. A zenei szerkesztő egyébként Lebárta Odor, a hangtechnikus kolléga Vucsák Filip, a hírszerkesztő Jobbágy Klára, műsorvezető pedig Göncz Tamara. No, egy biztos, hogy jó zenéből nem lesz hiány a mai délután folyamán, és készülünk némi meglepetéssel is, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz a délutáni órákban is velünk tartani. Na, ami röviden az időjárást illeti, hát délelőtt még bőven volt részünk napsütésben, azóta az eget mondjuk eltakarták a felhők, a levegő egy kicsit nyomott, de legalább fúj egy kis északkeleti szél itt lentben, úgyhogy időjárásunk változékony, egy kis eső sem kizárt még a délutáni órákban, de ez az utóbbi hetek időjárása után ugye várható volt. Egy biztos, a Muravidéki Magyar Rádiót nem állítja meg sem a meleg, sem a hideg, sem a napsütés, sem a szél, sem pedig a felhők. Érkezik a folytatásban Zséda után Dániel Figergő és a Jacqueline című dala, nem akkor egykor várjuk mi is önöket a nap legfrissebb információival.

Reklám. A Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idei évben is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázérat Gonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.

0: időjárás.
1: Július 3-a van, péntek, 13 óra után vagyunk, egy perccel, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, önök pedig a mai délután friss időjárás jelentését hallhatják, elsőként ugyebár Szlovéniára vonatkozóan. Na, ma kezdetben többnyire derült időnk volt, napközben némi gomoly felhő képződés várható, így még a délutáni órákban is. Aztán az ország belsejében nem zárható ki egy-egy rövid, elszórt zápor sem. A tenger melléken gyenge bóra fúj majd, a nappali csúcsfőmérséklet pedig 24 és 29 fok között, a partvidéken pedig 30 fok körül alakul. Holnap többnyire derült idő várható, a reggeli és délelőtti órákban gyenge bóra fúj majd, a partvidéken a reggeli minimum hőmérséklet 7 és 14 fok között, a tenger mellett akár 15-18 is lehet, a nappali csúcsérték pedig 26 és 29 fok között alakul. A tenger melléken ez egyébként elérheti a 31 fokot is. Vasárnap észak felől növekszik a felhőzet, délután a hegyvidéki területeken elszórtan záporok vagy zivatarok is előfordulhatnak. Hétfőn aztán változóan felhős időre lehet számítani, elszórtan zápor vagy zivatar kialakulásának lehetőségével. És még mielőtt átérnénk a Magyarország időjárás jelentésre, lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket. Lendva 26 fokos, Muraszombat szintén 26, Novomesto 29, Maribor 25, Ljubljana 29, Koper 29, igen, nem, Koper 30 fokos jelenleg, Kradarica pedig 9 fokos, egyébként Celjén 25 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. És akkor lássuk a Magyarország előrejelzéseket, ahogy azt már említettük. A mai napon sok napsütésre számíthatnak, miközben egy északnyugatról délkelet felé haladó szakadozott frontális felhőzet vonul át Magyarország felett. Néhol zápor is kialakulhat, északkeleten egy-egy zivatar sem kizárt. Az északi-északnyugati szél többfelé megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 27 és 33 fok között alakul. Aztán holnap, azaz szombaton, napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Vasárnap az időszakosan megnövekvő felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, helyenként nagyobb eséllyel az ország északi-északnyugati felén zápor, esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat. Hétfőn pedig akkor több lehet a felhő, de így is több órára kisüt a nap, elszórtan zápor, néhol zivatar is előfordulhat. És akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket még Magyarországon is. Lenti 27 fokos, Zalaegerszeg 26, Nagykanizsa 27, Szentgotthárd 26, Szombathelyen szintén 26 fokot mérnek, Budapest pedig 27 fokos jelen pillanatban. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
2: Közlekedési hírek.
1: Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek nagyobb fennakadásokról, ami viszont a távolabbra utazókat illeti. A ljubljanai északi elkerülő úton a Tomácsava körforgalomnál a jobb sávot lezárták a Bezsigrád felől érkező forgalom elől. Tengermelléki autópályán pedig egy az úttesten lévő tárgy akadályozza a forgalmat a Cenkova alagútban Maribor irányában. Forgalmi dugókkal egyébként a Steyr autópályán találkozhatnak Szlovenske Konyice és Drámlya között mindkét irányban, a Tengermelléki autópályán Posztojna előtt mindkét irányban, valamint a Lesce-Bled és a Smárje-Koper utakon. Ezen kívül ugyebár több helyen munkálatok is vannak, ezért ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni, többek között itt Lendva községben is, egészen július 6-áig még a Spárkörforgalom és a Lucke-Pravice-téri körforgalom közötti szakaszon ugye útfelújítások vannak, ezért kettő terelőút lehetséges, még ahogy említettük július 6-áig Hosszúfalu irányába, ezt a Malom utcánát lehet megtenni, Hosszúfalu felől pedig akkor a Jäger-Lendva kereszteződés irányába. Ami pedig a rendőröket illeti, ők ugye, mint ahogy minden nap, ma is kint vannak az utakon, és radaros ellenőrzést végeznek, de hogy pontosan hol, azt mindjárt el is tudjuk árulni önöknek. Egyelőre úgy tűnik, hogy ma a rendőrök a Ljutomeri rendőrállomás körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, De ahogy azt tudhatják, ez természetesen nem azt jelenti, hogy csak ott kell betartani a szabályokat, még így is találkozhatnak bárhol máshol radarral. Úgyhogy, ha ma az autóba ülnek, akkor csak óvatosan az utakon, körültekintően óvatosan vezessenek, hogy aztán mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.
0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

Szeretni valakit valamiért, ez volt Konz Zsuzsa és Kulka János közös dala, mi pedig folytatjuk egy zenei évfordulóval, már amennyire lehet annak mondani, ugyanis 2021. július 3-án Gwen Stefani és Blake Shelton összeházasodtak a Shelton Farmon, Oklahomában. Egyébként a pár 2014-ben találkozott, amikor mindketten zsűritagok voltak a The Voice című tévéműsorban, és egy évvel később kezdtek el randizni. Egyébként 2020-ban Nobody But You és Happy Anywhere című duettjeik egyaránt az első helyre kerültek a Billboard amerikai country rádiós listán, és Stefani egyébként előtte Gavin Rosdellnek, a Push együttes énekesének volt a felesége, a pár pedig 2016 áprilisában vált el. No, ennyi kis évfordulós információ, és ha már egyszer Gwen Stefani, akkor érkezzen az örökzöld ikonikus Hollaback Girl, 3/4-kor pedig akkor várja majd önöket a mai friss ismétlése.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez a napi Friss, én pedig Cseresnyi Tünde vagyok, és ezúttal jön egy olyan hölgy, aki divatmodellként volt elsősorban ismert. Ő Cara Delevingne, és most páros lábbal rúgta be a zeneipar ajtaját is. Hivatalosan elindította a zenei karrierjét, a korábban modellként és színésznőként is ismert sztár, aki két egymáshoz szorosan kötődő dallal mutatkozik be. Az I Forgot és az Out of My Head kettősét egy 7 perces kisfilm illusztrálja, amit tényleg csak tátott szájjal lehet végignézni. Nehezen lehetne műfaji keretek közé szorítani a két kislemezt, míg az I Forgot egy letaglózó, torzított hangszerekkel és elektronikus elemekkel tarkított dalocska, addig az Out of My Head egy lélegzetelállító felvezetőt követően robban be, a drum and bass téma pedig azonnal felszabadít minden energiát. A premierrel egy időben lett nyilvános, hogy a modell a Warner Records kiadóhoz szerződött, ezzel együtt pedig bejelentették, hogy debütáló albuma is érkezik valamikor a nyár végén, amelynek méltóképpen megágyja az a most kiadott két felvétel. Az énekesnő így nyilatkozott: a zene mindig is az az álom volt számomra, amiről sosem hittem, hogy egyszer tényleg megkapom a lehetőséget a megvalósításra. Az I Forgot megírása olyan volt, mintha újjászülettem volna, az Out of My Head pedig felért egy terápiával. Úgy érzem, az egész eddigi életem ehhez a ponthoz vezetett, és alig várom, hogy mindenki részese legyen ennek az élménynek. Hát akkor most jöjjön ez a két dal, és mint énekesként debütálva itt a napi Frissben, Cara Delevingne.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 óra van. A mikrofonnál Szabó Rudolf hírszerkesztő. Muraszombat polgármestere Damian Angel és a Pomgrád vállalat igazgatósági tagja Boris Szapács ma írta alá a Bakóczi és Doklézsovje közötti új kerékpárút építéséről szóló szerződést. A beruházás keretében egy 2 kilométer hosszú, kétirányú kerékpárút épül az út egyik oldalán. Az érintett szakaszon jelenleg nincs kerékpárút, miközben ez Muraszombat egyik legforgalmasabb útvonala. A projekt teljes értéke 1,5 millió euró, amelynek 59%-át az Európai Unió fenntartható mobilitási programja támogatja. Az építési munkák a nyár végén kezdődnek. A befejezésüket 2027. júniusára tervezik. Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth-díjas színművész, tudatta felesége pénteken az MTI-vel. A közlés szerint a színművész családja körében békében hunyt el július 2-án csütörtökön. A Jászai Mari díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Szilágyi több jelentős vidéki és budapesti társulat tagja volt. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást. Ő volt Jean Reno és Walter Matthau leggyakoribb magyar hangja. Csaknem egyhangulag megszavazta pénteken a lengyel parlamenti alsóház azt a törvénymódosítást, melynek értelmében betiltanák a mobiltelefonok használatát az óvodákban és általános iskolákban a növendékek számára. Az oktatásügyi törvény vonatkozó módosítása most a felsőház a szenátus elé kerül, majd az államfőnek is jóvá kell hagynia. A jogszabályt a 460 tagú alsóház 430 jelenlévő képviselője közül 420-an támogatták. A tilalom az egész iskolai tartózkodásra, így a szünetekre és az iskola területén kívül szervezett foglalkozásokra is kiterjedne. Sport. Az olasz élvonalban szereplő Napoli bejelentette, hogy Massimiliano Allegri lett a csapat új vezetőedzője. Az olasz stratéga az előző idényben a Milánnál dolgozott, de menesztették, miután csapata lemaradt a Bajnokok Ligája szereplésről. Allegri a szintén olasz Antonio Contét váltja a Napoli kispadján. Az új szakvezető szerződése 2029 nyaráig szól.
2: Időjárás.
1: Ma országszerte napos, száraz idő várható kevés felhővel. Délután az ország középső részén előfordulhat egy-egy futózápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap ismét sok lesz a napsütés. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul. Napközben 25 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Forgalmi tolódások alakultak ki a Steyr autópályán Szlovenszke Konyice és Drámje között mindkét irányban, valamint a tengermelléki autópályán Postojna előtt szintén mindkét irányban. Lassabb a haladás a Lesce Bled, a Lucia Izola, valamint a Smárje Koper közötti útszakaszokon is. Vidékünkön folyamatos a forgalom.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
1: Óra 17 perc a pontos idő, és megkezdjük a ma délutáni programajánlónkat, hát legalábbis ami a hétvégi programajánlót illeti, és azonnal van itt egy olyan programunk, ami egyrészt a holnapi napra szól, és itt a közelben is lesz megszervezve, ugyanis a Kubis szálloda melletti sátorban július 4-én, szombaton, azaz holnap, 15 órától nagyon sok szeretettel várják az érdeklődőket a 15. Néptánc Fesztiválra. Egyébként majd a fesztiválon olyan fellépők lesznek, mint a Kis Cimbora táncegyüttes, a Pincei Zala György Művelődési Egyesület néptánccsoportja, a Kozja néptánccsoport, Anatoli táncegyüttes, a Kacamajka táncegyüttes, a Prekmúrja néptánccsoportja, a Horvátszka Művelődési Egyesület, a HK de Pomorja néptánccsoport, valamint a Kapcai József Attila Művelődési Egyesület néptánccsoportja is fel fognak lépni. A fesztivál zenekara egyébként a Fokos zenekar lesz, úgyhogy ha kilátogatnak holnap a halászléfőző versenyre, akkor mindenképpen érdemes lesz 15 órakor ellátogatni tehát a Kubis szálloda melletti sátorba is, és megtekinteni a 15. Néptánc Fesztivált. Ez az egyik ajánlatunk, legalábbis ami programokat illeti, a másik pedig akkor, itt szintén lent van, a Városi Parkban, a Lombok alatt könyvtár, amit egyébként a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ készít elő, és Lendva község támogatja magát a programot. Na, a könyvtár a Lombok alatt júliusban és augusztusban működik, a Rózsa nevű városi parkban a látogatók kellemes árnyékban ülve olvashatják a könyveket, és folyóiratokat lapozgathatnak. A látogatók számára elérhető kiválasztott anyagok között szlovén és magyar nyelvű könyvek, újságok és folyóiratok állnak rendelkezésre minden korosztály számára. Úgyhogy, ha ez felkeltette az érdeklődésüket, akkor a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ nagyon sok szeretettel vár minden kedves olvasáskedvelőt és könyvszeretőt, hogy látogassa meg a könyvtárat a Lombok alatt. Egyébként július 3-ától, azaz mától, augusztus 30-áig működik. Ez, ahogy már említettük, a Lendvai Rózsavárosi Parkban, a lapozgatási időpontok pedig pénteken és szombaton vannak, 17 órától egészen 20 óráig, valamint vasárnap egészen 9 órától déli 12 óráig is ki lehet látogatni, úgyhogy ez egy specifikusan könyvmolyoknak ajánlott program. No, mi mindjárt visszatérünk hasonló programajánlókkal, igaz, most már nem itt a környéken, hanem a Liszt Intézet programjaival, de még előtte szóljon egy dal, érkezik Charlie és a Kávéház.

Ahogy ezt ígértük, folytatjuk továbbra is programajánlókkal, és említettük, hogy most már a Liszt Intézet ajánlásaiba fogunk betekinteni egy picit. A Csónakház melletti Árnyasligetben a tó és az üvegház szomszédságában található a Fák alatti könyvtár legnagyobb egysége. Az olvasókat szépirodalmi művek, gyermekkönyvek és képeskönyvek gazdag választéka, valamint gondosan válogatott társadalomtudományi és művészeti kiadványok várják. Az EUNIC sarok programjaként július 2-án és 23-án 17 órakor különleges magyar-szlovén népmesék mese délutánjára invitálják a gyermekeket. A résztvevők a meséken keresztül megismerkedhetnek a két nép gazdag mesekincsével, felfedezhetik a kulturális hagyományok közötti hasonlóságokat és különbségeket, miközben képzeletbeli utazásra indulnak a mesék varázslatos világába. Tehát, hogyha július 2-án lemaradtak volna róla, akkor 23-án 17 órakor nagyon sok szeretettel várják a Tivoli Parkba az érdeklődőket erre a kis mesés délutánra. Július 6-án 7

21-ig lesz megtekinthető ismételten a Liszt intézetben, a megnyitója pedig akkor július 6-án hétfőn lesz. Aztán július 18-án a Romanodrom, vagy roma nyelven cigányút, a kortárs roma kultúra egyik legjelentősebb együttese fog fellépni 21 órakor a Metlika várban. A zenekar 1999-es megalakulása óta egyedülálló előadásaival világszerte lenyűgözte a közönséget, Kanadától Dél-Koreáig, Norvégiától Portugáliáig, Ukrajnától Szerbiáig. Zenéjükben az olá cigányok évszázados hagyománya keveredik a katalán rumba, az arab és balkáni pop, az ütés ritmusok és a kortárs elektronikus elemek modern hatásaival. Az olá cigányok eredeti nyelvén énekelnek, és hitelességükkel a hagyományos zene szerelmeseinek és a közönségnek egyaránt örömet okoznak. A Romanodrom a gazdag cigány örökség és a kortárs zenei innováció nagykövete, és nagyon sok szeretettel várják tehát akkor az érdeklődőket fellépésükre július 18-án szombaton 21 órakor a Metlikai várban. Egyébként belépőt is kell fizetni, ez 10 euró egy személyre, a program pedig az Imago Szlovéniával együttműködésben valósul meg. Aztán megrendezik július 20-án, hétfőn 21 órakor a Taverna Copperben a Cimbali Trio koncertjét is, ami Magyarország egyik legelismertebb világzenei formációja, amely egyedülálló módon ötvözi a magyar és a balkáni népzenét az etno-jazzzel és a komoly zene elemeivel. Védjegyük a cimbalom, a virtuóz Unger Balást rendkívüli technikai tudása és elsöprő színpadi jelenléte miatt pedig gyakran emlegetik a cimbalom Chuck Berryeként is. A zenekar egyfajta multikulturális zenei karavánként működik, ahol a különböző műfajok és tradíciók találkozásából egy lüktető, modern hangzásvilág születik. A koncertre pedig a belépés ingyenes, úgyhogy mindenkinek, akinek felkeltette az érdeklődését, július 20-án hétfőn 21 órakor érdemes lesz ellátogatni a Taverna Copperbe. Végül pedig július 28-án hétfőn 20 órakor a Liszt Ferenc Kamarazenekar, az egyik vezető magyar szimfonikus zenekar Várdai István vezényletével lép fel a nemzetközileg elismert hegedűművész Kirill Trusov társaságában, a Grand Hotel Union-ban, Ljubljanában. Az est Mozart Figaro esküvője című nyitányával kezdődik, amelyet Mendelssohn híres e-moll hegedű versenye követ. A program második felében pedig Csajkovszki rokokó témára írt variációi hallhatók, majd Liszt és Brahms műveiből álló, táncos hangvételű zárószámok következnek. A koncert a 74. Ljubljana Fesztivál programjának keretében fog megvalósulni, július 28-án ismételten hétfőn, 20 órakor a Grand Hotel Unionban, Ljubljanában. Ennyi tehát a Liszt Intézet ajánlása programokból, és ahogy azt már említettük, a dal előtt, ugye a kávéház előtt, holnap nagyon sok szeretettel várják az érdeklődőket a 15. Néptáncfesztiválra, a Kubis szálloda melletti sátorban, 15 órától lesz ez megrendezve, és egészen, vagyis hát pénteken és szombaton 17 és 20 óra között, valamint vasárnap 9 és déli 12 óra között akkor várják az érdeklődőket a Lendvai Rózsa Városi Parkba is, a könyvtár a Lombok alatra. A könyvmolyoknak érdemes lesz oda is ellátogatni egy kis közös olvasgatásra. Na, ennyi program fért be a ma délutáni programajánlónkban. Reméljük, hogy valamelyik felkeltette az érdeklődésüket, ha igen, akkor semmiképp se hagyják ki őket, látogassanak el valamelyikre. Mi addig is folytatjuk tovább zenével, érkezik az Egyszer csak, és Még bennem vagy.

No, 14 óra 36 perc a pontos idő, mi pedig egy picit átutazunk a filmek világába. Ugyanis érkezik a legújabb Shrek film. Már nem most, hanem jövő év júliusában, ugyanis eredetileg a megjelenés időpontja 2026 júliusa lett volna, amit aztán először átraktak decemberre, majd halasztottak rajta még egyet, így a Shrek rajongóknak még várniuk kell az ötödik filmre. Ami viszont biztos, hogy kaptunk egy hivatalos előzetest, többek között a magyar szinkronos előzetest is. Néhányan pedig már találtak is okot felháborodásra. Shrek eredeti magyar hangja ugyebár Gesztesi Károly volt, aki 2020-ban sajnos elhunyt, a helyét pedig akkor a legújabb filmben Szabó Győző veszi át. És voltak, akik fellázadtak egy picit ez ellen, mondhatni úgy is, ugyanis a filmparódiáiról ismert Radics Petit várták volna, mint másik szinkronhang Gesztesi helyére, ami egyrészt talán nem annyira magától érthetődő, ugyanis Radics Peti egy youtuber, nem pedig egy színész, illetve szinkron színész. És emiatt ki is kellett neki tennie egy Facebook posztot, amiben a következőket írta. Tudom, hogy sokan azt vártátok, hogy plot twist lesz, és én adom majd Shrek magyar hangját. Most, hogy ez nem így lett, arra kérek mindenkit, hogy ne bántsátok Győzőt. Szabó Győző nagyon jó választás. Profi, tapasztalt, és van benne annyi tisztelet a szakma iránt, hogy nem Gesztesit fogja utánozni, hanem új életet lehel a karakterbe. És pont ez a helyes út. Gesztesi Károlyt úgysem pótolja senki, nem is kell. Amit ő adott a karakternek, az az övé marad. Ami most jön, az egy új fejezet, és Győző jó kezekben tartja. Hajrá, Győző! Na hát ezt írta ki tehát Radics Péter a Facebook oldalára, és mondhatni, hogy igaza is van. Egyrészt viszont azoknak, akiknek nem tetszik a választás, azoknak is van némi igazság a véleményükben, ugyanis a Shrek paródiáiból már megtudhattuk, hogy egyébként Radics Péter nagyon-nagyon jól tudja utánozni Gesztesi Károlynak a hangját. Minden esetre mi várjuk, hogy milyen lesz ez az új Shrek film, most már ugye akkor Szabó Győző szinkron hangjával. Egyébként pedig, ha már bármit is panaszolunk magában a Shrek 5-ben, akkor inkább az animációt kéne panaszolni, ugyanis az nem titok, hogy a film animáció ügyileg fényévekre van a régiektől. Az animációja sokkal rosszabb, mint az elmúlt években, ugye voltak benne bőven változtatások, amiket észre is lehet eléggé venni. A film egyébként már csak a nosztalgiára épít, és hát mondhatni, hogy nagyon sokat már nem lehet kihozni a történetből, mármint új történeteket lehet hozzá kitalálni, de annyira nem érdemes talán már most semmit kihozni magából a történetből, talán jobb ötlet lenne a Shrek franchise-t meghagyni ott, ahol annak idején maradt, ugyanis az utóbbi egy-kettő film már talán mondhatni úgy is, hogy egy kicsit szükségtelen volt, ami a Shrek szériát illeti. Minden esetre, hogyha valakinek nem tetszik majd, hogy Szabó Győző adja a főszereplő új magyar hangját, akkor erre van egy tuti megoldás, ez pedig az, hogy eredeti nyelven nézzük meg a filmet, ugye angolul, feliratokkal, úgyhogy ez is egy opció. Mi pedig, ha már egyszer Shrek, akkor természetesen ideillő zenével is folytatjuk. Érkezik a Smash Mouth és az All Star, ami ugye a Shrek filmek egyik legikonikusabb főcímdala, és nem csak maga a film miatt, hanem eredetileg a zenekar miatt is, akiknek egyébként a frontemberük sajnos szintén elhunyt az utóbbi évek során. Minden esetre most szólni fog az All Star, utána pedig Luca Bassi is énekelni fog, tőle a Csikoló című dalt hallhatjuk majd.

Majd Eljöpsi Dan Veleto, ez volt a Csuki együttes dala, mi pedig hamarosan terepjáróval érkezünk, teljesen pontosan 3-kor, és a mai terepjáróban 4 témáról hallhatnak, de hogy melyek is ezek a témák teljesen pontosan, azt el is áruljuk most. 15 évvel ezelőtt hunyt el Makovec Imre Kossuth és Ibl-díjas építész, aki 1992-ben a szevillai világkiállításon aratott sikert a magyar pavilonnal. Ehhez szerezte a zenét Kiss Ferenc. Ennek nyomán készült el a Hét Torony című táncelőadás, amit tegnap este tekinthetett meg a közönség a Lendvai Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán a Duna Művészet Együttes előadásában. Botka Ágnes összeállítását hallhatják erről a mai terepjáró első témájában. Aztán a héten zajlott Muravidéken a Kultúrák közötti kommunikáció a Kárpát-medencében elnevezésű, immár 25 éve működő nemzetközi nyári tábor. Az évente más-más magyarországi és külhoni helyszínre költöző projekt házigazdája most a lendvai kétnyelvű középiskola volt. A találkozó célja, hogy a Kárpát-medencében élő magyar fiatalok megismerjék egymást és a különböző vidékek értékeit, különlegességeit. Gerebic Bettina csütörtökön látogatott ki a táborba. Harmadik témánkban arról, hogy a Magyarok kenyere 10 millió búzaszem program keretében megvalósuló 2026-os muravidéki búzaadományi gyűjtés hivatalos sajtótájékoztatóján, bánután a Muravidéki Mintagazdaságban ismertetik az idei jótékonysági kezdeményezés részleteit, a gyűjtés menetét, valamint a program kiemelt célkitűzéseit. Erről Szabó már készített beszámolót, ezt hallhatják majd akkor a harmadik témában. Negyedik, illetve egyben záró témánkban pedig akkor arról, hogy a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ ismét a szabadba invitálja az olvasókat. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is a Lendvai Rózsapark árnyékos lombjai alatt hűsölve forgathatják a legkülönfélébb irodalmi és tudományos műveket az érdeklődők. A Könyvtár a Lombok alatt program augusztus végéig, hétvégente várja a látogatókat. A részletekről pedig Varga Ines könyvtárost kérdezte Gerebic Bettina. Ezt hallhatják, ezt az összefoglalót hallhatják tehát a mai terepjáró záró témájában. Ha érdeklik önöket a részletek, tartsanak velünk 3-kor, várja önöket a terepjáró!

Reklám. A Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A KZ Radgonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.

0: Köszöntöm a hallgatókat! 15 évvel ezelőtt hunyt el Makovecz Imre, Kossuth és Ybl-díjas építész, aki 1992-ben a Sevillai világkiállításon aratott sikert a magyar pavilonnal. Ennek nyomán készült el a Hét torony című táncelőadás, amit tegnap este tekinthetett meg a közönség a Lendvai Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán a Duna Művészet Együttes előadásában. Gajó Dorottyával, az együttes kommunikációs menedzserével Botka Ágnes beszélgetett.
1: Most leszünk jövőre 70 évesek az együttessel, ami egy hivatásos néptánc együttes, illetve hát hivatásos táncegyüttesnek mondom inkább, mert az utóbbi 20 évben már biztosan, mióta Juhász Zsolt érdemes művész a művészeti vezetője, azóta már nagyon-nagyon sok a kortársabb táncszínházi produkció is, szóval nem csak a néptánc. Ugye Magyarországon 3 hivatásos együttes van, és mi vagyunk az egyik. A legkisebb egyébként már 26 fős a tánckar, még van egy zenekarunk is, de ilyen néptáncos táncokat feldolgozó műsoraink vannak. 26 fős tánckar, abból 2 fő ugye tánckarvezető van, a férfi és női, tehát külön is van ugye a fiú és lány táncosokkal foglalkozva azért, de főleg közösen zajlik a munka, a napi próbák, és a zenekar pedig a Göncöl zenekar névre hallgat, ami egy 6 fős népi zenekar, és ott is hát ők ugye kísérnek minket, ugye táncosokat, hogyha néptáncos produkciónk van, de például amivel ide Lendvára jöttünk, ez egy népzenére is működő produkció, úgyhogy most nincs itt a zenekar, de hogyha ha részesei a produkciónak, akkor ők abszolút a színpadon is mozgatva vannak, őket berendezi a rendező mindig az adott műsorba.
2: Az Eleven ház megfogalmazásáért volt minden. A mozgásformák figyelése, a minimális környezet keresése, a népművészeti minták szerkezet elemzése, minden, amivel foglalkoztam. Az építés ősi szavai, a téridő folyamatosság, a dráma az építésben, és az asszonyok faggatása az életről.
1: A Hét torony című műsorunk a Makovecz Imre emlékére készült, ugye a híres építészünk emlékére, azért is jöttünk ide a Makovecz tervezte színházba, ez itt teljesen megállja a helyét. 92-ben, de a Sevillai világkiállításra készítette a Makovecz ugye a magyar pavilont, és ez a műsor igazából annak az ihletésére készült, a Kis Ferenc írta a zenéit, ami ugye a pavilonban is hallható volt annó, és akkor igazából a produkciónk is abszolút ezt a szemléletet, ezt a Makovecz féle gondolkodásmódot táncban jeleníti meg, és az Etnofon zenekar zenél a produkcióban, most itt gépzenével, tehát a zenekar most nincs itt, de abszolút így is működik, és a Kisferinek a feldolgozott zenére táncolnak a táncosok, és a Hét torony szimbolikája jelenik igazából meg.
0: A héten zajlott Muravidéken a kultúrák közötti kommunikáció, a Kárpát-medencében elnevezésű, immár 25 éve működő nemzetközi nyári tábor. Az évente más-más magyarországi és külhoni helyszínre költöző projekt házigazdája most a Lendvai kétnyelvű középiskola volt. A találkozó célja, hogy a Kárpát-medencében élő magyar fiatalok megismerjék egymást és a különböző vidékek értékeit, különlegességeit. Gerebic Bettina csütörtökön látogatott el a táborba.
3: A kultúrák közötti kommunikáció a Kárpát-medencében elnevezésű program 2000-ben indult a Budaörsi Gimnázium ötlete alapján. Azóta több mint 50 találkozót szerveztek. A nyári táborban különböző Kárpát-medencei települések középiskolája közreműködik, 3-4 fős csoporttal. Köztük a Lendvai kétnyelvű középiskola is. Az intézmény idén házigazdaként volt jelen a projektben. A programokban szerepelt lendvai városnézés, ismerkedés a helyi kulturális és történelmi örökséggel, a muravidéki gasztronómia és a természeti adottságok világával, de volt strandolás és kirándulás a fővárosba is. Szabó Szibilla tanárnőt, a Lendvai projekt vezetőjét kértük mikrofon elé.
4: Lendva a házigazdája. 2023 óta ugye máshol voltak megszervezve ezek a táborok, és most újra mi vagyunk a házigazdák, ránk került a sor. 25 diák és 10 tanár vesz részt. A Kárpát-medence különböző pontjáról jöttek, Sepsiszentgyörgyről, Fülekről, Vajdaságból, Miskolc, Budaörs, Beregszász, és ugye a Lendva is. A tábor lényege az, hogy ugye ez a magyar nyelvű diákokat, tanárokat, embereket köti össze. Van egy zászlónk, és azon is azt írja, hogy vagyunk. Tehát jó, hogy vagyunk magyarok, összetartsunk, és ez már 25 éve működik, nagyon jól, és tényleg nagy barátságok születnek ilyenkor, és nagyon, nagyon jól érezzük magunkat ebben a táborban is, és azon kívül is, mert ugye a magánéletben is megtartjuk ezeket a kapcsolatokat.
3: Halljuk hát, mit mondtak a tábor résztvevői.
5: Pénzes Ábel vagyok, és Sepsiszentgyörre jöttem, Erdélyből, ami Romániában található. Nagyon-nagyon szeretem ezt a tábort, ez a sokadik alkalom, hogy itt tudok lenni ebben a program keretében. Nagyon szeretem, mert különféle régiókból jövünk, és akkor különféle szokásokat hozunk magunkkal, különféle tájszólásokat például. Én nagyon élvezem ezt, hogy megvizsgáljuk egymásnak a tájszólásait, megcsodáljuk ezeket, hogy ki hogyan beszél. És ez egy olyan dolog, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy a magyarság egyben maradjon. Ez egy kiváló próbálkozás arra, hogy összekapcsoljuk ezeket a sajnos szétszakított területeket, így a fiatalságot, megismerjük egymást, vannak már baráti kapcsolatok, amiket elkövetkezendőben még tudunk fenntartani, és akkor a következő táborig még beszélgetünk, és akkor itt összegyűlünk, és akkor minden tábornak van egy tematikája, és megismerjük annak a helynek a történelmét, a látnivalókat, a helyeket itt, ami gyönyörűek. Én fotósként nekem szenzációs ez, hogy ilyen lehetőségeink vannak. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, hogy ebbe a programban részt vettek, és remélem, hogy még ilyen lehetőség lesz, ha nem is nekem, hanem az elkövetkezendő generációnak, mert ez egy tényleg egyik legjobb szenzációs próbálkozás.
6: Polnár Annabella vagyok, Kárpátaljáról, Beregszászról érkeztem. Különböző helyekről jöttünk, és hogy egymás kultúráját ismerjük meg, és így, hogy sokat barátkozunk, és különféle régiókból vannak ismerőseink.
3: Mi az, ami leginkább tetszett itt a Muravidéken? Mi az, amit így meg fog szülizni a szívedben?
6: Hát a tájat, az biztos, és a főváros is nagyon tetszett voltunk. Meg itt a Lendván a vár, nagyon szép minden.
3: Itt említették a diákok, hogy különleges a nyelvjárás is, tehát teljesen más hangzása van. Mi a véleményed erről? Neked hogy tetszett?
6: Nekem nagyon tetszenek ezek a nyelvjárások, amik itt vannak. Tetszik.
3: A kultúrák közötti kommunikáció a Kárpát-medencében elnevezésű program idén ünnepli 25. évfordulóját. Keresztes László egykoron a tábor megálmodói közt volt. Mint mondta, büszke az elmúlt bő két évtizedre és a kialakított kapcsolatokra.
7: Az idő azt igazolta, hogy ez a program nagyon is életképes, és nagyon-nagyon gazdag élményekkel távoznak azok a gyerekek, akik elkerülnek a magyarságnak egy másik vidékére. És nem bírom hangsúlyozni, talán kissé megható is, hogy az összetartozás mennyire kicsúcsosodik, mennyire érvényesül ezekben a táborokban, különbözőségeink ellenére is. Itt olyan emberek vesznek részt ebben a programban, akik tényleg elhivatott pedagógusok. Egyébként a gyerekek hát nyilván válogatva vannak, viszont egy ideális pedagógiai környezet alakul ki. Nagyon-nagyon jó az összhang, nagyon pozitívek a gyerekek, kíváncsiak, tudásvágy, és nyilván, hogy ezek a kapcsolatok folytatódnak. Az itteni ismeretségek aztán még akár családi szintre is lemennek, és ezen kívül is találkoznak ezek a gyerekek. Tehát én azt hiszem, hogy kicsit nosztalgiából jöttem el 25 év után, és azt mondhatom, hogy megvan az utánpótlás, már a tanári utánpótlás, a gyerek utánpótlás adva van, csak kell foglalkoztatni őket, és akkor működik ez a dolog.
3: Mondták a résztvevők, a kultúrák közötti kommunikáció a Kárpát-medencében elnevezésű nyári táborban.
0: A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program a Kárpát-medencei magyar gazdatársadalom egyik legjelentősebb karitatív és nemzetegyesítő összefogása. A Magyar Gazdakörök és Magyar Gazdaszövetkezetek Szövetsége által koordinált kezdeményezés során Magyarország teljes területéről, valamint a határon túli magyar lakta régiókból gyűjtenek búzaadományokat. A felajánlott gabonát liszti űrlik, majd rászoruló családok, árvák és szociális intézmények támogatására fordítják. A program keretében megvalósuló 2026-os Muravidéki búzaadomány gyűjtés sajtótájékoztatóján bánután a Muravidéki Mintagazdaságban ismertették az idei jótékonysági kezdeményezés részleteit, a gyűjtés menetét, valamint a program kiemelt célkitűzéseit. Szabó Márk beszámolója.
8: Elkezdték aratni a búzát, habár a minőség nem optimális. Azonban az akció ennek ellenére egyre népszerűbb.
9: Beharangozzuk az idei Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem adománygyűjtésének a kezdetét, ahogy az eddigiekben is a bánotai mintagazdaságon lehet az adományokat beszolgálni. Itt van a gyűjtőpontunk. Nagyon reméljük, hogy ugyanegy ilyen jó visszhangja lesz az idei gyűjtésnek, mint a tavainak, és minél több muravidéki gazda részt vesz ebben a gyönyörű programban. Amúgy meg szeretném köszönni még egyszer hálásan a tavalyi adományokat, és egyben mindenkit biztatok arra, hogyha van neki ideje és itthon tartózkodik, hogy július 25-én Domonkos van az aratás, a tánc és a dal ünnepe alkalmából szervezett rendezvényen lesz a muravidéki búza összeöntő ceremóniánk, ahol előreláthatólag minden önkormányzat hozzájárul egy jelképes zsák búzával, és meg is áldjuk az idei termésünk. Úgyhogy sok szeretettel várok mindenkit programban való részvételre, a program megtekintésére majd később Domonkosván, hogy találkozhassunk bármelyik rendezvényünkön a nyár folyamán.
8: Mondta Orbán Dusán, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke, hisz a héten az aratással együtt megkezdődhetett a gyűjtési akció is, amely augusztus 20-áig tart. Balaskó József, a Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesületének elnöke elmondta, hogy idén szeretnék bővíteni a gyűjtő pontok számát.
10: Főleg azért is, mivel hogy idei közgyűlések után megállapítottuk, hogy bizonyos területekről eléggé panga az adományozás. Nem tudjuk, hogy mi az oka neki. Most azon tárgyalgatunk, még eredményekhez nem értünk, hogy csinálnak egy segédgyűjtőpontot, hogy nevezhetem. Az autópálya másik oldalán is, tehát hogyha olyan felfognunk Pince, Völgye, Falu, Csente, Lakos, Gyertyános, ezt a részt is valamivel, hogy ebből nagy kevésebbek voltak az adományok, hogy ezt is felkarolnák. Ugyanakkor ez is tárgyalási szinten van, hogy már előző években egyszer volt, hogy gyűjtőpont Domonkosván is. Tehát nem a főgyűjtőpont, tehát ott, ahol a gazdák, akiknek nehezebben tudnának eljutni bánatára, hogy összegyűjtik Domonkosván, és akkor mink megszervezzük a átadás vagy a lehozatalát a búzának ide bánatára.
0: A Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ ismét a szabadba invitálja az olvasókat. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is a Lendvai Rózsa Park árnyékos lombjai alatt hűsölve forgathatják a legkülönfélébb könyveket és folyóiratokat az érdeklődők. A könyvtár a Lombok Alatt program augusztus végéig hétvégente várja a látogatókat. A részletekről Varga Inász könyvtárost kérdeztük.
11: Könyvtárunk már 5. éve részt vesz a Knyiznicapot Krosnyámi Könyvtár a Lombok Alatt projektben. Ez a könyvtár, ez tulajdonképpen egy ilyen szabadtéri, természetben kialakított könyvtár, és a projektnek a kiinduló pontjai az ingyenes olvasás biztosítása, a könyvek és folyóiratok lapozgatása, valamint a fák alatt való pihenés, mondjuk úgy. A Lendvai Könyvtár a Lombok Alatt egyike a 14 egység közül, amelyek Szlovénia szerte helyezkednek el. A miénk az egyetlen kétnyelvű. Úgyhogy ebből a szempontból is különlegesek vagyunk, ha mondhatom úgy. Júliusban és augusztusban működik ez a könyvtár a Lendvai Városi Parkban. Pénteken és szombaton 17-től 20 óráig, és vasárnap 9-től délig. Úgyhogy a látogatók kellemes árnyékban ülve lapozgathatnak, olvasgathatnak. Rossz idő esetén a könyvtárat a Lendvai Színház és hangversenyterén belső terébe költöztetjük. A látogatók számára az idén is elérhető kiválasztott anyagok közül vannak szlovén, magyar, német és angol nyelvű könyvek. Minden korosztály számára, minden műfajban válogatunk könyveket. Olvasói célcsoport szerint osztottam el a könyveket, a gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek. úgy vettük észre, hogy a könyvtárat leggyakrabban turisták, illetve kisgyermekes családok látogatták. Így több a gyerekkönyv, illetve Lendváról, Lendva történelméről szóló könyv. Emellett lehet találni még ismeretterjesztő könyveket gyerekeknek, fiataloknak, illetve felnőttek számára, szakirodalmat, szépirodalom, szórakoztató irodalom, turisztikai kiadványok, emellett pedig újságok és folyóiratok is állnak rendelkezésre az olvasóknak. A könyvtár a Lombok alatt projektet anyagilag a Lendva község támogatja, illetve a könyvtárban dolgozó 6 diák munkáját is a Lendvai Község társfinanszírozza. A projekt minden évben nagyon pozitív visszajelzéseket kap, évről évre több a látogató, úgyhogy idén is mindenkit sok szeretettel várunk a könyvtárunkba.
3: Mondta a Könyvtár a Lombok alatt című programról Varga Inesz, a Lendvai Könyvtár munkatársa.
0: Kedves hallgatóink, a mai terápjáróban Botka Ágnes, Gerebic Bettina és Szabó Márk összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

kikapcsolom magam, bámulok a semmibe, így minden rendben van, így vesztegel a pillanat, ideben csak törögök.

Troublemaker, jól ismert dal, Olly Murs és Florida közös dala teljesen pontosan. Mi pedig hát egy filmes témával folytatjuk megint csak, és mondhatni, hogy valamennyire a dal címe illik is ehhez a témához. Ugyanis új dobókat a film van a láthatáron, aminek már kint is van a hivatalos előzetese. Egyébként most nem szerepet vállal a filmben, hanem a rendezői székbe ül be. Dobó Katának nem ez lesz az első rendezése, az utóbbi években már készített 2 filmet, ami nem aratott nagy sikert. Ezek a 2019-es Kölcsönlakás és a 2021-es El a kezekkel a papámtól. Mindkettő jelentős támogatást kapott, ez viszont, ahogy említettük, nem térült meg, ugyanis a filmek legfeljebb középszerűnek lettek titulálva. Nem titok, hogy rossz volt a casting, vagy a szereposztás, az írók, rendezők, forgatós könyv sem volt igazán kiemelkedő, és sokan víziómentesnek látták a filmet, nulla kreativitással, ez pedig akkor maga a vélemény a megtekintésekben is tükröződött. Most mégis úgy gondolták, hogy 3 magyar igazság, nosza rajta, próbáljuk meg újra, és egy újabb tetemes összeggel támogatták meg Dobó Katát, hogy alkosson egy újabb filmet. A film címe egyébként Még egy kívánság, aminek már a hivatalos előzetese is megtekinthető a YouTube-on, ahogy említettük. Állítólag vígjáték, bár én személy szerint megtekintettem az előzetest, és nem igazán fedeztem fel benne olyan jelenetet, ami megmosolyogtatod vagy megnevetteted volna, de ugye mindenkinek más az ízlése, ezzel lehet, hogy mások pont ellenkezőleg lesznek. Egyébként érdemes megemlíteni, hogy nekem az egyedüli vicces jelenet talán magában az előzetesben az volt, amikor oda teleportált, mondhatni úgy is, a főszereplő mögé egy bizonyos könyv, vagy füzet, kinek hogyan tetszik, aminek használati utasítása is van. Teljesen pontosan ez az, hogy bármit, amit el szeretnél tüntetni, azt beleírod a könyvbe, elégeted a lapot, és azon nyomban eltűnik. Szóval például a főszereplő el szeretné tüntetni az alkoholt, beírja a lapra, kitépi és elégeti, és hirtelen másnapra eltűnik az összes alkohol, azt sem tudják, hogy mi az. Meg lehet, hogy sokunknak ezt halva már be is ugrott egy bizonyos film, nem hiába. A Még egy kívánság ugyanis mondhatni, hogy szégyentelenül használja fel a Death Note, avagy magyar címén a Halállista című filmnek az alaptörténetét. Egyrészt magyar utánzat is lehetne, épp csak annyi különbséggel, hogy itt egy zenekar befuttatására használja a könyv varázserejét, nem pedig ugye az örök élet és a rengeteg úgymond erő, hatalom megszerzésére, mint az eredeti Death Note-ba. Egyébként érdemes megemlíteni, hogy a Halállista animéként indult, és utána már sajtoltak ki belőle filmeket is, ami nem sikerült olyan jóra, mint maga az anime, de ez ugye megint csak vélemény és ízlés kérdése. Hát egy biztos, hogy én személy szerint sokat ettől a filmtől nem várok el, ugyanis nem számítottam arra, hogy egy magyar film majd a Death Note-ra fog építeni, illetve hogy annak az utánzata próbál majd lenni. Megint csak talán azt lehet majd mondani a filmre, hogy nem igazán van benne kreativitás, és hát ugye teljesen utánzatnak is lehet hívni. A fő lényege egyébként a filmnek, mondhatni, hogy az. Egyébként fontos megemlíteni, hogy ugye Dobó Kata a vezető rendezője ennek a filmnek. A vezető producer viszont Helmeci Dorottya, társproducere Kálomista Gábor, akiket olyan ikonikus filmekből ismerhetünk, mint az Elkurtunk, vagyis az Elkurtuk című film. Úgyhogy mondhatni, hogy megint a stáb alapján sokat nem lehet talán elvárni ezektől a filmektől, azért hagyjuk magunkat meglepni, lehet, hogy maga a film majd sokkal jobb lesz, mint amit az előzetes egyenlőre sejtetni ad magából. A társrendező egyébként Szilágyi Fanni, a forgatókönyvíró Kovács M. András, az operatőr Becsei Kristóf, látványtervező Valc Gábor, a zeneszerzője pedig Moldvai Márk. Itt egyébként érdemes megemlíteni, hogy a film zenéje eléggé AI hatású, vagyis konkrétan úgy hallatszik, mintha a mesterséges intelligenciával lett volna megkomponálva, ami magának a
filmélménynek az érzésétől egy kicsit el tud venni. Ugye azt tudjuk, hogy a filmzene az egy eléggé tetemes részét adja ki annak, hogy mennyire lesz egy film élvezhető, illetve mennyire nem lesz élvezhető. Ami pedig még egy ilyen kis érdekesség, hogy híres emberek is vannak a filmben, teljesen pontosan Dídeni is játszik benne, még azelőtt, hogy felvette volna az arcára a maszkot, úgyhogy azért érdemes felkészülni arra, hogy Dídeni nem azzal a megjelenéssel jelenik meg a filmben, mint évekkel ezelőtt, hanem ugye már az orrában voltak valami problémák vele, és ez ugye meg is mutatkozik magán a film jeleneteken. Egyébként pedig Mucsi Zoltán is játszik a filmben, ez sajnos nem ad hozzá semmilyen pluszt magához a filmhez, inkább egy ilyen komikus karaktert próbál alakítani. Hajléktalant játszik egyébként benne, úgyhogy nagy szerepe nincs, de elmondhatjuk, hogy legalább Mucsi Zoltán is játszik a filmben, ami eléggé nagy szám, és talán több érdeklődőt is fog bevonzani, mint amennyit eleve vonzana a film. Na hát ennyi információval érkeztünk mi. Szeretettel várjuk, hogy milyen lesz Dobó Kata új filmje, ami ugye, ahogy említettük, a Még egy kívánság címre hallgat. Reméljük, hogy az előzetesnél valamennyire jobb lesz, és hogy azért a történet nem egy Death Note, azaz halállista utánzat lesz, csak magyar verzióban, hanem lesz benne valami eredetiség is. Minden esetre ez még a jövő zenéje, ami viszont a jelen zenéje, az nem más, mint Vastag Csaba és a Hétvége című dal, ugyanis holnap már megkezdődik a hétvége, mi pedig erre készülünk így péntek délután.

0: Újravidéki Magyar Rádió.
1: Reklám. A Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázérat Gonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.

0: Újravidéki Magyar Rádió.
1: Hírek a Újravidéki Magyar Rádió.
2: 16 óra van, a mikrofonnál a délutáni hírszerkesztőt, Jobbágy Klárát hallják. Mihály Zsupáncsics igazságügyi miniszter ma találkozott Katerina Bergánt államügyésszel. A két tárgyalófél konstruktívnak és jónak minősítette a találkozót. Az igazságügyi miniszter a megbeszélést követően a médiának adott nyilatkozatában kifejtette. Megvitatták az igazságszolgáltatás előtt álló kihívásokat, amelyek közül kiemelte az igazságszolgáltatás hatékonyságának növelését, az eljárások lerövidítését és a digitalizációt. A mai ülés azonban válaszok nélkül telt el a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó különleges egység, az KOK létrehozására vonatkozó jogi megoldások előkészítéséről, ami a demokraták egyik fő választási ígérete volt. Házkutatások kezdődtek a legerősebb francia parlamenti párt a Nemzeti Tömörülés, illetve Európai Szövetségesei irodáiban, és többek között az elnök Jordan Bardella lakásán is. Franciaországban 2027. április 18-ára és május 2-ára tűzték ki a kétfordulós választást. A franciák ekkor döntenek majd a jelenlegi második ciklusát töltő Emmanuel Macron köztársasági elnök utódjáról. Addig is azonban még sok nyitott kérdés van a francia politikában. A párizsi fellebbviteli bíróság ugyanis július 7-én hirdet majd ítéletet a Nemzeti Tömörülés korábbi vezetője Marine Le Pen ügyében. A konzervatív politikus ezt követően fogja majd csak megtudni, hogy jogosult-e indulni a 2027-re kitűzött elnökválasztáson. Szerbia hivatalosan is megerősítette, hogy beszerezte a kínai fejlesztésű HQ-9-es nagy hatótávolságú földlevegő légvédelmi rakétarendszert. A HQ-9 hadrendbe állításával Szerbia légvédelmi képességei jelentősen bővülhetnek, mivel a rendszer jóval nagyobb távolságból képes célokat felderíteni és megsemmisíteni, mint jelenlegi alkalmazott rakétáik. A rendszerrel együtt beszerzett hosszú hatótávolságú radarok lehetővé teszik az ellenséges repülőgépek, valamint légi utántöltőgépek korai észlelését, még jóval azelőtt, hogy azok elérnék Szerbia légterét. A futball világbajnokságról való kínos kiesés után Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya visszalépett posztjáról. Helyére a Liverpool legendás német edzője Jürgen Klopp állhat.
0: Időjárás.
2: Ma országszerte napos, száraz idő várható, néhol időnként megnövekvő gomoly felhőzettel. Délután az ország középső részén előfordulhat egy-egy futózápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön a forgalom folyamatos, megnövekedett forgalomról szólnak a hírek a nagyobb városok térségében. A tenger melléki autópályán Kozina és Kastelec között Koper felé csak a jobb oldali sáv járható, s akadozik a forgalom több helyütt is, a Steyr autópályán is.

0: te.
1: Bye Alex, és a nekem te, ugyebár az előadót mindenki nagyon jól ismeri, annak idején Magyarországot is úgymond ő képviselte az Eurovízión, pontosan, ezt a szót kerestük, tehát akkor Bye Alex képviselte annak idején Magyarországot is az Eurovíziós dalfesztiválon, méghozzá a Kedvesem című dallal, és egyben akkor ugyebár ezzel a dallal is robbant be, ami a zenei karriert illeti. No, a zenétől egy kicsit eltávolodva, azért fontos néha egy picit az időjárásról is beszélni, egyenlőre odakint gyönyörű szépen süt a nap, azért mondhatni, hogy a levegő sokkal jobb, mint az utóbbi napokban volt, azért a melegség egy kicsit alább hagyott. Itt nálunk Lendván 27 fokot mérnek jelenleg, úgyhogy egész kellemes tud lenni a légkör odakint, hogyha esetleg szeretnének elvégezni valamilyen munkálatot a kertben például. De azért még a folytatásban is lehet arra számítani, hogy azért valamennyi esőre még lehet várni estig, és ugye akkor az esti órákban is, ami biztos, hogy minket, ahogy említettük, nem fog megállítani semmilyen időjárás abban, hogy egy kellemes délutánt töltsünk el nagyon sok jó zene társaságában. Bye Alex után azonnal érkezik is a 4-es Street, tőlük teljesen pontosan a Hadd menjen fog szólni, aztán negyedkor várja majd önöket a Csodálatos világunk ismétlése is, legalábbis ami egy kis válogatást érint, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz a folytatásban is velünk tartani.

0: csodálatos világunk.
1: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Ez itt ma Nem a csodálatos világunk Kósa Ferenccel. Rekordos műsorunk helyén nyáron ugyanis korábbi Kósa Ferenccel közös sorozatainkból válogatunk egy-egy adást. Tehát ma népünk évszázadai, és benne egy erdélyi fejezet.
2: Peregnek az évek, jönnek-mennek a királyok és a fejedelmek. Egy tűnik állandónak, az ország háromra szakadtsága. A királyi Magyarországot második Mátyás, második Ferdinánd német-római császárok után harmadik Ferdinánd vezeti. Persze az osztrákoknak Magyarország továbbra is csak egy mellékes szintér. Erdélyben a bátoriak korszaka után színre lépnek a Rákóciak és a Bethlen család tagjai. Erdély az 1600-as években nagyon szép ívű fejlődés után találja majd magát hirtelen újra a mélyben. Tehetségesebb és ügyetlenebb uralkodók a népünk évszázadaiban. Harmadik Ferdinánd szelídebb volt elődeinél, és végre lezárja a 30 éves háborút is. Erdélyben Bethlen örökségét első Rákóczi György példásan viszi tovább, az ő utódja viszont már képtelen lesz ugyanerre. Kósa Ferenc először a császárról mesél.
3: A harmadik Ferdinánd lényegében a 1600-as évek közepén uralkodott Magyarországon, 1637 és 57 között volt magyar király. Apja második Ferdinánd német-római császár volt, aki egyben magyar és cseh király is volt, édesanyja pedig Wittelsbach Mária, Anna bajor hercegnő. Hát már emlegettük sokszor, ugye, hogy a Habsburgoknál megvolt ez a rituális hagyomány, ugye, hogy az unokatestvérek is összeházasodtak, hát így akarták lényegében egybe tartani, úgymond a Habsburg birodalmat, tartományot, a földterületeket. Na most visszatérve harmadik Ferdinándhoz, fontos szerepe volt a 30 éves háborúban. 1648-ban az uralkodása közepette, kötik meg az úgynevezett Westfáliai békét, és ő, mint császár, mint német-római császár, kénytelen volt fontos engedményeket tenni, hogy Franciaországnak, Svédországnak területeket vesztett el a császársága, és biztosította a német protestánsoknak a szabad vallásgyakorlatot. Hát a császár már csak névleges hatalommal rendelkezett a német fejedelmek közt. A nagy császárság 294 különböző államra, városállamra bomlott szét, hogy az örökös tartományok, amely a Habsburgok örökös tartományai voltak, szóval itt nagyjából Ausztriára gondolok, a mai Ausztria területére, Szlovénia területére, hát ott viszont harmadik Ferdinánd nem engedett semmilyen beleszólást.
1: Igen, úgyhogy lényegében azért a 30 éves háborút majdnem, hogy elvesztették a Habsburgok, hogyha mondhatjuk így, de hát természetesen ez nem volt ilyen egyértelmű. Ez a konfliktus ez olyan színes volt, hogy a svédek még egészen Bajorországig is le tudtak törni. Például volt egy Wallenstein nevű híres generális, ugye az osztrákok oldalán, őt váltotta föl egyébként, mint hadvezér, harmadik Ferdinánd, úgyhogy ő mint hadvezér is sikerült szerezzen tapasztalatokat. Az volt az osztrák Habsburgok szerencséje, a német császárság szerencséje, hogy a törökökkel ilyenkor ugye béke volt, mert hát például Erdéllyel épp elég konfliktus volt, ezt már ugye tisztáztuk múltkor Bethlennél, amikor erről beszéltünk. A harmadik Ferdinánd hogy bánt ilyenkor a törökökkel, hogy igyekezett Magyarországon uralkodni?
3: A törökkel való viszony igenis jó volt Ferdinánd uralma alatt. A Portával békére törekedett, 1640-ben 22 évre meghosszabbították a zsitfatoroki békeszerződést, amelyet még 1606-ban kötöttek meg, és az oszmánokkal fennálló jó viszony miatt, sőt, még Zrínyi Miklósnak, a nagy hadvezérnek és a horvát bánnak is megtiltotta a hadi vállalkozásokat Magyarországon. Hát ezért természetesen Magyarországon komoly ellenzéke volt, de nem csak ez miatt, hanem még néhány fontos dolog miatt. Hát így például külföldi bérlők kezébe adta a szarvasmarha kereskedelmet Magyarországon. Hát ez is értette úgymond a magyar nemesség jogait. Hát a trónörökös, akit úgy szintén, ugye Ferdinándnak hívtak, váratlanul meghalt, és most összehívta Ferdinánd az országgyűlést, és itt majd fiatalabbik fiát, Lipótot választották meg Magyarország királyává. Azt is el akarta érni Ferdinánd, hogy örökletessé tegyék Magyarország koronáját, hát ez azt jelenti lényegében, hogy a Habsburgok, ugye, Magyarország örökös királyai legyenek, természetesen ez sem sikerült neki, mivel a rendek ellenálltak, itt a nemesi rendekre gondolok, és még egy nagyon fontos dolog, amivel sértette a magyarok érdekeit, halogatta a nádorválasztást is, és helytartót akart kinevezni Magyarországra. Ez a törekvése és kudarcot vallott, itt megint a magyar rendek ellenálltak.

0: effektíve mégiscsak anélkül, hogy elérte volna, így alakult, ezentúl mindig csak Habsburg királyaink lesznek majd, vagy hát Habsburg lotaringiai.
1: Igen, Habsburg királyaink lesznek, de majd a magyar rendek majd, amikor lényegében Magyarországról kiűzik a törököt, ugye akkor majd hálából lemondanak az elvben, úgyis csak elvben rendelkezett szabad királyválasztásról. Igen.
0: Na, úgyhogy akkor mégiscsak ez lesz a gyakorlatban. De emellett azzal is fölkeltette maga ellen a rendeket, az osztrákokat és a cseheket is, a harmadik Ferdinánd, hogy szeretett volna állandó hadsereget létesíteni, ugye török példára úgymond. Nem sikerült neki azért megvalósítani, mert túl drága lett volna, de hát azért tartottak egyes urak attól is, hogy mi van, hogyha esetleg ellenük használná fel ezt a hadsereget, majd harmadik Ferdinánd, azért is nem járultak hozzá. Ő majd azzal reagál erre, hogy sikerül felszámolnia az osztrák és cseh rendiséget a uralkodása végére elég szépen, így már elmozdítja Ausztriát az abszolutizmus, tehát a királyi egyeduralom felé, ugye erről majd még fogunk beszélgetni az abszolutizmusról majd a következő évszázadban. Hát egyébként még csak annyi fűznénk hozzá, hogy ő egy nagyon kimunkált, művelt ember volt, 7 nyelven beszélt, érdeklődött nagyon az itáliai művészetek iránt, ugye ilyenkor kezdett a barokk zene komolyabban elterjedni, és ő ezért egy zeneszerző is volt. Az első ilyen Habsburg, aztán az utódai is majd zeneszerzők lesznek. Pozitív vonása volt, hogy ugyan vallásilag az ellenreformációt támogatta, de nem volt egy olyan fanatikus, mint elődje. Hát elérkeztünk első Rákóczi Györgyhöz. Már egy Rákóczi nevű fejedelem érdekességképpen volt, ugye Erdélyben ez egy Rákóczi Zsigmond volt. Hát sajnos ez a bátori Rákóczi, bocskai Betlen, hát ez ugye egy komoly keveredést tud a fejünkben előállítani, mivel ugye nagyon sok egyforma nevű, vagy hát előnevű erdélyi fejedelem volt ilyenkor, és hát például ezek a Rákóczyak még nem az a Rákóczi, aki majd egy függetlenségi háborúval áll elő az 1700-as évek elején, de már ezek ugye az elődjei, igen.
1: A első Rákóczi Györgynél tartunk, ő 1630 és 48 között volt Erdély fejedelme, 1593-ban született, szerencsén. Édesapja Rákóczi Zsigmond, ahogy említetted, már Erdély fejedelem volt, és édesapja idején kezdődött a Rákóczi ház felemelkedése. Különböző funkciókat végezett első Rákóczi György, mielőtt fejedelemmé választották volna, így Borsod vármegye főispánja volt, majd király étekfogó, aztán az Ónodi vár kapitánya. 1619-ben Betlen Gáborhoz csatlakozott, részt is vette a hadműveleteiben. Majd 1630-ban a segesvári országgyűlés fejedelemmé válaszza, természetesen ez fontos volt a szultán hozzájárulása is.
0: Az erdélyi fejedelmek utódlása az nem mindig volt olyan egyértelmű, éppen többször is próbáltak dinasztiákat létrehozni ugye egyes személyek. Na most hát hogy sikerült elérni a Rákóczinak azt, hogy a betleheni aranykor az tovább fent maradjon? Egy okos politizálást igényelt ilyenkor Erdély esetében, ugye a törökökre, a Habsburgokra tekintettel kellett lenni, és hát ezt a szűk ösvényt kellett járni.
1: Szóval ő igyekezett követni Betlen Gábor gazdaságpolitikáját, a várakban nagy élelmiszer és lőszer raktárokat halmozott fel. Az is fontos, hogy tanácsosait nem vallásuk, hanem tudásuk szerint válogatta, szóval nem csak a kálvinisták kerültek be közéjük, hanem a katolikusok és az unitáriusok is. Érdekes, hogy udvarában többször hídvitákat is rendezett, és ezeken a hídvitákon az erdélyi jezsuiták és a protestáns prédikátorok vettek részt, de meg kell említeni, hogy részt vett a fejedelem felesége is többször, nevezetesen Lorántffy Zsuzsanna, aki egy igen művelt asszony volt, és majd később többet fogunk beszélni róla.

0: Most viszont hát próbáljunk meg beszélni első Rákóczi György külpolitikájáról, amit ugye tudunk, hogy mindig a Porta is diktált valamennyire.
1: A svédek ugye többször is megpróbálták rávenni, hogy lépjen a 30 éves háborúba, természetesen svéd szövetségesként, protestántok szövetségeseként. 1644-ben támadásba is indult első Rákóczi György, csapatai ekkor elfoglalják Kassát, viszont a svéd szövetségesek késtek, és Eszterházy Miklós nádor pedig a Vág folyó mentén, ugye felvidék terület, ilyen verességet mért Rákóczi egyik seregére, és majd 1645-ben ismét az erdélyi hadak támadnak, bevették ekkor Nagyszombatot, és egyesültek majd a svéd csapatokkal, eljutottak egész Brünék, ez a mai cseh Brno városa. Mert a Porta nem jó szemmel nézte ezt a úgynevezett Rákóczi féle avantúrát, ugye, ha így is nevezhetném ezt, és azért Rákóczit visszarendelték. Majd 1645-ben Rákóczi megkötötte az úgynevezett linci békét, ismét Erdélyhez csatolták azt a hírt, még a Bethlen alatt megkapott felső magyarországi vármegyét, és Rákóczi és örökösei több családi birtokadományt is kaptak, így például a Tokaj várát, Tarcalt, Regécet, Ecsedet. Békének még egy nagyon fontos mozzanata volt, mert megengedte a szabad vallás gyakorlatot. És ez garantálta a parasztok

0: 32 esztendeig volt első Rákóczi György felesége. A könyvek úgy írják, hogy boldog házasságban éltek, és amikor még ifjú házas pár volt a Rákóczi és Zsuzsanna, akkor Sárospatakra költöztek. Rákóczi halála után Zsuzsanna ott maradt, ugye Sárospatakon 1660-ig, amikor meghalt.
1: Hangsúlyozzuk ki megint csak, hogy Erdély aranykora tovább tart, és ez nem csak gazdasági értelemben, hanem szellemi és kulturális értelemben is igaz. Ilyenkor nagyon sok maradandót és fontosat sikerül megalkotni. Hát amit sajnos majd második Rákóczi György egy kicsit el fog tékozolni, pedig hát ez meglepő, hisz őt tudatosan készítették fel az uralkodásra. Ő volt az első olyan fejedelem Erdélyben, akinek ugye ebben osztályrésze volt, hogy így készülhetett már erre, nem véletlenül vált ő uralkodóvá, mégis egy meggondolatlan és egy hát rosszul politizáló fejedelem válik belőle, aki nem csak hogy kockára teszi Erdélynek aranykorát, hanem teljességében le is nullázza.
0: Második Rákóczi György Erdély fejedelme volt 1648 és 60 között, megszakításokkal. Ő első Rákóczi György és Lorántfi Zsuzsanna fia volt. Hát egyik fő célja a lengyel korona megszerzése volt, tudjuk, hogy már ilyen előfordult, ugye, Báthori István korában. A lengyelek ellen háborúzó svédekkel is szövetkezett, nevezetesen 11. Károly királlyal. A fejedelem a román fejedelemséggel és a kozákokkal szervezkedett, alakította ki, úgy mondjam, egy hadiszövetséget, de a törököktől nem kapott engedélyt Lengyelország megtámadására. Így 1657-ben saját szakállára, úgymond, bevettek Rakót, és csapatai egyesültek a svédekkel. Hát közben a svédeket a dánok támadták meg, így a svédek visszavonultak, és most Rákóczi magára maradt csapataival, a kozák és a román segédcsapatok is cserben hagyták, a csapatokat ki akarta vonni Lengyelország területéről, na majd a lengyelek, akik a csapatokat Erdély felé vezényelték, egy kelepcébe csalták az erdélyeket, és tatárok kezére kerültek el a katonák, és így majd végül is az erdélyi hadsereg Krimben fejezte be fogságba a hosszú útját.

0: Fekete-tenger fölött, ugye Ukrajnában. Nem ez volt sajnos az egyetlen rossz vállalkozás a Rákóczinak, és hát ugye az alapvető hiba az az volt, ugye százszor mondtuk, hogy nem szabadott Erdély fejedelmének úgy operálnia, hogy közben nem figyel a portára, ugye a törökökre, a törökök továbbra is uralták azért ezt a vidéket itt, és amiben ők nem mentek bele, azt jobb volt nem erőltetni, és pár év alatt elpusztul az, amit eddig fölépítettek.
1: Nagyon rossz lépésekről van itt szó, második Rákóczi György oldaláról, és most a szultán parancsára le is mondatták Rákóczit, Rédei Ferenc került a fejedelmi posztra, hát természetesen Rákóczi nem nyugodott bele, majd 1658-ban megint összehívatja az országgyűlést, nevezetesen Medgyesvárosában, és az országgyűlés újonnan fejedelmi válassza, hát ez megint természetesen majd háborút vált ki, és több mint 100 000-es török, tatár, kozák, román csapatok törnek be Erdélybe, természetesen a szultán biztatására. Koprülő Mehmed nagy vezér, Barcsai Ákost nevezte ki Erdély fejedelmévé. Segesvári országgyűlés ezt el is fogadta, hát el is bírom képzelni, hogyan nézhetett ki, ugye 100 000 külföldi katona állomásozik Erdély területén.
0: Volt már azért Erdélyben ilyen fejedelem, aki jött és ment. Ilyen volt ugye Bátori Zsigmond, aki szintén mint gyenge fejedelem vonult be ugye a történelembe, ő ugye háromszor mondott le, vagy mondatták le, vagy gondolta meg magát, és akkor jött ugye Székely, Mózes, Vitéz, Mihály, Bátori, András és a többiek. Na hát itt is most akkor 2-3 ilyen kisebb fejedelem ékelődik be Rákóczi uralmába. Sajnos, amikor egyéni érdekek dominálnak, akkor ilyenek is megtörténnek. Egyébként érdekes, hogy hát azért sok fejedelemről beszélünk, ezek közül gyakorlatilag csak egy darab volt Székely. Ez a bizonyos Székely Mózes. Mivel tetézi be második Rákóczi György áldásosnak nem nevezhető munkáját?
1: Hát igen, Rákóczi megint nem nyugodott bele, ugye, hogy más lett Erdély fejedelme. Csapatai pedig Barcsai

0: Barcsai Ákos ellen fordulnak, Barcsai a törökhöz fordul segítségért, Rákóczi természetesen a királyi ország részben élő méltóságokhoz, és most több ütközet csatározás után a végső összecsapás majd 1660-ban zajlik le, ekkor Szajdi Ahmed, budai pasa hadai 100 fenesnél döntő vereséget mernek Rákóczi hadaira, maga Rákóczi is súlyos sebeket kapott, és belehal sérüléseibe.
1: Olyan nagyon sokan talán nem sírtak azért utána. Egy gyenge fejedelemről volt szó, míg ugye a műsor elején még egy harmadik Ferdinánd császárról beszéltünk, aki azért, hát mondhatni talán, hogy egy jobb császár volt, de hát természetesen nagyon nehéz volt császárnak, vagy királynak, vagy fejedelemnek mindenkinek a kedvében járni, ez szinte lehetetlen volt, ugye úgy külföldön, mint belföldön, ugye nagyon sok nyomó, toló, húzó erő volt, amire mindig figyelemmel kellett lenni. Tovább megy ugye a történetünk, lassan ugye most már itt vagyunk 1660-ban, most már ilyen előre jutottunk el, de még mindig három részre szakadt országról beszélünk, most már lassan 130 éve, hogy itt vannak a törökök, és még mindig azért nincs arról szó, hogy vége lenne ennek. Egy kicsit megszakítjuk most a felsorolást, miért is?
0: Kronológikus felsorolást, már elérkeztünk úgymond egy ünnepi adásunkhoz, hát az 50. adás fog következni, és hát akkor átnézzük, miről is beszéltünk az 50 műsorunkban. Az eredet történettől lényegében egy összefoglalót kellene csinálni most az Zrínyi családig. Mi is kicsit felfrissítjük a tudásunkat, és a kedves hallgatók is talán örvendeni fognak, ez legyen egy ilyen karácsonyi ajándék. Természetesen azért is, mert nagyon sok információ hallatszott el, és most akkor ezt egy dióhéjba kéne foglalni szerintem.

Népünk évszázadai. Magyar história a kezdetektől napjainkig. Most megismételtük a 2013. december 16-ai epizódot, amelyben Erdély fordulatos újkori történelméről meséltünk. Egy hét múlva pedig újra népünk évszázadai és a fájdalmas részekre szakadás. Kósa Ferenccel mára itt búcsúzunk, szép napot kívánunk!

Maroon 5 és a Misery szólt az imént, és ha már egyszer szerelmes dalok, akkor folytassuk egy hasonló témával is. Ugyanis nagy port kavart a közösségi médiában egy orosz pár urbex kalandja Amerikában, teljesen pontosan New Yorkban. Az urbexet talán nem kell bemutatni senkinek, ha viszont mégis, akkor röviden ez az elhagyatott romos helyek, illetve épületek felfedezését, fotózását takarja. Ritka esetekben ebbe a felfedezésbe beletartozik egy-egy tiltott, vagy átlagban nem látogatott hely, illetve épület. No, ez utóbbi történt most a napokban, amikor Angela Nicolau és Ivan Berkus, akik egyébként a Netflix Skywalkers A Love Story című adásában is szerepeltek, július 1-én közösen másztak fel az Empire State Building tetejére, ahol aztán egy óriási fekete zászlót lengettek ki néhány perc és kép erejéig, amin a When the power of love beats the love of power, the world knows peace felirat volt látható. Magyarul ez annyit tesz ki, hogy amikor a szeretet hatalma legyőzi a hatalom iránti szeretetet, akkor a világ békére lelt. A pár a mutatvány után egy kicsit lejjebb ereszkedett az épületen, ahol aztán Berkus féltérdre ereszkedve megkérte Nicolau kezét. Erről is készültek képek, illetve felvételek, Angela pedig többek között New York városa felé emelve a kezét lőtt egy képet az eljegyzési gyűrűről is. A párt egyébként letartóztatták, amint lemásztak a 443 méteres épületről, a New Yorki rendőrkapitányság pedig közzé is tette a testkamerás felvételeket, mármint arról, amikor elfogják őket. A letartóztatásuk óta egyébként újra szabadlábon van, és valószínűleg már az újabb veszélyes kalandjukat tervezik. Hát egy biztos, hogy az alakítás sokakat lenyűgözött, legyen ez pozitív vagy negatív irányba, és bár nem éppen a legbiztonságosabb felmászni egy 443 méteres épület legtetejére, azért hála Istennek mindenki biztonságban maradt, mondhatjuk úgy is, a képek pedig eszméletlen jól sikerültek, úgyhogy ha valakit esetleg érdekel, akkor el lehet látogatni az ő Instagram oldalukra, ugyanis rengeteg kép található már magáról az eseményről, amikor felmásztak, milyen képeket lőttek az Empire State Building legtetejéről, és még hasonlók, ugyebár. No, ezután mi folytatjuk továbbra is zenével. A Friend in London, No Tomorrow című zenével folytatjuk, aztán, ha minden igaz, akkor Jakov Jozinovics is énekelni fog.

Veled eltűnnék, énekelte Titán, és lassacskán mi is eltűnünk majd innen a mikrofon elől, és átadjuk a helyet Jobbágy Klárának, aki majd várja önöket a legfrissebb hazai és külföldi hírekkel, pontban 5 órakor, teljesen pontosan. Addig is zenélünk tovább, érkezik hamarosan a The Carbon Fools és a Give It To Me, és ahogy azt említettük, pontban 5 órakor Jobbágy Klára a legfrissebb hírekkel.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 17 óra van, a mikrofonnál a délutáni hírszerkesztőt, Jobbágy Klárát hallják. Az SZDSZ, az NSZ, az SZLSZ, a Fókusz, a Demokraták és a Resznica parlamenti csoportjai a pénzügyi bizottság rendkívüli ülésén vitatnák meg a Robert Golob kormánya alatti felelőtlen közpénzkezelést. Többek között azt is javasolják, hogy a kormány 6 hónapon belül végezzen ellenőrzést az előző kormány folyóügyek intézése közbeni közpénzek felhasználásáról. Ahogy a koalíciós parlamenti csoportok és a Resznica is írták a rendkívüli ülés összehívására irányuló kérelmükben, a Golob kormány mandátumát kezdettől fogva a költségvetési fegyelem hiánya, a közpénzek átláthatatlan kezelése és az adófizetők pénzének irracionális elköltése jellemezte. Új óvoda épül Sálovci községben. A beruházás több mint 1.200.000 euróba kerül, és döntően állami támogatásból valósul meg. Az új óvoda építéséről szóló szerződést Sálovci község polgármestere Istok Fartek és a Maucsec építőipari vállalat igazgatója William Maucsec írta alá. A beruházás keretében egy földszintes, 3 csoportszobás óvoda épül rendezett külső térrel és megfelelő közműcsatlakozások kiépítésével. A kivitelezőt közbeszerzési eljárás keretében választották ki. Az építési munkák értéke áfa nélkül meghaladja az 1.240.000 eurót. A beruházást az Oktatási Minisztérium 1.080.000 euróval támogatja, a fennmaradó összeget Sálovci község biztosítja saját költségvetéséből. Bejelentette lemondását ma Alexandru Montenau moldovai miniszterelnök. A politikus utódja kinevezéséig ügyvivő kormányfőként vezeti a kabinetet. A moldovai kormány 2025. november óta vezető Montenau közölte, miniszterelnöki megbízatása a mai pénteki nappal véget ér. Hozzátette, hogy a jövőben is szolgálni kívánja országát, bármilyen tisztséget töltsön is be. A kormányfő az X közösségi oldalon azt írta, azért döntött a távozás mellett, mert megbízatását már nem tudta elveivel és meggyőződésével összhangban ellátni. Helyrehozhatatlan hiba elkövetésére készül a NATO. Ukrajna azt szeretné, ha a NATO ankarai csúcs találkozójának záró nyilatkozata hivatalosan is elismerné az ország új szerepét az európai védelmi rendszerben. Kijev álláspontja szerint az ukrán hadsereg már nem csupán élvezi az Észak-Atlanti Szövetség támogatását, hanem maga is érdemben hozzájárul a szervezet biztonságához. Július végén rendezik meg a vadvízi lesiklás világbajnokságát Oklahoma Citybe. A szlovén kajak-kenu válogatott sokkal korábban indul majd útnak, hogy megszokják az időeltolódást és megismerkedjenek a pályával. A csapat arra számít, hogy augusztusban új érmekkel térhetnek vissza.
1: Időjárás.
2: Holnap ismét sok napsütésben lesz részünk. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul, napközben pedig 25 és 28 fok között várható.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön a forgalom folyamatos, megnövekedett forgalomról szólnak a hírek a nagyobb városok térségéből. A Steyr és a tengermelléki autópályán több helyütt is akadozik a forgalom.

0: 17 óra 9 perc a pontos idő, és ahogy említettük, hát készültünk egy kis meglepetéssel. Teljesen pontosan, ugye volt már szó róla, hogy ma a Banffy Nights keretein belül 20:30-kor lesz egy bizonyos koncert, és Redbreast Wilson duó, vagytok, ha jól tudom, vannak itt vendégeink, mutatkozzatok be, hogy kik vannak itt velünk a stúdióban.
1: Sziasztok, az én nevem Sam Redbreast Wilson, nagyon szépen köszönöm a meghívást itt életemben először Lendván, és itt a társam Horváth Misi. Misi, mutatkozz be, te is légy szíves.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Horváth Misi vagyok, szájharmonikás, egy igazi texasi zene szájharmonika nélkül számomra nem elképzelhető, ezért csatlakoztam Wilsonhoz, én hoztam őt el, én szállítottam ide Lendvára, egy kiváló muzsikusról beszélünk, én nagyon szeretem őt, most már nagyon sok éve együtt is dolgozunk, meg zenélünk, nyilván azért a mai nap én is beugrok hozzá a szájharmonikámmal, de átdobnám neki a szót, és a többit azt ő elmondja majd.
0: Hát akkor beszélgessünk egy picit eredetileg arról, hogy említetted, hogy még nem voltál itt, átlagban Szlovéniában, vagy csak a Muravidéken?
1: Szlovéniában is most először játszom.
0: Akkor ez újdonság lesz. Hogyan sikerült felvenni veletek a kapcsolatot a szervezőknek? Mert mint feltételezem, hogy zenészként azért nincs mindig ideje az embernek. Hogy sikerült egyeztetni egy bizonyos időpontot, illetve ők kértek fel benneteket, hogy jöjjetek el zenélni, vagy ti adtátok az ajánlatot?
2: Hát az a helyzet, hogy engem kerestek innen Lendváról, hogy tudnék esetleg valami klassz produkciót ajánlani, és hát nyilván én ajánlottam a Redbreast Wilsont, mert én úgy érzem, hogy egy egyedi képviselője a texasi zenének ott Magyarországon is, és tényleg egy érdekes műsort fognak ma hallani a hallgatók. Érdemes eljönni. Én úgy érzem, hogy ő egy hiteles képviselője ennek a műfajnak.
0: Nagyon jó, szuper. És ha már egyszer texasi zene, akkor kicsit beszéljünk erről is. Én kicsit utánatok olvastam, vagyis hát utánad olvastam, és észrevettem, hogy egyébként blues zenészként kezdtél a zenei világban érvényesülni, aztán 2 lemez után 2019-ben átutaztál a country világába. Hogy kezdődött eleve az, hogy miért döntöttél a blues mellett a kezdetekben, és akkor hogy lett ebből hirtelen country?
1: 17-18 éves voltam, amikor belefutottam Tom Waits-be, 70-es évek időszakába, és az világos volt nekem már így az első pillanatban, hogy különböző hagyományos amerikai műfajokat fog, azokat szétbontja, és a maga fura módján rakja őket újra össze. És hát bennem akkor így azonnal fölébredt a kutató vágy, és elkezdtem visszaszálazni ezeket a régi műfajokat, így jutottam el a 20-as, 30-as évek bluesához, meg egy 1966-os videó felvételhez, ami a Folkporti Blues Newporti Folk Fesztiválon készült. Itt Booker White, Son House, Howlin' Wolf és Skip James játszottak egymás után, és ez volt az első alkalom, amikor tudatosan hallottam Delta Blues-t és rezonátoros gitárt Booker White kezében, és akkor ezt meghallottam és megláttam azt, hogy na ezt akarom csinálni. És ez így is indult, a rezonátoros gitárral, a slide gyűrűvel a kezemen játszottam ezeket a régi 20-as, 30-as évekbeli bluesokat és folk zenéket. De azért ez ugye nagyon közel áll a country zenéhez, úgyhogy tulajdonképpen itt végig kísérte ezt az időszakot, a blues időszakot is a country zene, elsősorban a texasi úgynevezett outlaw a country zene. És aztán 19-ben éreztem azt, hogy egészen más jellegű történeteket szeretnék elmesélni, egészen más, hogy szeretném ezeket a történeteket elmesélni, és egyik reggel ráébredtem arra, hogy túlságosan gondtalan és vidám az életem ahhoz, hogy blues-t játszhassak, úgyhogy választottam a countryt, ami messze földről a vidámságáról híres.
0: És egyébként a countryhoz, meg a blueshoz visszatérve, mármint magához a zenéi stílusokhoz, mondhatjuk úgy is. A dalszövegeid azok angol vagy magyar nyelven íródnak, és hogyha most nem tudom specifikusan, csak angol, vagy
1: kizárólag angolul,
0: akkor miért döntöttél úgy, hogy kizárólag angol nyelven fogsz zenét írni?
1: Ez nem is volt számomra kérdés, tehát hogy írni és énekelni angolul tudok. Tehát, hogy ez ennyi. Tehát, hogy ezen kívül egyébként hozzátartozik az is, hogy a blues esetében különösen egy folk zenéről van szó, de valamilyen módon a country-nál is ugye a folk elemek rendkívül meghatározóak. És hát a folk zenéket a maguk nyelvén énekeljük. Tehát bizarrul hangzanak, lehet, hogy most valakinek a lelkébe tiporok. Mindegy, belekezdtem a mondatba, úgyhogy folytatom a tiprást. Bizarul hangzik egy ír népdal magyarul, mint ahogy franciául egy magyar népdal is bizarul hangozna. Tehát, hogy nem kérdés az, hogy ezeket angolul kell csinálni.
0: Szóval akkor angol nyelven van neki meg az igazi country varázsa, ami ehhez illik. Egyébként láttam eseményeknél olyat, hogy van egy zenekarod is, Mad Dog Margaritas néven. Velük érkeztél, hanem csak így dúóban jöttetek, illetve valamikor máskor tervezel-e esetleg visszatérni ide a Muravidékre, vagy akár Szlovéniába a zenekarral? Mm-hmm.
1: Hát ez a felderítő egység, tehát hogy ilyenkor mindig egy kisebb számú osztagnak kell jönnie, felmérni a terepet, és akkor a következő körben meg már jöhet mindenképpen a zenekar. Én nagyon szívesen elhozom ide őket. Egyébként, ha már Mad Dog Margaritaset, hadd meséljem el ennek a történetét, mert nyilván ez szorosan összefügg Texasszal és azon belül is Austin városával, ahol a 60-as években kezdtek el összegyűlni fura és bohém alakok. Ez volt az a pillanat, amikor Austin elkezdett weird lenni, és ezek az alakok egy kis helyen gyűltek össze a Chili Parlor Barban. Újságírók, dalszerzők, költők és jogászok. És hát nagyon nem volt pénzük, úgyhogy a lehető legolcsóbb italt itták, ez a Mad Dog Margaritas volt, és ezért elkezdték saját magukat is Mad Dognak hívni, veszett kutyáknak. És innen indult ez az egész különleges austini életérzés és hangulat, és ez az, amit egyébként a zenekarommal próbálok a koncerteken is hozni.
0: És honnan jött akkor, ha már egyszer beszéltünk a zenekar nevéről, és ennek a megalakulásáról, mondhatni úgyis, akkor honnan jött neked a Redbreast Wilson név?
1: Egy kisvárosba költöztem, ahol senkit sem ismertem, és ekkoriban nekem az volt erre a stratégiám, hogy minél gyorsabban próbáltam törzsvendég lenni valamilyen vendéglátóipari egységben. Ehhez azt csináltam, hogy minden keddenként elmentem egy nevezzük viszkibárnak, nagy volt a viszki választékuk, és mindig ugyanazt rendeltem. Így egy pár hét után már megjegyeztek engem a pultosok, és hát ez volt az a hely a környéken, ahol lehetett kapni a kedvenc ír viszkimet, ez a Redbreast viszki, és pár hét után már, amikor mentem be, akkor megláttok az ajtó, meg mondta, na itt van a Redbreast. És így indult ez a sztori.
0: Úgyhogy akkor ez feltételezem Amerikában volt.
1: Ez Dél-Németországban volt, Németországban. A mély délen Németországban.
0: Akkor te magyarországi vagy, és akkor csak így jött ez az amerikai, texasi zenei stílus, vagy esetleg voltál kint Amerikában?
1: Sokfelé megfordultam már az utóbbi időben, de Magyarországon nőttem fel, így van.
0: Nagyon jó. Hát mi most ezt a beszélgetést egy kicsit megszakítjuk egy dallal, teljesen pontosan Odettől fog szólni az aranyhal, aztán utána érkezünk vissza, ugyanis a művész úr hozott egy gitárt is magával, és egy kicsit kapunk egy kis ízelítőt talán abból, hogy milyen zenéket hallhatunk majd a mai este folyamán a Bánfi Központ teraszán.

0: Az aranyhal szólt Odettől, és közben itt beszélgettünk egy picit, hogy hogyan is alakult meg végképp maga Redbreast-Wilson duó, és ennek van egy érdekes története, ahogy hallottam, ezt meséljétek el a hallgatóknak is.
1: Hát igazán az történt, hát Redbreast-Wilson duó az végül is az lehet velem is, meg lehet másokkal is. Tehát, hogy azért, ez, tudod, ez ilyen sokféle zenésszel muzsikálunk mindketten, és ugye én a Wilsonnal körülbelül 9 éve játszom, vagy 10, most így pont erről beszélgettünk. A lényege az, hogy nem tudom, hogy hallottatok-e a Lábatlani Blues Fesztiválról, ami idén már a 24. alkalommal lesz július 9-10-11-én. Ezt én szervezem. Én vagyok a főszervező és kitalálója ennek a fesztiválnak, amire nagyon büszke vagyok, mert a Komárom-Esztergom megyei értéktárba is bekerült ez a fesztivál, mint legrégebbi fesztivál ott a környéken. És visszatérve a találkozásunkra, a fesztivál előtti nap, vagy nem tudom, egy héttel előtte, vagy nem talán aznap, az egyik zenész kollégánk valami miatt nem tudott jönni fellépésre, és én már nagyon-nagyon régóta figyelgettem én a Wilsonnak a munkásságát, akkor még blues zenét játszott legfőképpen, és felszabadult egy időpont estére, de úgy, hogy délután kellett szólnom, és felhívtam a Wilsont, aki baromi jó fej volt, mert azt hiszem, hogy délután 2-kor hívtam, 7 órakor kellett a színpadon lenni, és mondtam neki, hogy hát esetleg el tudná-e vállalni, és pont ráért, és nagyon jó fej volt, mert azt hiszem, hogy buszra pattantál, megfogtad a kis cuccaidat, mondtam, hogy hozzad a gitárodat, meg mindent, és így jött el a blues fesztiválomra, busszal, a keménytokos gitárral, megjelent Wilson a Veszkó csizmájába, a Western kalapjába, és ha már ott volt, meg nyilván elhívtam, így azt hiszem, hogy egy-két dalt közösen is játszottunk aznap a színpadon, aminek így nagyon örültem, mert mondom, így már évek óta nézegettem a Wilson munkásságát, és egyébként benne volt, tervbe volt, hogy a Lábatlani Blues Fesztiválra meg fogom őt hívni, de hát ez így sikerült, és hát onnantól kezdve meg jó barátság alakult ebből a kis találkozóból, és hát azóta is nagyon jóba vagyunk, meg jókat szoktunk szórakozni különféle kocsmákba, meg az éjszakába, és hát így együtt maradtunk, így szoktunk néha együtt muzsikálni, utazgatni, szórakozni, tehát hogy tényleg kialakult egy jó kis haveri, baráti viszony.
0: És akkor gondolom ez tükröződni fog a mai este hangulatában is, mert sokkal komfortosabb olyannal együtt zenélni, akit már évek óta ismersz, hogy, és jó hang vagy vele.
1: Persze.
0: Úgyhogy jó hangulatra lehet számítani, de zeneügyileg, hogy milyen zenére lehet számítani, abból meg kapunk most egy kis ízelítőt, ha ebben benne van szem is, ugyanis van itt egy gitár, amin akkor kicsit be tudja mutatni, hogy milyen zenét, illetve milyen dalokat hallhatnak azok, akik ma 8:30-kor ellátogatnak a Bánfi Központ teraszára.

0: Ez szuper volt, köszönjük szépen. Egyrészt most a dal alatt rájöttem, hogy van ennek a country zenei stílusnak, vagy legalábbis ami az éneklést illeti, egy nagyon felismerhető, specifikus énekhang kell hozzá. Uh-huh. Ezt kellett-e gyakorolnod az évek során, vagy ez így magától jött, amikor elkezdtél énekelni, uh-huh. hogy ez már valamennyire a stílusod része volt, az ilyen éneklés?
1: Ez egy nehéz kérdés. Nem biztos, hogy tudok erre válaszolni, de nagy valószínűséggel az ének módot és az ének stílust jelentős mértékben befolyásolja az akcentus. Tehát, hogy ott, hogy egyszerűen milyen módon képzi az ember a szavakat, a hangokat. Tehát, hogy valószínűleg ez egy jelentős szempont ebben. Erre tudok tippelni.
0: És akkor itt gondolom a zenei előadók, akik példaképek voltak neked, onnan is el tudtad tanulni ezt a kiejtés technikákat, stb.
1: Ó, meg nagyon-nagyon szerettem a különböző akcentusokat, én ezeket igyekszem is elsajátítani, meg hát nem beszélve arról, hogy hát amikor az ember blues-t játszik, akkor énekeljen déli akcentussal. Hogyha folk zenét játszik, akkor énekeljen Appalachia-hegységbeli akcentussal. Ha countryt játszik, akkor énekeljen texasi akcentussal. De nagyon jól le tudok szórakozni ezekkel egyébként.
0: És szokott esetleg olyan történni, hogy például country éneklés közben véletlenül becsusszan egy másra fajta akcentus?
1: Próbálok ilyenekre figyelni, hogy konzisztens legyen mindig az, ahogy beszélek, vagy az, ahogy éneklek.
0: Egyébként, hogyha valakinek megtetszett volna a dal így első hallomásra, akkor feltételezem, van ennek címe, és van elérhetőség is, ahol meg lehet őket hallgatni.
1: Így van, ez a 2022-es lemezemről, a Trading Your Love című lemezről szólt, és Fox Tear Red Hair volt a dalnak a címe. Ez mindenfajta a streaming szolgáltatón elérhető, úgyhogy ha valaki szeretne, keressen rá nyugodtan, és minél többet streameli, akkor a Spotify-t annál jobban támogatja a haditechnikai AI kifejlesztésében. Mind meg fogunk halni. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: Hát ebben volt némi igazság is, igen. Sajnos arról már többször is volt szó, hogy Spotify nem igazán fizet eleget az előadóknak. Hát meg rossz. Mondhatni, hogy rossz dolgokra költik a saját pénzüket. Viszont visszatérve a dalhoz és a pozitívabb témákhoz, honnan inspirálódsz, amikor dalírásról, vagy akár szövegírásról van szó? Szóval ez saját életből, uh-huh. vagy esetleg egy-egy film, könyv is tud uh-huh. inspirálni?
1: Többek között azért is kezdtem el countryval foglalkozni, mert nagyon szeretem a történeteket. Hallgatni és megmesélni is szeretem őket. És a country zene a történetekről szól. Minden idők egyik legnagyobb jazz előadója, Charlie Parker, nagyon szerette a countryt. És egy alkalommal, amikor egy New Yorki bárban oda ment a zenegéphez, berakott egy Hank Williams dalt, jazzisták között, hát ez valamilyen botránynak számít, teljesen kiborultak rajta, hogy mégis miért csinál, nem beszélve arról, hogy minden idők egyik legjobb jazz szaxofonos, amire Charlie Parker annyit mondott, hogy a történetek. És valóban erről szól a country. Úgyhogy nekem minden dalom egy történetmesélő dal, ezek nagy részt a saját életemből származnak, adott esetben olyan történeteket is beemelek, amik ott a környezetemben történtek, de volt egyébként olyan is pont, ha már a 22-es lemezt emlegettem, amin az egyik dalt Jim Jarmusch egyik filmje ihlette, a Hervadó virágok, amit nagyon szeretem Jim Jarmuscht, és nagyon vártam, amikor kijött ez a film, megnéztem, és nagyon nem tetszett. Úgyhogy megnéztem még egyszer, és akkor még mindig nem tetszett. Úgyhogy megnéztem harmadjára is, mert nem adom fel egy

0: könnyen, és akkor már elkezdtem szeretni, és akkor a negyedik nézés után akkor éreztem azt, hogy hát ebben van egy olyan sztori, amit én is meg tudok írni. Milyen lehet az, amikor Bill Murray karakteréhez hasonlóan fölkeresném egy rég nem látott szerelmemet, milyen lenne az a találkozás, és hogy mi minden tud félresiklani egy ilyenben. Tehát, hogy az ember különböző helyekről tudja az ihletet begyűjteni.
1: És ha már egyszer említetted, hogy a saját életből, illetve tapasztalatok alapján is szoksz írni dalokat, akkor mennyire segít ez például egy érzelem feldolgozásában? Mert most például nem specifikusan country zenéről, de én jobban a metal zenében mozgok. Uh-huh. Ott általában arról szoknak híresek lenni, hogy az ilyen negatív érzelmeket szokják feldolgozni egy kicsit keményebb zenei stílus segítségével. A countrynál ez így hogy működik, hogy csak a kicsit szomorkásabb érzelmeket sikerül feldolgozni ezzel kapcsolatban, vagy van, hogy esetleg akár egy boldog élményt is bele tud szőni a dalokba?
0: Várjuk meg a boldogabb élményeket, és akkor majd kiderül. Egy texasi dalszerző, egy bizonyos Billy Joe Shaver mondta azt, hogy a dalszerzés a legolcsóbb terápia, amiben kétségkívül igaza van, bár hozzáteszem, olcsó húsnak híg a leve, így is működik terápiaként, nem működik terápiaként. De nyilván, persze, erről van szó, tehát, hogy most a legutóbbi dal, amit az előbb játszottam, ugye ezt azért most egy jó pár éve, mikor 21-ben, azt hiszem 21-ben írtam, és pár évvel ezelőtt lettem arra figyelmes, hogy mennyivel éleslátóbb voltam akkor az ominózus kapcsolatomat illetően, amikor megírtam ezt a dalt, és utána hogy elfelejtettem, hogy már akkor mi mindent láttam abban, ami problémákat okozott. Tehát, hogy ja, ezek tökre tudnak működni, meg érdemes ezekre ilyenkor odafigyelni dalszerzőként.
1: És van esetleg olyan dal, amikor például mentek valahova fellépni, vagy mész valahova fellépni, ami alapján történt már esetleg olyan, hogy felismertek, hogy azt mondták, hogy hopp, én pont hallottam valahol, nem tudom, Spotify-on, vagy YouTube-on ezt a dalt, talán mondhatni legismertebb dal, amit nem, legtöbb hallgatás van rajta, vagy streaming. Van esetleg egy olyan a sok közül?
0: Rendszeresen meg szoktak állítani az utcán, miatt, hogy már rendkívül sokat hallották a dalaimat, ezzel kelnek, ezzel fekszenek, hát nehéz a sztároknak a sorsa. Jobb választ erre nem tudok adni.
1: Biztos volt valaki, vagyis van valaki, aki pont, hogy ezzel kell és ezzel fekszik. Soha nem lehet tudni, hogy kinek mennyit tud segíteni egy-egy dal, illetve egy-egy előadónak a zenéje. A 2022-es albumról volt az iménti dal, ugye? Van-e esetleg egy olyan friss szerzemény, amit ma a Bamfi Nights keretein belül először fog hallani a nagy közönség, vagy ha nem is a legfrissebb az összes közül, de egy újabb, hogy körülbelül?
0: Lesznek vadonatújak, éppen megjelenés előtt álló dalokat is hoztam most a lendvai közönségnek, sőt, olyan dalt is, amit mindez idáig azt hiszem kétszer játszottam nyilvánosan, tehát hogy ez még egy rendkívül friss, rendkívül jó, és hogyha egy dalszerzőt megkérdeznek arról, hogy melyik a kedvenc és melyik a legjobb dal, akkor mindig azt szokták erre mondani, hogy a kedvenc dalom az, amit a legutóbb írtam, a legjobb pedig az, amit éppen most írok. Tehát most akkor a kedvenc dalaimat hozom.
1: És ha már említetted, hogy album megjelenése előtt állsz, mennyi idő megy bele egy magának az albumnak egyrészt a megírásába? Hogyan döntöd el, hogy melyik zenék fognak megjelenni rajta? Mert gondolom azért van bőven több, mint amennyi legvégén megjelenik magán a lemezen. Mennyi időbe telik akár egy-egy dalnak a megírása, akár egy egész komplett albumnak az összerakása?
0: Ez teljesen változó. Vannak olyan dalok, amiket amiket az ember úgy érez, hogy 20-30 perc alatt ír meg, adott esetben ez elő is fordulhat, a már emlegetett Hank Williams mondta azt, hogy az a dal, aminek a megírása 10 percenél többet vesz igénybe, azt már nem is érdemes megírni. Nyilván, mint minden bon mó, ez is csak félig meddig igaz. De van olyan dalom, amire nagyon büszke vagyok, és ami közel egy év volt megírni. Tehát, hogy itt azért eléggé nagy az eltérés, hogy mi hogyan működik. Nyilván ez függ attól, hogy milyen jellegű témát akar az ember feldolgozni, és hogyan akarja azt feldolgozni. Tehát, hogy nálam ezek jellemzően inkább nyelvi kérdések, hogy mi az a nyelv, amivel meg tudom az adott problémát, adott kérdéskört, adott történetet ragadni a legjobban, amivel a legjobban át tudom azt adni.
1: És ha dalok történeteket mesélnek el, akkor az albummal mi a helyzet? Az is egy komplett történetet mesél el, vagy van egy specifikus téma, amire épített, most például a zenéknek a sorrendjét, illetve magát az albumnak a tematikáját?
0: A 22-es lemez az tulajdonképpen kiadott egy koherens történetet, az azt megelőző blues lemez is egy abszolút koherens történetet adott ki. Most a legutóbbi felvételeim során inkább egy koncepció, vagy zenei koncepcióban, vagy hangzásvilágban gondolkodtam, sem pedig történetmesélés szempontjából összefüggő dalokban. Itt most elsősorban a késői 80-as évek zenei hangzásvilág volt az, ami meghatározó volt. A 80-as évek második felében egy egészen fura és érdekes country hangzás indult el, ami számomra rendkívül izgalmas volt. Körülbelül 6-8 évig tartott ez az USA-ban is, és utána hogy el is tűnt, és úgy gondoltam, hogy ezt érdemes ehhez visszanyúlni, mert ez egy egészen másfajta hangzásvilág, mint amihez hozzá vagyunk szokva, mint amit az ember úgy egyébként vár a countrytól. Tehát ebben sok izgalmas dolog van.
1: És a lemez megjelenését illetően saját magad adott ki, vagy esetleg van-e valamilyen rekord kiadó, akikkel társaság, mint együttműködve akkor ki tudod adni a lemezt?
0: Ezek magánkiadásban jelennek meg, nyilván megvan hozzá egy megfelelő terjesztő, de magánkiadásban mennek ezek, és most itt a legutóbbi felvételeknél választottam azt mostanában népszerű eljárás, hogy akkor dalonként kezdjenek el megjelenni a lemeznek a számai. Így viszont azt érzem, hogy pontosan a koherens része vészel, amire egyébként rákérdeztél. Tehát, hogy igen, én jobban preferálom azt, hogyha egyben jelenik meg egy lemez, egyben lehet látni az egész koncepciót. Úgyhogy a jövőben én vissza is térek szerintem ehhez.
1: És most mik a visszajelzések azok alapján, hogy említetted, hogy zenénként jelenik meg. Milyenek a visszajelzések, amik érkeznek rá, mert mint egy-egy külön zenére, vagy unblock akár az egész produktumra, ami majd lesz végképp. Hogy tetszik az embereknek egyelőre a legújabb friss lemez?
0: Azt veszem észre, hogy hogy tetszik. Nyilván ez egy abból a szempontból izgalmas dolog, hogy arra sajnos lehetőségem nincsen, hogy mondjuk évente jelentkezzek új albummal, viszonylag sok idő telik el két album között, így ezért jóval látványosabbak a változások. És azt vettem észre a hallgatói visszajelzésekből, hogy ezek mindig kifejezetten izgalmasak nekik is, hogy mennyi minden változott az azt megelőző anyaghoz képest.
1: És tudnak ezek segíteni például egy következő lemez, vagy egy következő dal megírásában, hogy bátrabban állsz neki valami újnak, vagy esetleg tudod, hogy mind kell javítani, ha vannak ilyen negatív kritikák például, vagy konstruktív kritikák, mennyire tud ez segíteni egy új dal, új album lemez megírásában?
0: Minden megjelenésben van egy csomó leszűrendő tanúság. mindből nagyon sokat lehet, és magából a felvétel készítésből is nagyon-nagyon sokat lehet mindig tanulni. Nagyon jól tetted, vagy nagyon helyesen jegyezted meg, hogy te említetted a bátorságot. Ez az, amire azt hiszem, hogy minden dalszerzőnek, minden zenésznek folyamatosan emlékeztetnie kell magát, hogy merjen elég bátor lenni a dalszerzés során. Nagyon vonzó az, hogy a középutat válasszuk, nagyon vonzó az, hogy próbáljunk tetszeni a hallgatóknak, nagyon vonzó az, hogy könnyen befogadható dolgot csináljunk, nagyon vonzó az, hogy a sikeres előadókhoz hasonló dolgot csináljunk. Ezek nem fognak segíteni. És azért nem fog segíteni, mert mindig sokkal izgalmasabb az, hogyha valaki szerzőként és előadóként képes igazán, nem tudom, bátran szembenézni saját magával, és ezekre reflektálni. Egy dolgot még ezt fűszek hozzá. Louis C.K. Egy nap találkozott a nagy hősével, George Carlinnal. George Carlin minden évben kihozott egy új specialt, és megkérdezte ezt, hogy a francban bírja ezt, hogy minden évben lecseréli az anyagát, és egy vadonatúj anyaggal áll elő. És erre annyit mondott a George Carlin, hogy semmit nem kell ez. Annyi, hogy fogja, kidobja az egészet, ami előtte volt, neki el újat írni, és hogyha azt érzi, hogy nem tud újraírni, akkor az egy jelzés, hogy mélyebbre kell menni. Ezeket már sokszor elmondtam, menjünk mélyebbre. Mi az, amivel már én is félek szembenézni? Mi az, amivel már én sem akarok, amin én sem akarok már elgondolkodni? Na ott lesz az anyag, amiből érdemes lesz egy specialt megcsinálni. És azt hiszem, ez van a dalszerzésnél is. Nagyon könnyű. Ahogy említettem, a középutat válaszolni, nagyon könnyű, semlegesen semmit mondó dolgokat mondani. A kutyát nem érdekli. Hogyan kapcsolódjak én hozzá hallgatóként a nagy általánossághoz? És azt hiszem, hogy ez ami nagyon fontos, hogy az ember merjen fura lenni, merjen maga lenni, merje vállalni a gyengeségeit, bénasságait, a dühét, a szeretetét, az örömét, stb. És akkor lesz egy olyan zene, ami olyan produkció, amihez lehet kapcsolódni.
1: És volt már olyan, hogy te is megjettél esetleg ettől az ásástól, hogy eléggé mélyre estél, legalábbis úgy gondoltad, hogy eléggé mélyre estél, de mégse volt az az igazi, amit úgy éreztél volna, hogy a dalban meg lehetne írni, és akkor ott azt mondtad, hogy jó, ennyi elég, és akkor menjünk inkább a biztoshoz, hogy maradjunk a biztosnál.
0: Szerintem ez akkor van rendben, hogyha az ember bizonyos mértékig vert hatként távozik a dalszerzés után, tehát hogyha azt érezném, hogy úristen, most ebből mindent kiírtam, ami benne volt, akkor be is fejezhetném. Az a jó, hogyha mindig marad valami, amit nem sikerült elmondani, és amit még a következőben is el akarok mondani. Valahogy ezt úgy kell szerintem elképzelni, mint amikor az ember az álmát akarja másnap elmesélni valakinek, és az álom az egy rendkívül eleven, sokszínű, mozgalmas dolog volt, és amikor elkezdi mondani az ember, akkor valahogy ez így nem tudom ezt átadni, és hogyha egy kicsit sikerül ebből átadni, ez már tök nagy siker, akkor lehet annak örülni, de akkor még mindig van nagyon-nagyon sok minden benne, amit nem mondott el az ember. És azt hiszem, hogy így működik a dalszerzés is.
1: És mennyire sikerült az évek során kialakítani egy saját hangzást, szerinted? Mármint a saját zenétben van-e valami különleges, mindenkinek a zenéjében mondhatni, hogy van valami különlegesség, egy kis saját plusz, amit hozzá tud adni. Szerinted neked ez mennyire sikerült az évek során? Akár már mikor blues-t játszottál, akár most, amióta country-t játszol?
0: Hát erről inkább a hallgatókat kell megkérdezni, én erre kevésbé szeretnék reflektálni. Nyilván bízom abban, hogy van valamilyen sajátos megszólalásmódom. Azt gondolom, hogy sajátos írói stílusom, azt hiszem, hogy az lehet. felismerem a dalszövegeimet.
1: Na, akkor ez egy jó felhívás arra, hogy kedves hallgatóink, irány a zenei platformok, a YouTube, a Spotify, és érdemes belehallgatni egy-egy Redbreast Wilson albumba vagy dalba, hogy akkor önök is meg tudják majd állapítani, hogy mennyire van a sajátos hangzása egy-egy előadónak. Na de, most mi lassan a beszélgetés vége felé, illetve az óra vége felé közeledünk, azért még egy dalt, hogyha esetleg eljátszaná nekünk, egy kis ízelítőt még abból, hogy mit kaphat a nagy közönség ma a Bánfi Központban, és akkor szerintem ezzel a dallal le is tudjuk zárni ezt a mai beszélgetést.
0: Jöjjön akkor megint a 22-es lemezről egy dal, és mondtam, hogy a történetmesélés áll ezeknek a központjában. A kisgyerek szembesül édesapja depressziójával, de nem tudja, hogy mi az, amit gyerekfejjel nem tudja, hogy mi az, amit lát, mi az, ami nem stimmel apukával. És visszatekintve felnőttként érti azt meg, hogy mi is történt. Where that is gone? And it sounds exactly like this.

0: Hát nehéz hozzátenni bármit egy ilyen muzsika után, azért van egy bizonyos érzés, ami elkapja az embert egy ilyen zene hallatán. Szerintem ez tökéletes zárása is egyrészt ennek a mai beszélgetésnek, meg tökéletes invitáció is arra, hogy ha önök is éreztek valamit a zene hallgatása közben, akkor mindenképpen érdemes lesz még a mai este folyamán. 9:30-kor tehát ellátogatni a Banffy Központ teraszára, és akkor meghallgatni ott a Red Brass Wilson mai duó koncertjét. Én pedig akkor nagyon szépen megköszönöm azt, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és hogy ellátogattatok ide a stúdióba.
1: Köszönjük a meghívást.
0: Meg nagyon sok sikert még a folytatásban is, ugyebár.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.
3: Reklám. A Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idei évben is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázirat Gonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.

0: Esti Krónika a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Köszöntöm a Muravidéki Magyar Rádió minden kedves hallgatóját. Krónikánk elején foglaljuk össze egy-egy mondatba a hírműsor legfontosabb híreit. Új óvoda épül Sálovcén.
2: A Galop kormány pénzügyi ellenőrzését javasolja a parlamenti pártok nagy többsége.
1: Franciaországban jövőre választások lesznek, de addig még nagyon sok a nyitott kérdés a politikában.
2: Szerbia nagy hatótávolságú kínai rakétarendszert vásárolt.
1: S lemondott a moldovai miniszterelnök. Ezek lesznek főbb híreink. Most következzenek a részletek. Hírműsorunk elején két a Muravidéki térséget érintő hírről szólunk. Új óvoda épül Sálovci községben.
2: A beruházás több mint 1 millió 200 ezer euróba kerül, és döntően állami támogatásból valósul meg. Az új óvoda építéséről szóló szerződés Sálovci község polgármestere Istok Fártek és a Maucsec építőipari vállalat igazgatója William Maucsec írta alá. A beruházás keretében egy földszintes, három csoportszobás óvoda épül, rendezett külső térrel és megfelelő közmű csatlakozások kiépítésével. A kivitelezőt közbeszerzési eljárás keretében választották ki. Az építési munkák értéke áfa nélkül meghaladja az 1 millió 240 ezer eurót. A beruházást az Oktatási Minisztérium 1 millió 80 ezer euróval támogatja. A fennmaradó összeget Sálovci község biztosítja saját költségvetéséből. Az építkezés még e hónapban megkezdődik. Befejezését pedig 2028-ra tervezik.
1: Muraszombat polgármestere Damian Angel és a Pongrád vállalat igazgatósági tagja Boris Szapács ma aláírta a Bákovci és Doklezsőve közötti új kerékpárút építéséről szóló szerződést.
2: A beruházás keretében egy 2 kilométer hosszú, kétirányú kerékpárút épül az út egyik oldalán. Az érintett szakaszon jelenleg nincs kerékpárút, miközben ez Muraszombat egyik legforgalmasabb útvonala. A projekt teljes értéke 1,5 millió euró, amelynek 59%-át az Európai Unió fenntartató mobilitási programja támogatja. Az építési munkák a nyár végén kezdődnek, a befejezésüket 2027. júniusára tervezik.
1: A szlovén parlament híreiből pedig a következőket emeljük ki. Az SDS, az NSZI, az SLS, a Fókusz, a Demokraták és a Resznica parlamenti csoportjai a pénzügyi bizottság rendkívüli ülésén vitatnák meg Robert Golob kormánya alatti felelőtlen közpénzkezelést.
2: Többek között azt is javasolják, hogy a kormány 6 hónapon belül végezzen ellenőrzést az előző kormány folyó ügyek intézése közbeni készpénzek felhasználásáról. Ahogy a koalíciós parlamenti csoportok és Resznica is írták a rendkívüli ülés összehívására irányuló kérelmükben, a Golob kormány mandátumát kezdettől fogva a költségvetési fegyelem hiánya, a közpénzek átláthatatlan kezelése és az adófizetők pénzének irracionális elköltése jellemezte. A kiemelt példák között szerepelt több mint 13 000 laptop vásárlása, amelyek, mint írták, hónapok óta egy logateci raktárban álltak, és értéküket veszítették. Aztán egy igazságszolgáltatási célú épület megvásárlása a ljubljanai Litiska Cestán, egyes infrastrukturális projekt költségbeli felduzzasztása és több esetben az adófizetők pénzének gazdaságtalan kezelése.
1: Az új kormány június 18-án kapott tájékoztatást az államháztartás és az államháztartás konszolidált mérlegének egyenlegéről.
2: Andrei Sircel pénzügyminiszter ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a kiadások növekedése az előző kormány mandátumának utolsó évében drasztikusan megnövekedett. Az államháztartás kiadásai 2026 első 5 hónapjában 15,6%-kal volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában. A költségvetési hiány pedig elérte a 890 millió eurót, azaz a GDP 1,2%-át.
1: Mihály Zupáncsics igazságügyi miniszter ma találkozott Katerina Bergant államügyésszel.
2: A két tárgyaló fél konstruktívnak és jónak minősítette a találkozót. Az igazságügyi miniszter a megbeszélést követően a médiának adott nyilatkozatában kifejtette, megvitatták az igazságszolgáltatás előtt álló kihívásokat, amelyek közül kiemelte az igazságszolgáltatás hatékonyságának növelését, az eljárások lerövidítését és a digitalizációt. A mai ülés azonban válaszok nélkül telt el a korrupció és és a szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó különleges egység az SZKOK létrehozására vonatkozó jogi megoldások előkészítéséről, ami a demokraták egyik főválasztási ígérete volt. Az államügyész az ülés után elmondta, a SZKOK-kal kapcsolatban is voltak ugyan kérdések, de azok megválaszolására az illetékesek még nem álltak készen.
1: Most pedig tekintsünk ki a nagyvilágba. Házkutatások kezdődtek a legerősebb francia parlamenti párt, a Nemzeti Tömörülés, illetve Európai Szövetségesei irodáiban, és többek között az elnök Jordan Bardella lakásán is.
2: Franciaországban 2027. április 18-ára és május 2-ára tűzték ki a kétfordulós választást. A franciák ekkor döntenek majd a jelenleg második ciklusát töltő Emmanuel Macron köztársasági elnök utódjáról. Addig is azonban még sok nyitott kérdés van a francia politikában. A párizsi fellebbviteli bíróság ugyanis július 7-én hirdet majd ítéletet a Nemzeti Tömörülés korábbi vezetője Marine Le Pen ügyében. A konzervatív politikus ezt követően fogja majd csak megtudni, hogy jogosult-e indulni a 2027-re kitűzött elnökválasztáson.
1: Szerbia kínai HQ-9-es nagy hatótávolságú légvédelmi rakétarendszert vásárolt.
2: Szerbia hivatalosan is megerősítette, hogy beszerezte a kínai fejlesztésű HQ-9 nagy hatótávolságú föld-levegő légvédelmi rakétarendszert. A HQ-9 hadrend beállításával Szerbia légvédelmi képességei jelentősen bővülhetnek, mivel a rendszer jóval nagyobb távolságból képes célokat felderíteni és megsemmisíteni, mint a jelenleg alkalmazott rakéták. A rendszerrel együtt beszerzett hosszú hatótávolságú radarok lehetővé teszik az ellenséges repülőgépek, valamint légi utántöltőgépek korai észlelését, még jóval azelőtt, hogy azok elérnék Szerbia légterét.
1: Bejelentette lemondását ma Alexandru Monteanu moldvai miniszterelnök, a politikus utódja kinevezéséig, ügyvívő kormányfőként vezeti a kabinetet.
2: A moldovai kormányt 2025. novembere óta vezető Monteanu közölte. Miniszterelnöki megbízatása a mai pénteki nappal véget ér. Hozzátette, hogy a jövőben is szolgálni kívánja országát, bármilyen tisztséget töltsön is be. A kormányfő az X közösségi oldalon azt írta, azért döntött a távozás mellett, mert megbízatását már nem tudta elveivel és meggyőződésével összhangban ellátni.
0: Sport.
1: Szlovénia kosárlabda válogatottja ma este 6 órakor Tallinnban játssza a jövő évi világbajnoki selejtezők 5. fordulójának mérkőzését. A hazai pályán játszó Észország az első mérkőzésen Koperben legyőzte a szlovéneket. Július végén rendezik meg a vadvízi lesiklás világbajnokságát Oklahoma Citybe. A szlovének kajakkenu válogatott, a szlovén kajakkenu válogatott sokkal korábban indul majd útnak, hogy megszokják az időeltolódást és megismerkedjenek a pályával. A csapat arra számít, hogy augusztusban új érmekkel térhetnek vissza.
3: Időjárás.
2: Holnap ismét sok lesz a napsütés. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul. Napközben pedig 25 és 28 fok között várható.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön a forgalom folyamatos. Megnövekedett forgalomról szólnak a hírek a nagyobb városok térségében. A Stája és a tenger melléki autópályán több helyütt is akadozik a forgalom.
1: Tisztelt hallgatóink, péntek délutáni hír összefoglalónkat hallották, melyet ma Jobbágy Klára állított össze, hírolvasója Göncz Tamara, hangtechnikusa Bucsák Filip voltak. Munkatársaim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket, kellemes hétvégét kívánva mindannyiójuknak!
0: MMR.

0: MMR.
1: A mi rádiónk.
2: Világbajnokság 2026.
3: Izgalmas meccsek. Érdekes történetek. És elemzések.
2: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket az Aréna című műsorunknak a VB külön kiadásában, és lassan meg lesz az a 16 csapat, akikre úgy már várunk, hogy kik lesznek. Hát a legtöbb kérdésre már megkaptuk a választ, maradt még három mérkőzés, azok ugye ma jönnek, és akkor utána teljes lesz a mezőny. És hát kicsit akkor ma ismételten a fociról fogunk beszélgetni, méghozzá ma itt a stúdióban két kollégával, Sós Péterrel és Piszják Attillával, és hát remélem akkor a hallgatók megengedik, hogy itt tegező viszonyban folyjon akkor a mai beszélgetés.
1: Szia Sándor!
0: Sziasztok!
2: Szia Attila, szia Sándor!
0: Na egyébként itt a műsorban azért általában mindig előjön az a kérdés, ha valakik először látogatnak ide, hogy mennyire sikerül követni az idei foci VB-t, mert ugye azért így európai szemmel a mérkőzések többsége
1: éjszaka van.
0: Eléggé nehéz időpontban van, mondjuk így.
1: Hát én nekem ez nagy szívfájdalmam, mert mindig a VB, illetve az EB-k azért itt a környezetünkben nagy eufória vette őket körül. Ugye kocsmákban nézték az emberek, összegyűltek, VB döntőket, elődöntőket, tehát minden olyan fontosabb meccsre azért így csapatok, csoportok összejöttek, ugye beszéltek róla. Hát most meg így reggel lényegében arról szoktunk beszélni, hogy hát igen, ott elaludtam, akkor még nem keltem föl, tehát hogy így sok minden kimarad szerintem így az embereknek, főleg így most európai szemmel.
0: Tehát akkor nincs meg az az igazi VB hangulat?
1: Nincs, és én azt hiányolom, mert azok jók szoktak lenni. És nem is csak úgy, hogy az ember otthon megnézi, hanem hogy így volt ennek egy ilyen közösség kovácsoló ereje. Hát gondoljunk bele, ha mondjuk rá egy horvát-portugál idézőjelben normális időben van, hát itt Lendván is, vagy a Muravidéken, Szlovéniában, hát szerintem tömegek nézték volna.
2: Meg nem utolsó sorban átmehettünk volna Muraszerdahelyre kivetítőn nézni, mint például én emlékszem, 8 évvel ezelőtt az oroszországi VB-t, azt szinte minden kieséses szakaszos meccsét a Horvátországnak Muraszerdahelyen kivetítőn néztük a horvátokkal. Ez meg most így az éjjeli órákban, hát nem tudom, hogy megoldható-e.
1: Kicsit az a feeling ugye elmarad idén.
0: De annak egyébként akkor ugye régen ugye meg is volt a hangulat, amint az ember ott lett volna a stadionban egy kicsit, mert azért ment ott is a szurkolás keményen.
2: Hát amikor bent voltunk a sátorban, akkor igen, ott több száz horvát szurkoló volt, és nem csak Horvátországból, még egyszer hangsúlyozom, hanem Lendváról is jártunk át, és tényleg meg volt neki a hangulata. Hát ez most, hogy Amerikában van, kicsit nehezebb, mert igen, hát naponta mondjuk egy meccs van, nagyon maximum kettő, ami még úgy évfél belefér előtt, hogy belefér, igen.
0: De egyébként volt néhány mérkőzés ugye az elmúlt napokban, és most még egyelőre úgy vagyunk, hogy napi szinten vannak, aztán később majd lesz azért némi kis szünet is. Volt-e esetleg valamilyen meglepetés kedd óta számotokra? Tehát itt, ami mérkőzések voltak, például Elefántcsontpart, Norvégia 1-2, és hát ugye Erling Haaland Holland, hogy mondjuk, azért eléggé felkapott lett, meg ugye a norvégok, erről már múltkor is beszéltünk, hogy van egy különleges ünneplésük is, ugye az evezés, ami azért viszonylag eléggé elterjedt.
1: Én a norvégokban is, vagy a norvégokban azt látom, hogy ők eddig már szerintem meglepetés csapata a VB-nek. A játékuk az kompakt, tehát amit ők tudnak, azt tudják, és azt csinálják is, és azt játsszák. A meccs is jó volt szerintem Elefántcsontpart ellen. Igaz, hogy benne volt a 50-50, tehát azért Elefántcsontparti játékosokban, vagy a játékban is benne volt az, hogy na, akár ugye még lehetne más is az eredmény, de nagyon-nagyon sok mérkőzésről szerintem ezt eddig el lehet mondani, hogy olyan kiki meccsek voltak, tehát nagyon kevés volt az a gázolásos győzelem, ahogy szokták mondani. Inkább benne volt az, hogy így az utolsó pillanat, rengeteg gól esik ugye a 90 percen túl is. Nem a hosszabbításban, hanem még ugye a bírói hosszabbításban.
0: Hát tapasztalhattuk az éjszaka folyamán is, igen, erről is mondom, hogy szólni fogunk. De egyébként az afrikai csapatok pozitív vagy negatív?
2: Hát szerintem hozzák azt, ami várható tőlük, tehát a csoportból megvoltak a továbbjutók, de én azt gondolom, hogy reálisan az afrikai csapatok 8-ad, nagyon maximum negyed döntőnél tovább, és itt Marokkó kivétel. Nem hiszem, hogy tudnának jutni. Viszont Marokkó meg tényleg olyan focit játszik ezen a VB-n is, meg már 4 évvel ezelőtt is, amivel szerintem van keresni valójuk a legjobb 8 között is akár.
1: Igen, és hozzátéve azért mondjuk rá az európai meccsek sem voltak, ugye most mondjuk ugye Marokkó Hollandiát ütötte ki, Paraguay ugye Németországot, de hát azért Szenegál-Belgium se volt annyira biztos, hogy a Belgium ezt be tudja húzni.
0: Hát, sőt, a 85. Igen, percig.
1: Igen, tehát hogy szerintem, ha az afrikai szemszögből nézzük, akkor ez az ő tornájuk eddig.
0: Ezt lehetne akár így is mondani, viszont még egy érdekesség akkor a marokkóiakkal kapcsolatban, ha már így megemlítetted, hogy nekik többször is most előfordult, hogy olyan kezdőcsapattal álltak ki, hogy egyik játékos sem született Marokkóban. Tehát ugye ők többségük az, mint Európában született.
1: Igen. De ez a franciáknál, ez azért rengeteg olyan afrikai országra igaz, ami hát valamikor ugye gyarmad volt. Itt főleg a francia akadémiák azok, amelyek még mindig azért nagyon-nagyon erősen scoutolnak Afrikában, és ez meg is látszik amúgy a francia bajnokságokban. Úgyhogy hát szerintem vannak azok a játékosok, akik ugye ott megszületnek, kettős állampolgárság, tudják, hogy mondjuk rá egy Dembélével nem tudják fölvenni a versenyt, de esetleg egy Szenegál vagy egy Marokkóban még elférnek. És hát valljuk be azért, ezek nem kivételek, tehát van ilyen Magyarország, a magyar válogatottban
2: persze,
1: is van.
2: Persze, de ez a siker kulcsa Afrikánál szerintem is, amúgy az afrikai csapatoknál tényleg, hogy azok, akik ha nem is Európában születtek, de már hamar Európába kerültek, és az itteni akadémiákon francia, holland, német, spanyol, akármelyik, tehát...
0: Tehát itt nevelkednek.
2: Igen, ez a kulcsa annak, hogy ennyire jók szerintem.
0: Na egyébként a franciákat említetted, de simán verték ugye a svédeket 3-0-ra a legtöbben. A franciákat tartják ugye a legesélyesebbnek arra, hogy megszerezzék a világbajnoki címet, és azt itt lehet látni.
1: Hát eddig, hogyha minden meccset nézni kéne, akkor én azt mondanám, hogy eddig ők azok, akik a legjobban bizonyítottak, tehát ők mindegyik meccsüket úgy hozták, ahogy kell. Ugye most a spanyolok éjszaka Ausztriát megverték késő este 3-0-ra, ez most egy jó meccsük volt a spanyoloknak, ha most ők ezt a formát meg tudják tartani, akkor ugye, de a franciákban most jobban érzem azt, hogy bennük van, és ott van még a Argentína, aki nekem eddig egy meglepetés csapat, nem is annyira csapat.
0: Milyen szempontból?
1: Hát valahol Messi szempontjából, mert hogy ennyire itt 40 évesen így a csapatot a vállára tudta venni, és viszi, és tényleg ő az, aki gyártja gólokat, a gólhelyzeteket, még akár bennük is benne van az, mondjuk egy könnyebb ágon is vannak, hogy eljuthatnak lényegében a döntőig.
0: Na egyébként az, hogy Messit említed, érdekes abból a szempontból, mert múltkor is már kicsit említettük ezt a témát, hogy ott van például ugye a mexikóiak kapusa, vagy ott van például Modric, akit említhetünk, vagy ott van Messi, vagy ott van például Cristiano Ronaldo, vagy ott van például Modric, akit említhetünk, vagy ott van Messi, vagy ott van például Cristiano Ronaldo. Tehát ők azért, hogy mind

0: tudunk, hogy éltek, ki tudja, hogy miért éltek azon kívül. De Cristiano Ronaldo például, ő szerintem az ő anatómiája, meg a sporthoz való hozzáállása, az szerintem kimagasló, úgy alapból a futballtörténelemben, ha nézzük. Modricot hoztat példának. Modric 2012-ben igazolt a Real Madridhoz, ahol az év legrosszabb igazolásának választották meg akkor. Tehát nem volt ő akkor egy jó játékos, vagy nem futott jó szezont a Real Madrid szurkolók szemében. Azt most meg már legenda. De rengeteg évet lehúzott ott, aranylabdás lett, világbajnoki bronzérmes, ezüstérmes. Szóval tényleg előtte is le a kalappal, ami pedig Messit illeti, hát igen, én se számítottam arra, hogy ő fogja vezetni, legalábbis jelenleg még Mbappével együtt vezetik a góllövő listát, de hát bizonyítja, hogy a kor az csak egy szám, legalábbis az ő tekintetében.
1: Én mondjuk rá Messiben látom azt, hogy úgy élvezi. Tehát, hogy voltak neki görcsös VB-jei, ugye, amikor nem is sikerült úgy, de most, minthogyha ugye azzal, hogy megvan nekik a VB cím, élvezi. Lehet, hogy ide az is kell, hogy ezen a szinten mondjuk rá ő is, Ronaldo is azért eligazolt egy topligából, ugye Messi Amerikába, Ronaldo Közel-Keletre, tehát lehet, hogy ott már ugye a munkatempó nem ugyanaz, nekik még az adottságaik megvannak, és valahogy talán ők föl tudják magukat szívni erre a VB-re, hogy na akkor most itt. Mert azért gondoljunk bele, sok olyan játékos, hát hány, 50-60 meccsel a hátában vág neki egy VB-nek, ha nem többel.
0: Meg nem mindegy, hogy melyik ligában
1: meg
0: játszik.
1: Így van, nem mindegy, hogy melyik ligában. Úgyhogy szerintem ez is kicsit közre játszik kettőjüknél. Jó, mondjuk rá Modric az ugye a Milánból jött, felemás szezonja volt, azért nem azt mondom, hogy az egyik legjobb klub szezonja volt neki, de mondjuk rá én éjszaka fölkeltem a második félidőre.
2: A Jobbik félidőre.
1: A Jobbik félidőre. Illetve nem azért keltem föl, na ez úgy volt, hogy fölkeltem, és ránéztem a telefonra, és írta az egyik internetes oldal, hogy hát úgy viszonylag unalmas első félidőt követően elkezdődött a második félidő, mondom, jaj, de jó, erre nagyon jó, vissza lehet aludni. Na, hát akkor kapcsoltam be, amikor Perisic gólt rúgott, na onnét, ez egy hullámvasút meccs volt, nagyon jó
2: volt. Benne minden.
1: Volt benne minden. Kapufák, lesgólok.
0: Már csak a piros lap hiányzott.
1: fordítások, de amit ki akartam hozni, az ugye Modrichoz visszatérve, szerintem ő volt azt nem tudom, az első fél időt nem néztem, a második fél idő legjobb játékosa volt. Tehát Ronaldo kapta ugye a legjobb
0: a legjobb
1: játékosa. De szerintem Modric egy olyan motorja volt abban a második fél időben a horvátoknak, ha ő nincs, akkor nincsenek helyzetek. Tehát, hogy olyan passzokkal, olyan kulcspasszokkal operált, nem adott el labdát. Tehát a legnagyobb szín, még mindig a legnagyobb szinten focizik Modric is.
2: Na hát ugye Ronaldo megkapta, hogy a meccs játékosa lett egyébként, és egyben ő lett a legidősebb, aki gólt lőtt méghozzá kieséses szakaszban. Egyébként az első gólját lőtte meg kieséses szakaszban, tehát eddig ez sem sikerült neki. Jó, előtte már egyet lőtt, csak ugye az kicsit les volt, úgyhogy nem adták meg, pedig már nagyon készült arra, hogy itt lesz egy nagy ugrás és egy szíjú ordítás, de aztán akkor mégsem. Viszont azért a portugáloknál azért, elkés majd utána azért Diego Jota előtt tisztelektek, és ugye az ő mezében álltak ki, de ugyanis pont egy éve annak, hogy elhunyt. Tehát azért ez egy szép gesztus.
1: Hát igen, mindenképp szerintem ugye az egy évvel ezelőtt tragikus baleset szerintem megrázta a foci világot, és ott azért mindenki, én azt hiszem, hogy ez most egy olyan gesztus volt, ami tényleg szívből jött, mert azért ha ő még élne, ő ott lenne
0: a csapatban. Szinte biztos, hogy ott lenne a válogatott keretében.
2: Hát egyébként Ronaldo mondta ugye a mérkőzés után, hogy pontosan tudtuk, milyen dátumot írunk, magunkért, Portugált, de főleg Diegoért nyertünk. Nyilatkozta, tehát lehetett egy ilyen kis plusz löket akkor a csapatnak?
0: Szerintem igen. Ugyanúgy, vagy nagyon hasonlóan, mint ahogy Hakpónak, a holland csatárnak, aki ugye akkor tudta meg aznap, vagy az előtt nap, mint a meccsük volt Marokkóval, hogy a várandós párja elveszi, tehát hogy elveszítették a gyermeküket, igen, a babát, szerint, és ő is ugye gólt szerzett, amúgy azon a meccsen, igaz, nekik a továbbjutás nem sikerült, szerintem

0: Ez egy extra löketet adott számára is, és Ronaldónak, illetve hát Portugáliának is.
1: Jó, azt amúgy le kell szögezni, hogy ez megint egy olyan meccs volt, amiben, aminek a végén, ha horvátok nyernek, nem meglepetés. Tehát az a második fél idő, az pont egy olyan volt, amire szerintem azért sok ilyen példa volt ezen a VB-n, hogy nehéz lenne azt mondani, hogy nem megérdemeltem, vagy kevésbé megérdemeltem.
0: Tényleg mindkettő.
1: Igen. Lehet, hogy ott a második portugál gólnál én azt mondom, hogy az egy védői hiba volt, ugye, hát lényegében két horvát védő ölelésében tudott felugrani és befejezni, hát azért ez egy kicsit amatőr hiba ezen a szinten, de hát megtörtént.
2: Előfordul egyébként akkor még így zárólagosan csak két dolog, ugye, Cristiano Ronaldóról. Az egyik a nővérehez kapcsolódik, ugyanis megosztott egy érdekes üzenetet, mondjuk így, az udzelis hálóján, és azt értek, hogy élvezzétek ki, amíg tart. Hamarosan vége lesz, megbízható forrásból tudom, ez az ő utolsó tánca. Értetett Cristiano Ronaldo nővére. Visszavonul?
1: Hát nem tudom, lehet, hogy
2: ez... abban a korban van egyrészt, de hát nála sose lehet tudni.
0: Nem tudom, amúgy szerződése van még a szaudi klubbal, mert ha van, akkor ott még igen, de a portugál válogatottól valószínűleg szerintem amúgy elbúcsúzik.
1: Hát attól, én szerintem attól függ, hogy mi lesz a...
0: Hát két év múlva van a következő EB, nem... Igen. Hát nem tudom, ha...
1: Hát jó, lehet, hogy nem egy első csapatba, de őt azért még úgy szerintem néhány hónapig, egy-két évig talán lehet valamilyen szinten játszatni, mert neki amúgy a fizikai adottságai megvannak hozzá. Hát
0: meg valószínű kedve is van hozzá, mert azért úgy áll hozzá a dolgokhoz.
2: Valahogy úgy. Egyébként pedig ugye ez a gólya, a 11. gólya volt, ezzel pedig akkor most kiegyenlítette magát többek közt a Kocsis Sándorral. Kocsis Sándornak is 11 gólya van, viszont azért itt a meccs számokban vannak különbségek, és hát ugye 54-ben Kocsis Sándor lőtte 11 gólt, méghozzá konkrétan 5 meccsen. Aztán ugye jött kicsit később Jas Fontaine, ő 13 gólt lőtt, 6 meccsen, ha jól mondom, hogy pedig utána nézett, 6 meccsen, és sokáig ezeket a rekordokat nem láttuk úgy, hogy valaki megdönteni. Majd akkor hosszú idő után egyszer csak jött Miroslav Klose, aki eljutott 16-ig, már akkor azt hittük, hogy fú, hát ez most egy olyan, hogy nem lehet utolérni. Idén azért már jó néhányan be is előzték, többek közt ugye Messi, meg Mbappé is.
1: Hát igen, és azért Mbappé van, még két világbajnokság benne van, akkor
0: még simán benne van,
1: és hogyha ő azért így gyártja a gólokat, ő szerintem ő beállíthat egy olyan rekordot, amit akkor évtizedekig nehéz lesz beállítani. Igaz, azért hozzá kell tenni, hogy ezzel, hogy bővült ekkorára a VB, azért sok a meccs, lehet olyan meccseket is lejátszani, ahol meg lehet tömni az ellenfelet, most ez csúnyán hangzik, de tényleg.
2: Hát mondjuk egy német Curaçao 7-1 például.
1: Igen, tehát, hogy azért bele, és hogyha ebből kiveszi egy mesterhármassal rúg, hát azt
0: jó, de Mbappé eddig is, tehát 18 VB meccset játszott, és ugyanannyi gólt lőtt, tehát ő neki meccsenként
2: egy per egy,
0: úgyhogy ezt, ha tudja tartani, és tényleg, ha marad az ekkora szám, tehát a meccsek száma a VB-n, és a franciák kijutnak és jók lesznek, akkor simán elkerülheti.
1: Hát, szerintem amúgy ebbe a francia csapatban így, ahogy vannak, még ezzel az összeállítással még benne van 4, de még akár, hát 8 nem, de 4 év biztosan. Tehát fiatal a csapat.
2: Hát és tegyük hozzá, hogy ez most, ha már egy utolsó táncról beszélünk, Didier Deschamps-nak is az utolsó tánca, ezzel akkor a búcsúzás, és utána akkor ugye jön Zizou, vagyis Zinedine Zidane veszi majd át. Azért az is még akkor, hogy sejtett valamit így a francia válogatott kapcsán.
0: Igen, Zidane azért sok mindent elért edzőként a Real Madridnál. Azzal a Real Madriddal, ami azért egy elég erős csapat volt, most akárhogy is nézzük, tehát máshol is kéne neki bizonyítani ahhoz, hogy ki lehessen egyértelműen mondani azt, hogy nem csak azért volt a Real Madriddal nagyon sikeres edző, mert volt egy jó csapata. Tehát meglátjuk, hogy mit fog tudni kihozni ebből a csapatból. Hát annyi biztos, hogy a francia válogatott az egy olyan csapat, hogy simán ki tudna állítani szerintem két olyan kezdő 11-est is, ami azért tudna menetelni a világbajnokságon.
1: Az biztos. Jelenleg. Tehát a franciáknál szerintem most messze a legkvalitásosabb játékosok.
2: Talán a franciák meg a spanyolok valahogy kivétel, viszont ugye a többi európai csapat azért, hogy szenved, mert ugye az angolok is Kongó ellen sokáig kiesésre álltak, sőt belgák is Szenegál ellen.
0: Ott is egy zseni oldotta meg, tehát Harry Kane oldotta meg a
2: egyébként
0: meccset.
2: Egyébként igen.
0: Aki szintén nem 25 éves, hanem 33-34 uh-huh. éves, azt hiszem, tehát...
2: 33.
0: Azt hiszem, igen, tehát benne is még egy VB benne lehet, de ő sem már a legfiatalabb játékosok közé tartozik, de mégis kétszer nem vigyáztak rá, és villant, és megfordította.
2: Hát ez a dolga egyébként, de ugye az angolok kapcsán Thomas Tuchel mondta, mert a következő ellenfelük az ugye Mexikó lesz, és hogy arra is meg kell készülniek, és hogy a Mexikónak előnye van abból, mert ugye azért magaslaton is játszanak, és hogy más az egész körülmény. És az európaiaknak...
0: 2000 méter magasan, ugye?
2: Hát igen. És hogy erre azért egy kicsit nehezebb adaptálódni. Lehet, hogy ez is közrejátszik az európai csapatoknál egy kicsit? Vagy ilyen időátállás, vagy valami?
1: Biztos, hogy benne van. Tehát meg azért, ha megnézzük, én nem tudom, ha volt már ilyen VB, amikor ekkora különbségek voltak ugye helyszínek között. Uh-huh. És nem mindegy, hogyha valaki Torontóban játszik, vagy ugye egy mexikói magaslati fensíkon. Tehát ez itt...
0: Meg hogy délben vagy este.
1: Igen, meg hogy délben vagy este. Ez biztos, hogy valamilyen formában azért kihathat a csapatokra, a játékosokra. Ezért is nehéz azt mondani, ezért is nehéz az erőviszonyokat fölmérni, hogy most ki mennyire erős, melyik csapat mennyire erős, mert vannak olyan külső tényezők. Azért gondoljunk bele Iránba, azért iráni csapatnak mennyire volt nehéz azzal, hogy ugye Amerikában, amikor beengedték őket nagyon rövid időre.
0: Bizony, 24 órára.
1: Tehát ott még azért idézőjelben adaptálódni sem tudtak a környezetre. Ez a FIFA-nak, én azért hozzáteszem, ez egy nagyon-nagyon nagy hibája volt, hogy egy ilyet megengedtünk egy sportjátékban, egy olyanban, ahol azért tényleg én azt hiszem, hogy a fair play-t mindig emlegetik, mert a fair play így, a fair play úgy, na most
0: ez volt. Nagyon nem volt fair.
1: Ez nagyon nem volt fair, de biztos, hogy közre játszik az, hogy ki, hol, merre, meddig.
2: Jó, hát azért kicsit adaptálódni kell mondjuk az ivószünetekhez is, főleg akkor, ha mondjuk vannak stadionok, amelyek Amerikában ugye fedettek és klimatizáltak, és akkor ott ivószünet kicsit olyan furán néz ki.
0: Jó, de ez már tény, hogy az ivószünet nem az ivás meg a pihenés miatt van, tehát ez... Hát
2: hivatalosan azért?
0: De már nyílt titok, hogy nem azért, tehát...
1: Én amúgy ezt megoldanám, tehát én ezt úgy oldanám meg, hogy van lehetőség ivószünetre, a bíró eldönti, ha él vele. Tehát, hogyha most kiindulunk abból, hogy tényleg itt nálunk is voltak múlt héten ezek a 40 fokok, és valaki játszik ebben, igen, legyen ivószünet.
0: Világos. Mindenképp. Katarban is volt, azt hiszem. Igen. És ott is volt klimatizált stadion, de hát azért.
1: De hogyha
0: sivatagban volt a VB.
1: 25 fok van, relatíve normális páratartalommal, én nem látom ezt annyira fontosnak, vagy hát most kiindulva abból, hogy azért ezek a játékosok lejátszanak 90 perceket, mert például pont a horvát meccs volt az, nagyon eltolódnak a meccsek, nagyon elhúzódnak a meccsek, fáradnak itt, nem csak fizikailag, de szerintem azért lélekben is valamit kivesz ez, amikor így, hát sima meccs, 110 perc. És ne adj Isten, még jön rá egy hosszabbítás.
0: Meg egy ilyen szezon után, amikor már ennyi meccset lejátszottak.
2: Na minden esetre úgy tűnik, ezek megmaradnak. Egyébként pedig a szabályzatban amúgy is benne van. Tehát most is, hogy például Szlovéniában, és hogyha 30 foknál magasabb a hőmérséklet, a bíró elrendelheti a rövid szünetet. Tehát ez már amúgy is megvan. Ma éjjel 3 mérkőzés lesz, Ausztrália-Egyiptom, Kolumbia-Gána, és a kettő közt ott lesz egy, amit már kicsit Attila is pedzegetett, Argentina, és hát ugye, ahogy emlegetik őket, a Cabo Verde-i csapat, akik egy kis meglepetés, meg hát az van egy kapusuk.
1: Hát, igen.
2: Okozhatnak meglepetést akkor az argentinok ellen?
1: Hát, én azért azt nem hiszem, hogy meglepetést okoznának, de mondjuk, fogalmazunk úgy, hogy üde színfoltjai ennek a kiírásnak. Szerintem kicsit benne van az is, amit így néha elfelejtünk a foci kapcsán, hogy vannak pozitív történetek, vannak ilyen leányálmok, amik meg tudnak valósulni, és szerintem ez kicsit ad egy olyan löketet azoknak, akik fociba adják, hogy hát azért lehet, meg lehet itt mérettetni. És hát azért gondoljunk bele, ez nekik mekkora dolog. Ez nem kis dolog. Úgyhogy...
2: Na, ugye egyébként erről pedig akkor átmegyünk a következő témára, ami pedig az, hogy ugye 48 csapat van a VB-n. Most sokan ezt kritizálják, mert hogy túl sok mérkőzés, meg hogy olyanok is oda jutnak, akiknek nem kéne, de ugye másrészt a másik szempont pedig, amit egyrészt ugye a FIFA is valahogy próbál képviselni, hogy ezáltal több csapat, és akkor lehet nagyobbakat ünnepelni, és akkor itt van például egy zöldfoki szigetek, akik ugye, tehát azért minden gólt úgy ünnepeltek, mint hogyha megnyerték volna a VB-t, tehát azért ez akkor magának, a focinak mégiscsak nagyon pozitív. Mert egyébként, ha 32 csapatnál marad a VB, akkor nem valószínű, hogy egy zöldfoki szigetek kijut.
0: Hát lehet, hogy jót tesz neki, csak itt meg van a másik oldal, és ez az én veszőparipám, amit minden baráti társaságban elmondok, és most itt is el fogom mondani, hogy Dél-Amerikában 10 ország van. Tudom, hogy onnan kijött 3 világbajnok is már, tehát Brazília, Uruguay és Argentina, de hogy 10 országból 6 ország kijut a világbajnokságra, tehát a 60%-a a kontinensnek, az szerintem mégis egy kicsit, hát ha nem is nevetséges, de azért úgy kicsit el kéne gondolkodni.
2: Nincs egyensúlyban.
0: Nem, miközben Európában egyrészt sok ország van, másrészt még az UEFA-hoz tartozik több olyan állam is, ami földrajzilag nincs Európában, és hát nem kapod valami sok plusz helyet Európa erre a világbajnokságra. És akkor jönnek ugye a szakértők, akik ugye mondják például Magyarországra is, hogy már 40 éve nem jutott ki, és még most sem, mikor még a zöldfoki szigetek is kijutottak, meg a Curaçao is kijutott. Hát igen, csak nem mindegy, hogy melyik kontinensről jutsz ki. Szóval örülök a tündérmeséknek én is amúgy, tehát félreértés ne essék. Én örülnék ma is, ha úgymond Argentinát búcsúztatná ez a kis ország. Nem látok rá amúgy reális esélyt, de nem tudom, hogy ez jó-e igazából.
1: Jó, itt talán most kicsit ilyen önreflexióval élve az európai hiba is talán az, hogy ugye mi mindent európai szemmel nézünk. Tehát követjük a horvát focit, a német focit, az angol focit, ezek a bajnokságokat, ugye a top bajnokságokat, követjük a kevésbé top bajnokságokat, a válogatottakat, és őszintén nem is nagyon tudjuk, hogy mi zajlik mondjuk rá egy Dél-Amerikában, ha már ugye Peti felhozta, vagy épp Afrikában. Tehát annyira kiesik a pixisből, hogy nem vagyunk tisztában vele, és akkor azért mégiscsak egy Paraguay kiejti Németországot, vagy egy Marokkó, Hollandiát, azért két olyan országról beszélünk, ahol a foci otthon van idézőjelben, tehát és mégis megteszik, tehát mégis, tehát nem, itt nem csak egy meglepetés volt ezen a tornán,
0: több is,
1: és lehet, hogy ez pont amiatt, mert nekünk tűnik úgy, hogy hát ők amúgy se tudnak focizni.
2: Hát egyébként amúgy a győzelmek után például Ecuadorban meg Paraguayban is ugye nemzeti ünneplet hirdet fel, úgyhogy azért valószínűleg akkor némi kis súlya van egy ilyen győzelemnek, ha már ott is úgy érzik, de nem kell olyan messzire menni, mert a Bosznia-Hercegovinában is az USA elleni mérkőzés, ami ugye 2-0-ra elveszítettek, de a kormány előtte felhívta a munkaadókat, meg a figyelmét is arra, hogy hát akkor másnapra úgy szervezzék a munkát, hogy akkor később lehessen bemenni, vagy később
0: mivel
2: kezdjenek.
0: Mivel ilyen volt a meccs, ugye?
2: Mert hogy meglehetni, mert éjjel 2-kor kezdődött ugye a mérkőző, vagy 3-kor, nem is tudom.
0: Valamikor éjszaka.
2: Hát éjjel 2 vagy 3, és a legtöbb bár pedig akkor hajnali 6-ig üzemelt, hogy azért lehessen azért hol nézni, és hát nagy is volt a megmozdulás. Úgyhogy azért itt is vannak ezek a kis pozitív történetek.
1: Jó, de szerintem a boszniai pozitív történet az már ott kezdődik, hogy az olaszokat kiverték.
0: Az ugye biztos.
1: A ráadásban, ugye az utolsó kvalifikációban, vagyis hát a
0: ráadás kvalifikációban se lehet ez.
1: Card, vagy igen. Nem is tudom, hogy nevezzem. Tehát az ott már ugye egy akkora buli volt, hogy tényleg azért ott egy világbajnokot, nem azt mondom, hogy könnyedén, de magabiztosan. Úgyhogy ők kijutottak, hát eljutottak a legjobb 32 közé a VB-n. Én azt hiszem, hogy szégyelni valójuk nincs. Azért az USA-hoz, ugye az USA is kiesik a mi pixisünkből kicsit, azért az USA-hoz hozzá kell tenni, hogy az elmúlt 20 évben, vagy talán
0: sokat fejlődött
1: több is.
0: A foci.
1: Igen, nagyon-nagyon sokat fejlődött infrastruktúrális szempontból, szakmai szempontból, úgyhogy én azt hiszem, hogy az amerikai, vagyis hát az USA csapata azért nem egy gyönge csapat.
0: Hát és Belgiummal fognak játszani, akik meg felemás teljesítmény nyújtanak a VB-n eddig, ugye az arany generáció most fog kifutni, már egyesek ki is futottak igen. belőle, de hát többüknek ez az utolsó VB-je az arany generációból. Ki tudja, lehet, hogy az USA bejut, vagy hát tovább jut még innen a nyolcad döntőből.
2: A belgákkal valahogy mindig úgy vagyunk, hogy tőlük igen. sokat várunk, aztán
0: mert a
2: akkor
0: nevek
2: a végén...
0: ott vannak, tehát igen. a nevek megvannak náluk, csak hát jön a torna, aztán nem mindig.
1: Na jó, de hát itt a 16 között már egy portugál-spanyol mérkőzés lesz, igen. ami na, azért igen. érdekes lesz.
2: Erre akartam még kitérni, mert
0: szomszédsági derbi.
2: Lassan vége agy a fél óránknak, de hát ugye például ott van a 16 közt mind a három házi gazda igen. is. Igen. Tehát azért ilyenre volt még példa, meg hát arra is, hogy három országban legyen VB-t, hát, úgyhogy mind a három tovább jutott, és ugye ma még három mérkőzés, utána pedig már a nyolcad döntők kezdődnek, és azért lesz egy-két érdekes összecsapás, ugye mondjuk Brazil, Norvég, Mexiko, Angol, USA, Belgium akár, meg hát talán azért így név alapján a portugál-spanyol lesz majd a legérdekesebb július 6-án, mi időnk szerint 9 órakor, tehát normál időben lehet
0: nézni.
2: Majd meg tudjuk nézni. Itt
1: ilyen közös,
2: nagy csatára lehet számítani?
1: Közös meccsnézésre kéne majd invitálni az embereket, mert ugye azt hiányzik. Szerintem nagy, ez egy nagy mérkőzés lesz. Ez
0: hát biztos. Reméljük, hogy nem egy unalmas 0-0 lesz.
1: Én a spanyolokkal vagyok úgy, hogy nagyon jó csapatuk van. De nem tudom, mennyire van ez a csapat összerakva. Tehát az egyéni...
2: De mennyire van meg az egység.
1: Igen, igen. Az egyéni kvalitások megvannak, és mondjuk rá visszanézve a tegnapi mérkőzéseket, ugye Ausztria ellen voltak megmozdulások, kiváló megmozdulások, szép gólok estek, veszélyesek voltak a kapura, de ő bennük benne van az, hogy úgy el tudják engedni a meccset. Nem tudom miért. Tehát annyira őket nem érzem mondjuk rá biztosnak, mint például a franciákat.
2: Na talán egy végezetről csak akkor egy-két mondatban arról, hogy a németek kapcsán egyszer-kétszer említettük őket, ugye most jött a hír, hogy Julian Nagelsmann akkor elbúcsúzott. Van rá esély, hogy majd egy másik német edző lesz majd, aki átveszi a csapat, a Jürgen Kloppról van ugye szó. Viszont a kiesés nyomán többektől lehetett hallani, volt világbajnokoktól is, például ilyen Thomas Müller nyilatkozta, vagy Bastian Schweinsteiger, hogy a német válogatottban az volt a gond, egész egyszerűen nem voltak az egyéni kiválóságok. Tehát, hogy mint csapat úgy rendben van, de hogy ez már attól van, hogy az akadémia rendszer úgy működik, hogy te most itt ne egyedül csinálj valamit, hanem csapatba gondolkodjál, és hogy a németeknél ez hiányzott, viszont hogy a kis csapatok meg már erre föl tudnak készülni. És hogy akkor kell egy individuális, valaki kiemelkedő, egy Messi, Ronaldo, vagy nem bárki, okay. aki ugye át tudja verni ezt a védekezést. Lehet, hogy most akkor itt ilyen irányba túlságosan elment ez az akadémia rendszer? Mondjuk, hogy az egyének hiányoznak a fociból?
1: Hát most nem tudom, ha hiányoznak, mert ugye...
2: Azért... A németeknél biztos legalábbis ott azt mondják. Tehát, hogy az a kimagasló, vagy ilyen kirívó valaki nem volt.
1: Igen, de most, hogyha azért megnézzük azt, hogy mégis egy Argentinát Messi viszi a hátán, azért a franciák, jó, a franciák az más, ott mindenki jól, de azért egy Dembele meg a Mbappé is mind a ketten ugye top formában
0: vagy
1: vannak.
0: Vagy Olisze most, igen.
1: Igen, tehát ugye azért ott azért megvannak ezek az egyéni kvalitások, meg a villanások.
2: Tehát a Harry Kane, ugye az angoloknál.
1: Igen, szerintem itt a kettőnek kell összhangban lennie ahhoz, hogy működjön. Tehát a csapatnak jól kell működnie, viszont ha nincs az az egyéni plusz, az a egy jó megmozdulás, egy jó kulcspassz, akkor hiába az egység, az nem fog tudni. Tehát az egység az nem hiszem, hogy el fogja tudni dönteni a meccsek.
0: A kettő között van valahol a kulcs, szerintem is.
2: Na és akkor ez így végszónak jó is lesz, úgyhogy köszönöm szépen, hogy szántatok egy fél órát a mai arénára, hallgatóknak pedig akkor továbbra is jó rádiózást kívánunk. Aréna legközelebb jövő kedden jelentkezik. Világbajnokság 2026.
3: Izgalmas meccsek. Érdekes történetek. És elemzések.
2: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.
4: 18 óra 53 perc a pontos idő, a délutáni csapattal pedig búcsúzunk önöktől, ugyanis 7 órakor várja majd önöket az esti mese, 8-kor a terepjárót ismételjük, fél 9-től várja a kedves hallgatókat a szintiszta rock zenei összeállítás, na meg az esti műsor folyamán rengeteg jobbnál jobb zene is szólni fog itt a Muravidéki Magyar Rádióban, úgyhogy érdemes lesz, annak ellenére, hogy mi búcsúzunk továbbra is a készülékek mellett maradni. Mi pedig megköszönjük akkor figyelmüket, a zenei szerkesztő Lebár Teodor volt, a hangtechnikus kolléga Vucsák Filip, a hírszerkesztő Jobbágy Klára, műsorvezető pedig Gönc Tamara. Mi megköszönjük ismételten, hogy velünk tartottak, és az egész délutáni figyelmüket, reméljük, hogy legalább annyira jól szórakoztak a mi társaságunkban, mint mi is itt a Lendvai stúdióban. Mindjárt érkezik Billie Eilish-tól az ikonikus Birds of a Feather, na meg ne csak az este folyamán tartsanak a folytatásban is az MMR-rel, hanem holnap reggel a délelőtti csapattal.

0: Uravidéki Magyar Rádió.
1: Mese, mese, esti mese, a Uravidéki Magyar Rádióval.
2: Benedek Elek, a szegény ember krumplia. Krisztus Urunk a földön jártában keltében nagyon megéhezett. És amint egy falun ment keresztül, bement a leggazdagabb emberhez, valami ennivalót kért Isten nevében. A gazdag ember rámordult nagy mostohán, és kikergette a házból. Takarodj, semmi sincs! Tovább ment Krisztus Urunk, és betért a falu végén egy kicsi házba. Egy nagyon szegény ember lakott ottan, és ez a szegény ember éppen az asztalnál ült. Előtte volt egy tál krumpli. Abból falatozgatott, nem volt egyéb vacsorája. Köszönti Krisztus a szegény embert. Jó estét, szegény ember! Adj valamit Isten nevében, nagyon éhes vagyok. Mondotta a szegény ember. Élj jó szívvel abból, ami van, de nincs egyebem ennél a krumplinál. Ülj le, segyél! Krisztus Urunk leült az asztalhoz, a szegény emberrel ketten megették a tál krumplit. Akkor aztán összekulcsolta a kezét, áldást mondott a szegény ember asztalára, s hát abban a szempillantásban a tál megtelt krumplival. Azzal elbúcsúzott a szegény embertől, folytatta vándorútját. De a krumpli ezután sem fogyott ki a szegény ember tájából. Nagy híre ment ennek, csodájára jártak mindenfelől. Oda ment a gazdag ember is, s mikor látta a nagy csodát, föltette magában, hogy csak kerüljön még egyszer a házához az a koldus, mert annak nézte szegény Krisztus Urunkat, bizony nem kergeti el, hanem leülteti, urasan megvendégeli, hát, ha majd megáldja az ő asztalát is. Csak ugyanúgy történt, ahogy a gazdag ember gondolta. Kevés idő múlva Krisztus Urunk visszatért a faluba, s betért a gazdag emberhez. Na bezzeg, fogadta most nagy szívességgel, leültette az asztalához, s először is egy tál krumplit hozatott be, s kínálta Krisztus Urunkat. Egyél, szegény ember, egyél! Krisztus Urunk evett a krumpliból, ki is ürült a tál. De nem termett helyébe más krumpli, mint a szegény embernél. Mondja a gazdag ember. Ugyan bizony, hát te vagy ez a koldus, aki megáldottad volt a szegény ember asztalát, nem? Az én vagyok, mondá Krisztus. Hát áld meg az én asztalomat is. Krisztus Urunk összekulcsolta a kezét, valamit mondott is magában csöndesen, de mit mondott, mit nem? Az áldásnak nem lett foganatja, üresen maradott a tál. Kérdi a gazdag ember. Hát de vajon mi lehet az oka, hogy nálam üresen maradt a tál? Mondá Krisztus. Mert nem jó a te krumplid. Azzal fölkelt az asztaltól, jó éjszakát mondott, s otthagyta a gazdag embert. Lassanként aztán a gazdag embernek elfogyott nem csak a krumplia, de egyebe is. Hiába igyekezett ezután, leszegényedett, semmiféle munkáján nem volt Isten áldása. Ellenben a szegény embernek folyton folyvás szaporodott a krumplia, úgy elszaporodott, hogy már nem is tudta, hová tegye a rengeteg sok krumplit. De lett is belőle olyan gazdag ember, amilyen nem volt több a faluban, de még a szomszéd faluban sem. De még 7 vármegyében sem.
1: Itt a vége, most jövő le!

elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt,

0: hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem. Meleget hoz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánok.
1: Hazudj még... Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazin.

0: Köszöntöm a hallgatókat! 15 évvel ezelőtt hunyt el Makovecz Imre, Kossuth és Ybl-díjas építész, aki 1992-ben a Szevillai Világkiállításon aratott sikert a Magyar Pavilonnal. Ennek nyomán készült el a Hét torony című táncelőadás, amit tegnap este tekinthetett meg a közönség a Lendvai Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán a Duna Művészet Együttes előadásában. Gajó Dorottyával, az együttes kommunikációs menedzserével Botka Ágnes beszélgetett.
1: Most leszünk jövőre 70 évesek az együttessel, ami egy hivatásos néptáncegyüttes, illetve hát hivatásos táncegyüttesnek mondom inkább, mert az utóbbi 20 évben már biztosan, mióta Juhász Zsolt érdemes művész a művészeti vezetője, azóta már nagyon-nagyon sok a kortársabb táncszínházi produkció is, szóval nem csak a néptánc. Ugye Magyarországon 3 hivatásos együttes van, és mi vagyunk az egyik. A legkisebb egyébként már 26 fős a tánckar, még van egy zenekarunk is, de ilyen néptáncos táncokat feldolgozó műsoraink vannak. 26 fős tánckar, abból 2 fő ugye tánckarvezető, van a férfi és női, tehát külön is van ugye a fiú és lány táncosokkal foglalkozva azért, de főleg közösen zajlik a munka, a napi próbák, és a zenekar pedig a Göncöl zenekar névre hallgat, ami egy 6 fős népi zenekar, és ott is hát ők ugye kísérnek minket, ugye táncosokat, hogyha néptáncos produkciónk van, de például amivel ide Lendvára jöttünk, ez egy népzenére is működő produkció, úgyhogy most nincs itt a zenekar, de hogyha részesei a produkciónak, akkor ők abszolút a színpadon is mozgatva vannak, őket berendezi a rendező mindig az adott műsorba.
2: Az Eleven ház megfogalmazásáért volt minden. A mozgásformák figyelése, a minimális környezet keresése, a népművészeti minták szerkezet elemzése, minden, amivel foglalkoztam. Az építés ősi szavai, a tér-idő folyamatosság, a dráma az építésben, és az asszonyok faggatása az életről.
1: A Hét torony című műsorunk a Makovecz Imre emlékére készült, ugye a híres építészünk emlékére, azért is jöttünk ide a Makovecz tervezte színházba, ez itt teljesen megállja a helyét. 92-ben, de a Szevillai Világkiállításra készítette a Makovecz ugye a Magyar Pavilont, és ez a műsor igazából annak az ihletésére készült, a Kis Ferenc írta a zenéit, ami ugye a pavilonban is hallható volt annó, és akkor igazából a produkciónk is abszolút ezt a szemléletet, ezt a Makovecz féle gondolkodásmódot táncban jeleníti meg, és az Etnofon zenekar zenél a produkcióban, most itt gépzenével, tehát a zenekar most nincs itt, de abszolút így is működik, és a Kisferinek a feldolgozott zenére táncolnak a táncosok, és a hét torony szimbolikája jelenik igazából meg.
0: A héten zajlott Muravidéken a kultúrák közötti kommunikáció, a Kárpát-medencében elnevezésű, immár 25 éve működő nemzetközi nyári tábor. Az évente más-más magyarországi és külhoni helyszínre költöző projekt házigazdája most a Lendvai kétnyelvű középiskola volt. A találkozó célja, hogy a Kárpát-medencében élő magyar fiatalok megismerjék egymást és a különböző vidékek értékeit, különlegességeit. Gerevic Bettina csütörtökön látogatott el a táborba.
3: A kultúrák közötti kommunikáció a Kárpát-medencében elnevezésű program 2000-ben indult a Budaörsi Gimnázium ötlete alapján. Azóta több mint 50 találkozót szerveztek. A nyári táborban különböző kárpát-medencei települések középiskolája közreműködik, 3-4 fős csoporttal. Köztük a Lendvai kétnyelvű középiskola is. Az intézmény idén házigazdaként volt jelen a projektben. A programokban szerepelt lendvai városnézés, ismerkedés a helyi kulturális és történelmi örökséggel, a muravidéki gasztronómia és a természeti adottságok világával, de volt strandolás és kirándulás a fővárosba is. Szabó Szibilla tanárnőt, a Lendvai projekt vezetőjét kértük mikrofon elé.
4: Lendva a házigazdája. 2023 óta ugye máshol voltak megszervezve ezek a táborok, és most újra mi vagyunk a házigazdák, ránk került a sor. 25 diák és 10 tanár vesz részt. A Kárpát-medence különböző pontjáról jöttek, Sepsiszentgyörről, Fülekről, Vajdaságból, Miskolc, Budaörs, Beregszász, és ugye a Lendva is. A tábor lényege az, hogy ugye ez a magyar nyelvű diákokat, tanárokat, embereket köti össze. Van egy zászlónk, és azon is azt írja, hogy vagyunk. Tehát jó, hogy vagyunk magyarok, összetartsunk, és ez már 25 éve működik, nagyon jól, és tényleg nagy barátságok születnek ilyenkor, és nagyon, nagyon jól érezzük magunkat ebben a táborban is, és azon kívül is, mert ugye a magánéletben is megtartjuk ezeket a kapcsolatokat.
3: Halljuk hát, mit mondtak a tábor résztvevői.
5: Pénzes Ábel vagyok, és Sepsiszentgyörre jöttem, Erdélyből, ami Romániában található. Nagyon-nagyon szeretem ezt a tábort. Ez a sokadik alkalom, hogy itt tudok lenni ebben a program keretében. Nagyon szeretem, mert különféle régiókból jövünk, és akkor különféle szokásokat hozunk magunkkal, különféle tájszólásokat, például én nagyon élvezem ezt, hogy megvizsgáljuk egymásnak a tájszólásait, megcsodáljuk ezeket, hogy ki hogyan beszél, és ez egy olyan dolog, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy a magyarság egyben maradjon. Ez egy kiváló próbálkozás arra, hogy összekapcsoljuk ezeket a sajnos szétszakított területeket, így a fiatalságot, megismerjük egymást, vannak már baráti kapcsolatok, amiket elkövetkezendőben még tudunk fenntartani, és akkor a következő táborig még beszélgetünk, és akkor itt összegyűlünk, és akkor minden tábornak van egy tematikája, és megismerjük annak a helynek a történelmét, a látnivalókat, a helyeket itt, ami gyönyörűek. Én fotósként nekem szenzációs ez, hogy ilyen lehetőségeink vannak. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, hogy ebbe a programban részt vettek, és remélem, hogy még ilyen lehetőség lesz, ha nem is nekem, hanem az elkövetkezendő generációnak, mert ez egy tényleg egyik legjobb szenzációs próbálkozás.
6: Pajdára Nebele vagyok, Kárpátaljáról, Beregszászról érkeztem. Különböző helyekről jöttünk, és hogy egymás kultúráját ismerjük meg, és így, hogy sokat barátkozunk, és különféle régiókból vannak ismerőseink.
3: Mi az, ami leginkább tetszett itt a Muravidéken? Mi az, amit így meg fog szülézni a szívedben?
6: Hát a tájat, az biztos, és a főváros is nagyon tetszett voltunk. Meg itt a Lendván a vár, nagyon szép minden.
3: Itt említették a diákok, hogy különleges a nyelvjárás is, tehát teljesen más hangzása van. Mi a véleményed erről? Neked hogy tetszett?
6: Nekem nagyon tetszenek ezek a nyelvjárások, amik itt vannak. Tetszik.
3: A kultúrák közötti kommunikáció a Kárpát-medencében elnevezésű program idén ünnepli 25. évfordulóját. Keresztes László egykoron a tábor megálmodói közt volt. Mint mondta, büszke az elmúlt bő két évtizedre és a kialakított kapcsolatokra.
7: Az idő azt igazolta, hogy ez a program nagyon is életképes, és nagyon-nagyon gazdag élményekkel távoznak azok a gyerekek, akik elkerülnek a magyarságnak egy másik vidékére. És nem bírom hangsúlyozni, talán kissé megható is, hogy az összetartozás mennyire kicsúcsosodik, mennyire érvényesül ezekben a táborokban, különbözőségeink ellenére is. Itt olyan emberek vesznek részt ebben a programban, akik tényleg elhivatott pedagógusok. Egyébként a gyerekek hát nyilván válogatva vannak, viszont egy ideális pedagógiai környezet alakul ki. Nagyon-nagyon jó az összhang, nagyon pozitívek a gyerekek, kíváncsiak, tudásvágy, és nyilván, hogy ezek a kapcsolatok folytatódnak. Az itteni ismeretségek aztán még akár családi szintre is lemennek, és ezen kívül is találkoznak ezek a gyerekek. Tehát én azt hiszem, hogy kicsit nosztalgiából jöttem el 25 év után, és azt mondhatom, hogy megvan az utánpótlás, már a tanári utánpótlás, a gyerek utánpótlás adva van, csak kell foglalkoztatni őket, és akkor működik ez a dolog.
3: Mondták a résztvevők, a kultúrák közötti kommunikáció a Kárpát-medencében elnevezésű nyári táborban.
0: A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program a Kárpát-medencei magyar gazdatársadalom egyik legjelentősebb karitatív és nemzetegyesítő összefogása. A Magyar Gazdakörök és Magyar Gazdaszövetkezetek Szövetsége által koordinált kezdeményezés során Magyarország teljes területéről, valamint a határon túli magyar lakta régiókból gyűjtenek búzaadományokat. A felajánlott gabonát liszti űrlik, majd rászoruló családok, árvák és szociális intézmények támogatására fordítják. A program keretében megvalósuló 2026-os Muravidéki búzaadomány gyűjtés sajtótájékoztatóján Bán után a muravidéki mintagazdaságban ismertették az idei jótékonysági kezdeményezés részleteit, a gyűjtés menetét, valamint a program kiemelt célkitűzéseit. Szabó Márk beszámolója.
8: Elkezdték aratni a búzát, ha bár a minőség nem optimális. Azonban az akció ennek ellenére egyre népszerűbb.
9: Beharangozzuk az idei Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem adománygyűjtésének a kezdetét, ahogy az eddigiekben is a bánotai mintagazdaságon lehet az adományokat beszolgálni. Itt van a gyűjtőpontunk. Nagyon reméljük, hogy ugyanegy ilyen jó visszhangja lesz az idei gyűjtésnek, mint a tavainak, és minél több muravidéki gazda részt vesz ebben a gyönyörű programban. Amúgy meg szeretném köszönni még egyszer hálásan a tavalyi adományokat, és egyben mindenkit biztatok arra, hogyha van neki ideje és itthon tartózkodik, hogy július 25-én Domonkos van az aratás, a tánc és a dal ünnepe alkalmából szervezett rendezvényen lesz a muravidéki buza összeöntő ceremóniánk, ahol előreláthatólag minden önkormányzat hozzájárul egy jelképes zsák buzával, és meg is áldjuk az idei termésünket. Úgyhogy sok szeretettel várok mindenkit programban való részvételre, a program megtekintésére majd később Domonkosván, hogy találkozhassunk bármelyik rendezvényünkön a nyár folyamán.
8: Mondta Orbán Dusán, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke, hisz a héten az aratással együtt megkezdődhetett a gyűjtési akció is, amely augusztus 20-áig tart. Balaskó József, a Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesületének elnöke elmondta, hogy idén szeretnék bővíteni a gyűjtőpontok számát.
10: Főleg azért is, mivel hogy idei közgyűlések után megállapítottuk, hogy bizonyos területekről eléggé panga az adományozás. Nem tudjuk, hogy mi az oka neki. Most azon tárgyalgatunk, még eredményekhez nem értünk, hogy csinálnak egy segédgyűjtőpontot, hogy nevezhetem. Az autópálya másik oldalán is, tehát hogy oda felfognunk Pince, Völgyi falu, Csente, Lakos, Gyert János, ezt a részt is van, mivel hogy ebből nagy kevésebbek voltak az adományok, hogy ezt is felkarolnák. Ugyanakkor ez is tárgyalási szinten van, hogy már előző években egyszer volt, hogy gyűjtőpont Domonkosván is. Tehát nem főgyűjtőpont, tehát ott, ahol a gazdák, akiknek nehezebben tudnának eljutni bánatára, hogy összegyűjtik Domonkosván, és akkor mink megszervezzük az átadás vagy a lehozatalát a buzának ide bánatára.
0: A Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ ismét a szabadba invitálja az olvasókat. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is a Lendvai Rózsa Park árnyékos lombjai alatt hűsölve forgathatják a legkülönfélébb könyveket és folyóiratokat az érdeklődők. A könyvtár a Lombok Alatt program augusztus végéig hétvégente várja a látogatókat. A részletekről Varga Inász könyvtárost kérdeztük.
11: Könyvtárunk már 5. éve részt vesz a Knyiznicapot Krosnyámi könyvtár a Lombok Alatt projektben. Ez a könyvtár, ez tulajdonképpen egy ilyen szabadtéri, természetben kialakított könyvtár, és a projektnek a kiinduló pontjai az ingyenes olvasás biztosítása, a könyvek és folyóiratok lapozgatása, valamint a fák alatt való pihenés, mondjuk úgy. A Lendvai könyvtár a Lombok Alatt egyike a 14 egység közül, amelyek Szlovénia szerte helyezkednek el. A miénk az egyetlen kétnyelvű. Úgyhogy ebből a szempontból is különlegesek vagyunk, ha mondhatom úgy. Júliusban és augusztusban működik ez a könyvtár a Lendvai Városi Parkban. Pénteken és szombaton 17-től 20 óráig, és vasárnap 9-től délig. Úgyhogy a látogatók kellemes árnyékban ülve lapozgathatnak, olvasgathatnak. Rossz idő esetén a könyvtárat a Lendvai Színház és Hangversenyterem belső terébe költöztetjük. A látogatók számára az idén is elérhető kiválasztott anyagok közül vannak szlovén, magyar, német és angol nyelvű könyvek. Minden korosztály számára, minden műfajban válogatunk könyveket. Olvasói célcsoport szerint osztottam el a könyveket, a gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek. Úgy vettük észre, hogy a könyvtárat leggyakrabban turisták, illetve kisgyermekes családok látogatták. Így több a gyerekkönyv, illetve Lendváról, Lendvá történelméről szóló könyv. Emellett lehet találni még ismeretterjesztő könyveket gyerekeknek, fiataloknak, illetve felnőttek számára szakirodalmat, szépirodalom, szórakoztató irodalom, turisztikai kiadványok, emellett pedig újságok és folyóiratok is állnak rendelkezésre az olvasóknak. A könyvtár a Lombok alatt projektet anyagilag a Lendvaközség támogatja, illetve a könyvtárban dolgozó 6 diák munkáját is a Lendvai Község társfinanszírozza. A projekt minden évben nagyon pozitív visszajelzéseket kap, évről évre több a látogató, úgyhogy idén is mindenkit sok szeretettel várunk a könyvtárunkba.
3: Mondta a Könyvtár a Lombok alatt című programról Varga Ines, a Lendvai Könyvtár munkatársa.
0: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Botka Ágnes, Gerebic Bettina és Szabó Márk összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
12: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Amikor a szigeten fogtam a söröd, én bevallom, csak arra tudtam gondolni, hogy miért nem a kezed fogom meg éppen.
1: Talán az is nyék hideg, vagy ami fagyos, az csak a szív.

mit? Az idő most megáll. Vagy jobb lenne várni? Azt sem tudjuk már. Csak elfogy az élet, legyünk őszinték is már. Mert ki, ahogy ébred,

0: aranyos ez a romantika, hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza, az tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libido szökik az égbe, vagy a volt teli, az, hogy hány fő kell ahhoz, hogy stabilan álljuk, az, hogy hány perc, ami hasznos, majd mi együtt kitaláljuk, hófencezzük le, míg nem süllyedünk a víz alá, tudni magát az egyik a másikra, miért bízza rá?
1: Megveszek egy új cipőt.